0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, hát mondanám, hogy régi kedves barátaink érkeztek ide, még talán Eriknél mondhatom is, de hát tulajdonképpen Danival, akit Árvai Dánielnek hívnak, most találkozunk először életünkben, az éterben is először, meg az életben is, szerencsére Erikkel már találkoztunk, Hollár Péter Erikről beszélek, és mind a ketten a Monarchia Operett arcai, alapítói? Erik, tudom, hogy te ott voltál, Dani, te mióta?
2: Én egy 9 éve csatlakoztam.
1: Az nem olyan kevés, az sem. A főleg a mai világban, ahol naponta változtatnak hivatást az emberek, azért ez szép időszak. Tudom, hogy az öltöztető kollégina is már egész régóta van nálatok. Úgyhogy Szilvit innen puszíjuk most is. Mindig szoktam őt üdvözölni. Örülök nektek, hogy jöttetek. Hát annak meg még inkább örülök, hogy itt mikrofonon kívül csuda dolgokról számoltatok be, hogy mekkora sikere volt annak az Operett gálának ott a Városmajori Szabadtéri színpadon, ahol állítólag egy gombostűt nem lehetett leejteni közönségileg, és a jegyeket is egymástól próbálták elkéregetni, meg megszerezni, az utolsó pillanatban csencselni. Ez a műfajnak is egy nagy visszaigazolás. És innentől tiétek a szó. Milyen a lelki állapototok? Ki kezdi?
2: Szerintem látszódik a tekintetünk.
1: Hát látom, hát olyan mosoly van, persze.
2: Dobva ettől az egésztől, de igazániból bármelyik előadásunk után bejönnénk, szerintem ugyanígy találkoznánk. Tehát, hogy ugyanez lenne, hogy akkora öröm meg boldogság van bennünk, de az, hogy a Városmajorban, a szabadtéri színpadon, ez évről évre megismétlődik, persze mindig más műsorral, és ugyanezt a sikert, a boldogságot, ezt az örömöt megéljük évről évre, ez valami fantasztikus érzés.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az oka a mostani kirobbanó nagy sikernek, hát valószínűleg az, hogy évek óta ez fel lett építve. Ebben nektek meló volt, van.
2: Igen, és hát ebben azért nagyon nagy szerepe van a Városmajornak, a Benkő Nórának, aki évről évre bizalmat ad nekünk, hogy itt bemutathassuk az új műsorunkat. Mert hogy ugye mi mindig januárban, sőt nem, december végén, szilveszterkor mutatjuk be az új nagy műsorunkat, és azt játsszuk a következő évben végig. És akkor azt hiszem, hogy ez egy ilyen megkoronázása, legalábbis úgy éljük meg, hogy a Városmajorban, a szabadtéri színpadon ez ott az a cseresznye a habnak a tetején, amikor ezt itt Budapesten, a pesti közönségünknek eljátszhatjuk. És hát ahogy mondtad, hogy benne van az, hogy ez évről évre egyre jobban fel lett építve a jó kis műsorokkal, a jó kis előadókkal és ezekkel a jó kis dalokkal.
3: És tudjuk azt, hogy várnak is minket, tehát visszajelzések is jönnek, hogy újabb Pesten újból lesztek a Városmajorban, úgyhogy mi is nagyon készülünk erre, és hát valóban katartikus a hangulatunk. Igazából, amikor elkezdődött a műsor 7 órakor, akkor már 7 óra 3 perckor szétszették a házat, és ezt annyira jó
1: tehát
3: érezni.
1: Hogy nevezik ebben a műfajban az első dalt? Itt is intro, vagy itt első dal?
2: Hát nevezzük első dalnak, de az operettekben van nyitány, tehát hogy sok olyan operett van, ahol...
1: Nálatok volt?
2: Ebben az előadásban nekünk nincs nyitány.
3: Belevágtunk.
2: Mi rögtön, ha belevágtunk.
1: Ha most már spoilerezhetünk, mi volt az első dal?
2: A Hajmási Péter.
1: Ja, hát oké.
2: Okay. És kaptam is, képzeld el egy levelet. Egy ismerősömtől, hogy ti a Hajmási Péterrel kezdtetek? Hát az mindig finálé egy operett műsorban. És mi évek óta csináljuk ezt, hogy nagy robbanó számokkal kezdjük mindig.
1: Jó, hogy ilyen szakmai dolgokról beszélgetünk. Én nagyon sok előadót kérdezek itt mindig. Nekem az a fejlővésem egy-egy műsor, meg koncert kapcsán, hogy mi lesz, ha van intro, akkor az intro után az első dal. Mivel robban be az előadó? Szabad-e berúgni, vagy be kell-e rúgni az ajtót? Vagy építkezni kell? Én hiszek ebben, amit ti követtek.
2: Én berúgom az ajtót. Én rögtön. Tehát, hogy én ebben hiszek, hogy
1: hát és mi, ez
2: ilyen kezdjük nagy, hát nagy csinadrattával az egészet.
1: Na, ami miatt én nagy dolognak tartom, hogy Budapesten értétek el most ezt a fergeteges sikert, hogy azért a monarchia az mindig arról volt híres, hogy jött-ment az országban, meg a határainkon túl is.
2: Meg az egész világban.
1: Meg az, na, ezért mondom, az egész világban. Igen. De hogy Budapesten viszonylag keveset léptetek fel eddig. Persze megvoltak ezek a sarokpontok, az állandó helyek, de a nagy sikert az nem vidéken kaptátok meg külföldön? Mert valahogy a főváros nehezen tört be.
2: A főváros az nehezen tört be, nagyon sok akadályon kellett keresztül mennünk, hogy játszani tudjunk egyáltalán Budapesten. Szóval, hogy annyi más operett produkció volt, akik mellett ez nem valósult meg.
1: De egyébként most is van?
2: Hát most is van persze, de most már van egy olyan kialakult közönség rétegünk, akik szembe mennek ezzel a dologgal, uh-huh. és hogy ők adnak hangot ennek, hogy monarchiát, monarchiát.
1: De jó. Dani, hogy érezted magad a színpadon?
3: Nagyon jól. Tehát, hogy tényleg minden egyes előadás nagy élmény, nagy öröm. Különösen akkor, hogyha tömve vannak a sorok előttem, és újonganak, tapsolnak.
1: Na, tehát hazudik az, aki azt mondja, hogy nem érdekli, hogy mennyien vannak a nézőtéren.
3: Szerintem ez nagyon fontos, és nagyon fontos visszajelzés annak, aki a színpadon áll. Úgyhogy nagyon jól éreztem magam tényleg minden egyes megjelenésemkor. És hát öröm, vidámság, boldogság volt végig bennünk, mert szeretjük is ezt a gálát nagyon, ugye egész évben ezt játszottuk, és nem is tudom, hányadik előadás volt itt, tehát nagyon megszerettük ezeket a dalokat, ezt a csapatot, akikkel ezt felvonultattuk. Itt Budapesten 12 szólista is volt. Úgyhogy föl vonult mindenki, aki ezt idén valahol játszotta
1: velünk. Tehát a teljes monarchia ott volt?
2: Mondjuk azt, hogy igen. Aha, igen, mert hogy váltott szereposztásokban mennek.
1: Igen, tudom.
2: Az előadások, de itt a Városmajorban mindig arra törekszünk, hogy mindenki jelenjen meg, mindenki meg tudja egy kicsit mutatni magát. Ez szerintem a szereplőknek is fontos, meg egy jó érzés, abszolút, hogy itthon meg tudnak.
1: Ez elképesztő energia lehet ám, amit ti kaptok a közönségtől. Amit mi, akik nem állunk színpadon fel, se nagyon nem tudjuk felfogni, hogy ez milyen stenk.
2: Én szerintem mi se tudjuk sokszor felfogni. Igen, mert hogy olyan dózisban érkezik ez a szeretet a nézőktől. Nézd meg, most is ő.
1: Na igen,
2: végigfutottam.
1: Tényleg így van, tehát libabőr van. Abszolút látom, ezt most a hallgatóknak közvetítem. Azt mondjátok meg, hogy ez a jó érzés, ez meddig tart ki? Tehát ti feltöltöttetek ott a nagy sikertől, de ez meddig kísérel benneteket? Tehát meddig vagytok ilyen állapotban? Ja.
2: Én tudok a következő előadásig.
1: Igen?
2: Abszolút töltekezni ebből. Igen.
1: Dani?
3: Biztos, hogy egy nagy töltés, de hogy meddig tart, én erre nem tudok válaszolni.
1: Mert ismerjük a hétköznapokat, azért csak beszippant.
3: Abszolút, abszolút beszippant. Van, hogy egy jó visszagondolás, egy jó emlékezés is segít abban, hogy újból erőt merítsünk, de tényleg, hogy meddig tart, hát akár tarthat hónapokig is, de azért mindig az életnek az útjaiban van, hogy ez feledésbe merül, de azért egy visszaemlékezés, vagy például egy ilyen beszélgetés is újra visszahozhatja azokat az érzéseket.
2: És a nézőknél is így van, tehát hogy ezt tapasztaljuk, hogy hetek múlva is kapunk üzeneteket az előadások után, hogy ők ezt viszik magukkal.
1: Hát nem
2: ezt az élményt. Igen, igen, igen. És hát látjuk azt az előadások végén, hogy hogyan távoznak a színháztermekből az emberek. Mert hogy nálunk úgy van megcsinálva az előadás, hogy a legvégén van egy óriási fotófalunk, ahol fotózkodhatnak velünk. Ja, tehát még kapnak még egy plusz élményt.
1: Ti ott megjelentek.
2: Persze.
1: Aha, de jó.
2: Igen.
1: Szuper. Na, mit tapasztaltok? Párban mennek hozzátok a közönség? Hölgyek, férfiak vannak többségben? Mi a
2: Hát ez nagyon
1: tendencia.
2: Jó kérdés. Szerintem párosan indulnak, és aztán utána olyan kedvet kapnak, hogy a következő előadásra már hozzák a barátaikat, már elhozzák a gyerekeiket, elhozzák a nagyszülőket. Sokszor látjuk azt, hogy a nagyszülők hozzák a fiatal unokáikat magukkal. És hogy ők is énekelnek. Szóval ez tényleg nem hülyeség, hogy ez az operett, ez bennünk van.
1: Hát nem akartam az operett országgal jönni, hogy most tényleg az vagyunk-e, vagy sem, valószínűleg igen.
2: Szerintem.
1: Nem, tehát, hogy szerintem aki azt mondja, hogy nem szereti az operettet, az valamit önmagának is hazudik.
2: Én ebben biztos vagyok.
1: Na, két énekes Bon Vivant-nak hívjuk itt, a nálatok hogy nevezik?
2: A Dani, ő egy Bon Vivant.
1: Igen,
2: ő a tenorista az előadásban. Ő énekli mindig a nagy, a szép áriákat, a nagy duetteket.
1: Na, ezen múlik a Bon Vivant? Na, mert ezt akartam tisztázni. Hogy
2: ezt mondja elő.
1: Dani, akkor mitől válik valaki Bon Vivant-ná? Ez csak hangról szól?
3: Ne, egyáltalán nem hangról, tehát egy jellemről, egy megjelenésről, tehát hogy
1: tényleg egy is.
3: Abszolút arról is. De egyébként egy magas bariton vagy tenor, tehát hogy azért az fontos, hogy a Bon Vivant az el tudja énekelni azokat az áriákat, amiket neki írtak, de nekem nem annyira szerepem az, hogy cigánykerekezzek, meg mindenféle óriási táncokat, vagy úgy
1: hát bármit csinálja, ami nem oda való.
3: Flakkokat csináljak, ha bár a Monarchia Operettben azért a Bon Vivant-nak is meg kell mozdulnia, tehát hogy volt egy olyan szám, ahol én is föl kellett emeljek két embert és forgatni, hogy ők így a centrifugális erőtől föl emelkedjek, tehát ilyet is
1: csinálják. Nehezedre?
3: Nem, hát ezeket azért, hogyha kigyakoroljuk, akkor abszolút meg lehet oldani, de nem ez a jellemző, hanem az, hogy kijövök és a nagy áriákat eléneklem, vagy a nagy szerelmes duetteket a primadonnával, és mi vagyunk a hős szerelmesek, és mi csináljuk ezeket a fajta nóták, az még ugye a táncos komikus és a szubrett pedig hozza a vidám és a vicces vonalat, amitől meg mindenki röhög, a szék alá esik. Én pedig az vagyok, akihez el kell mindenkinek olvadnia.
2: Uh-huh. És ez biztos, hogy így is van, mert van egy nagyon jó barátnőnk, nevezzük Annának, aki az egyik előadás után azt mondta, hogy figyeljék, én nem hiszem el, hogy körülöttem 100 darab nyugdíjas hölgyül, és amikor a Dani megjelenik, akkor ezt hallani végig, hogy jaj. Tehát, hogy, és ez tényleg így
1: a hatás.
2: A hatás. Tehát, hogy kijön egy 2 méter magas, gyönyörű szép Bon Vivant, akkor tényleg így reagálnak a hölgyek.
1: Kell rendezni ezt az előadást?
2: Kell. Persze, hogy kell.
1: Tehát ez nem úgy van, hogy csak dalok jönnek egymás után.
2: Nem. Olyannyira nem, hogy ez a borgála, amit volt a Városmajorban, ez egy komplett történetre van építve. Uh-huh. Szóval, hogy itt elindulunk a szüretti mulatságtól kezdve, és aztán egészen végigvisszük a bornak a megszületéséig. Különböző helyeken, meg életstílusokban, életszakaszokban.
1: Ki rendezte ezt az előadást?
2: Én.
1: Na, ezért kérdeztem. Láttam egyébként a színlapon. De hogy, és akkor ennek a lélektanáról beszéljetek, hogy ti, akik ugye 9 éve egy sorsközösséget, egy szövetséget alkottok a Monarchiában, másképp rendezett Danit? Meg egy Danit is kérdezem, hogy milyen rendező az Erik? Keménykezű?
3: Ezt így egyértelműen nem lehet megválaszolni, mert ugye mindenféle arca van egy rendezőnek, tehát hogy amikor komolykodni kell, akkor komoly, amikor kemény, akkor kemény, amikor viccesen kell megközelíteni, tehát hogy nem nincs egy ilyen egy módszere a rendezőnek, de abszolút ugyanúgy vagyok én is rendezve, hogyha így ez a kérdés, mint a többiek
1: ez
3: is.
1: Abszolút.
2: De én nem is hívom rendezőnek magamat.
1: Na, de te fel is lépsz az előadásban.
2: Én táncos komikus vagyok tudom, az előadásban, és nem szeretem azt, amikor, tehát hogy olyan sok mindent csinálok a Monarchiában, és sokszor van az, hogy a menedzserünk, amikor bemutat valakinek, akkor azt mondja, hogy Kollár Péter Erik, a Monarchia Operett Színháznak a művészeti igazgatója, a jelmeztervezője, a táncos komikus, a rendező, és én ezt nem szeretem.
1: Jó, oké.
2: Okay. Szóval én amikor fent vagyok a színpadon, akkor a táncos komikus vagyok. Amikor készül egy új műsor otthon, akkor amikor megtervezem, megrajzolom a dolgokat, akkor éppen jelmeztervező vagyok. De hogy,
1: és amikor összeállítod ezt az egészet, akkor meg rendezve.
2: Hát akkor rendezve.
1: Na jó, de az, hogy te táncos komikus is vagy, tehát neked azzal a szemmel kell rendezni. Nem?
2: Táncos komikus szemmel?
1: Hát a színpadi ember szemével.
2: A színpadi ember szemével, igen. Tehát hogy én tudom, hogy mit szeretnék látni ott a színpadon, tudom azt, hogy a Dani például hogy jelenjen meg, mit csináljon a Denkviki, hogy jelenjen meg egy szubret, hogyan jelenjenek meg a különböző karakterek ebben az operett gálában, hogy mindenkinek megjelenjen a saját egyénisége, stílusa benne. Uh-huh. Persze, ezeket látom, meg tudom. És...
1: De azt is látod vissza a színpadon? Meg a darabban, amikor ez elkészül, ami a te fejedben?
2: Azért nem látom vissza, mert hogy addig látom, amíg a próbateremben vagyok.
1: Oké, mert utána te is a részese vagy.
2: Viszont megvan a premier, ott már én is a színpadon vagyok, és nem látom.
3: Viszont volt idén egy olyan, hogy egy betegség miatt nem tudtál, tehát hogy nem voltál annyira rosszul, tehát ott voltál az előadáson, de nem tudtál fellépni. És
2: kívülről megnéztem.
3: Kívülről, miután megnézte, akkor utána tudott mondani olyanokat, amiket előtte nem mondott, nem, hogy nem hát figyeljetek, most láttam kívülről, ezt így változtassuk, azt úgy változtassuk. Úgyhogy jó az, hogyha a rendező kintről látja.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak Kollár Péter Eriknek és Árvai Dánielnek még inkább. Egy táncos komikus, egy Bon Vivant és a Monarchia Operett két kiválóságával beszélgetek továbbra is.
2: A múltkor beszélgettünk erről, de itt olyan komoly viták vannak szakmán belül ebben a műsorban, amikor színházból jönnek alkotók. Beszélgetünk róla, hogy ugye itt a próba folyamat tart, mint amely klasszikus színházban, vagy egy közszínházban 5-6 hétig. Nézzük 6 hetet. És akkor mondják itt a színészek, hogy ez nem tud összeállni a premierre. Majd az 5.-6. előadásnál összeáll. Most egy ilyen gála, mert ez egy gála, ugye, az a műfaja.
3: Igen.
2: Az hogy történik rendezésileg, meg összeállásilag?
3: Szerintem az se tud összeállni. Legalábbis abból gondolom, hogy a menedzserünk mindig azt mondja, hogy a harmadik előadás után érzi azt, hogy na most a helyén van minden. Aha.
2: Akkor itt is van egy ilyen érési időszak?
4: Van érési időszak, de én úgy gondolom, hogy már az elsőben is biztos vagyok benne, hogy ugyan azzal az energiával és ugyanazzal a
2: szenvedéllyel
4: csináljuk. Aha. Tehát, hogy nem hiszem, hogy az első előadás rosszabb lenne.
3: Nem rosszabb. Én nem is azt mondtam, hogy rosszabb, csak hogy
2: másabb.
3: Hogy másabb. Tehát, hogy van egy érési ideje ennek is. Tehát, hogy ott a legelsőnél azért mindenkiben van egy plusz izgalom, ami miatt nem biztos, hogy az első előadáson jobbra lép, amikor jobbra kellett volna lépni, hanem balra lép. Persze ez a nézőnek nem fog feltűnni, de egy Szél Mari, aki a menedzserünk, és aki nézi minden egyes előadást, az pontosan tudja azt, és ő hangot is ad ennek. Szóval, hogy ő bejön rögtön a szünetben, és azt mondja, hogy Erik, figyelj, ez azért még aha, nem olyan.
2: Okay. Jó, vannak akkor ilyen visszajelzéseitek.
3: Hogy ne lenne,
2: mikor
3: persze.
2: Mit kell finomítani.
3: Igen, de én ezt el is várom. Tehát, hogy én ezt szeretem is, hogy visszakapjuk ezeket. És hát szerencsére olyan őszinte emberekkel vagyunk körbevéve, meg olyan, tehát, hogy nem csak őszinték, hanem olyan szemük is van, hogy látják ezt. És ebből tudunk építkezni.
2: Ki osztja a dalokat? A rendező?
3: Én. Én találom ki a dalokat, de mindig, amikor készül egy új gálaműsor, akkor én megkérdezem a szereplőket, hogy figyelj, van olyan, amit szívesen elénekelnél ebben az előadásban? És akkor persze jönnek a különböző ötletekkel, vad ötletekkel is.
2: Dani, mikor kért utoljára dalt?
4: Én mindig a legjobbakat kapom, mert hogy az összes Bon Vivant dalt nagyon szeretem egyébként, de tehát így konkrétan nem tudom, hogy kértem-e, de amit most is van szóló,
3: nagyon szeretem. Nem volt olyan, hogy kért volna. Én hozok neki mindig ötleteket.
2: Mondjatok már, csak a hallgatók kedvéért pár Bon Vivant dalt, hogy értsük.
4: Most amik elhangoztak az előadáson, az egyik a Mi muzsikus lelkek, amiben egy hegedűvel jelenek meg a kezemben, és akkor a refrént még hegedülöm is, mert egyébként még gyerekként, hegedűsként indultam, amit most már egyáltalán nem űzök, de hogyha van egy ilyen ötlet, vagy egy ilyen plusz dolog, amit bele lehet rakni az előadásba, akkor azt bele rakjuk, és azt, annak is nagyon nagy sikere volt. Nagyon szeretem azt a Bon Vivant dalt, és természetesen a Helycigány is elhangzott benne, ami egy klasszikus Bon Vivant dal, azt is nagyon szeretem, és én nem tudom, hogy volt-e valaha olyan gála, ahol azt nem énekeltem volna.
2: Tényleg?
4: El. Igen.
2: Egyébként csak ezt is, hogy értsük szakmailag, hogy ezt egy táncos komikus nem énekelheti el, mert nem áll neki jól.
3: Biztos, hogy elénekelheti. Tehát, hogyha megvan,
2: énekeltél például?
3: Én egyszerre énekeltem ezt a dalt el életemben. Egy gálaműsorban hívtak meg vendégként, és a Bon Vivant beteg volt az előadásban, és mire a műsornak elérkezett az a része, amikor ezt el kellett énekelnie, addigra már nem volt hangja, és akkor hirtelen ott szóltak, hogy meg kell menteni ezt a dolgot, és akkor én elénekeltem ezt. És az volt a vicces, hogy én nem Bon Vivant stílusban adtam elő, hanem a saját táncos komikus szerepkörömben. Aha. Tehát, hogy én sokkal nagyobb táncot csináltam ott a végénben. Tehát, hogy másabb volt. Ami nem illett ahhoz, ahogyan ezt elő kell adnia egy bombivánnak. És én nem is éreztem jól magamat akkor abban, de meg kellett menteni azt az előadást.
2: És megmentetted.
3: És meg, persze. Na,
2: szuper. A műfajt ti mióta szeretitek? Tehát ez mennyi idősen ért el benneteket?
3: Engem gyerekként. Nekem a
2: és ez
3: szüleim...
2: És elkedett azóta?
3: Nem. Én ebben nőttem fel, a szüleim meg a nagyszüleim mindig nézték az Interoperetnek a műsorait a tévében január 1-én, és akkor valahogy én is oda ragadtam ebben az egészben, és ez úgy bennem volt. Tehát gyerekszínészként kezdtem a pályámat, de már 11 évesen énekeltem a Jaj, cicát.
2: Na, megmaradt az.
3: És az megmaradt. Az igen.
2: Hát de milyen jó, hogy ez így elér, aztán ott is marad.
3: Igen.
2: Nem teszed le, Dani, nálad?
4: Engem kicsit később ért el, ugye én hegedűsként kezdtem, szüleim zenetanárok, apukám játszott a Pécsi Szimfonikus Zenekarban. Operett kevésbé volt Pécsen a színházban, mert Pécsen nagyon sokat jártam színházba is. Musicaleket nagyon szerettem ott nézni, úgyhogy az operettel igazából olyan 14-5 éve kerültem egyáltalán kapcsolatba.
2: Abban meg már 9-et itt a Monarchiában.
4: Abban már 9-et itt a Monarchiában, de hát nagyon, nagyon megszerettem azt a műfajt. Ismertem, de nem ástam bele magam mélyen, úgyhogy én egy ilyen 10 pár éve ismerem, és szeretem, és éneklem, és csinálom.
2: Ha most olyannak kellene elmondanotok, vagy átadnotok a műfaj szabadságát, vidámságát, meg minden, ami jó érzését, ugye nekem kicsit egyébként kívülállóként, vagy műkedvelőként nevezzük így olyan az operett, mint egy motivációs tréning, mindig jó kedv van. Nem? Hát az operettben nincs szomorúság olyan nagyon.
3: Van azért szomorúság,
2: de az is egy sírvadigadás egy picit,
3: az,
2: nem?
3: Igen.
2: Tehát, hogy ez nem egy búval történő akármi, hanem ez egy vidám műfaj alapjáraton.
3: Legalábbis a végére biztos, hogy vidám.
2: Na,
3: lesz.
2: Ezt akartam mondani, tehát akkor ez mégiscsak egy ilyen motivációs valami. Hát így kéne élnünk, nem?
3: Igen.
2: Ahogy ott a színpadon csináljátok. De ha valaki nem ismeri a műfajt, ráadásul csak azt hallotta eddig, amiket mondtak a műfajról, mert ugye ezt már megbeszéltük párszor, hogy divat szídni a műfajt, vagy divat egy kicsit finnyáskodni a műfaj mellett, holott persze mondom, még azok is dúdolják, akik finnyáznak mellette. Szóval mit mondanátok elsőre? Mit adnátok át, hogy miért érdemes elmenni egy Monarchia operett előadásra?
3: Szerintem azért jó eljönni egy Monarchia operett előadásra, és ez nem csak az én véleményem, hanem a nézők visszajelzéséből is tudom, mert hogy nálunk olyan energiával dolgoznak ezek a fiatalok, ezek a csoda fiatalok tényleg, akik nálunk a társulatban benne vannak, hogy ezáltal egy olyan felfokozott előadás születik meg, ami máshol kevésbé látott. Tehát, hogy én nem érzem nálunk.
2: Tessék? Energia?
3: Abszolút energia. Uh-huh. Igen. Nálunk egy ilyen előadáson mindenki 1000%-os fokon pörög, és jön az előadásba. És persze van olyan, amikor valaki lejjebb van, rosszabb hangulatban érkezik, nem olyan, de szerintem ahogy megszólal a zene, és ahogyan össze van rakva, és hogy amilyen családilag működünk, tehát hogy ezt tudom
2: tehát
3: működni.
2: Tehát ez egy család, a Monarchia?
3: A Monarchia az egy, okay. Az ma már egy család szerintem, igen.
2: Mióta?
3: Igen. Ez nagyon nehéz megmondani, mert több mint 15 éve működik a Monarchia, de...
2: Hát és voltak korszakok benne.
3: Voltak benne korszakok, és cserélődtek a szereplők, cserélődtek a szólisták benne, de most már az utóbbi Hát mondjuk azt, hogy 9 év. Az utóbbi 9 évben megvannak a meghatározó tagjai a monarchiának, és most az utóbbi években is érkeztek új, nagyon tehetséges fiatalok hozzá.
2: Igen, pont ezt kérdeztem, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy itt volt nálam a múltkor 2 kolléginátok, és tudom, hogy az egyiküknek nem, mondjuk ez volt az első budapesti debütálása, ugye, a Városmajorban?
3: Hát a Monarchia Operettben, igen. Igen. Igen, igen, igen.
2: Szóval, hogy muzsikálnak, hogy egy picit a hegedűhöz is visszatérjünk az új tagok.
3: Szerintem zseniálisan. Jól énekelnek, jól táncolnak, jó színészek, és hát akkora energia és olyan életöröm van bennük ettől az operettől, hogy tényleg öröm nézni mindegyiküket.
2: És hogy álltok meg egyáltalán hogy képzeljük el, hogy például most mind a kettőtöket tudom, hogy Erik, te vagy az, aki összefogod ezt az egészet művészeti vezetőként, most hosszan sorolhatnám a mindenfajta művészeti tevékenységet, de hogy úgy képzeljük el, hogy csörög a telefon állandóan ilyen önjelölt színészekkel, meg akár önjelölt bombivánokkal, hogy szeretnék bekerülni a...
3: Igen, igen.
2: A társulatban, de ezt akár sok színésznőket is mondhatnék.
3: Igen, nagyon sok jelentkezést kapunk.
2: És aztán mit kezdtek?
3: Nem nagyon tudunk mit kezdeni vele, mert hogy
2: megvan a társulat.
3: Hogy megvan a társulatunk. De mindig nyitottak vagyunk a fiatal új tehetségekre. Tehát, hogy néha-néha van olyan, hogy azt mondjuk egy jelentkezés után, egy videó, vagy egy hanganyag után, amit küldenek nekünk, hogy hoho, ebben a kislányban van valami, vagy ebben a fiatal srácban, és hogy próbáljuk ki, nézzük meg egy előadásban, egy kisebb előadásban, hogy hogyan
2: működik. Tehát nem lehetetlen bekerülni?
3: Nem, abszolút nem. És akkor utána elkezdjük nevelgetni.
2: Na, ezt akartam, na jó, hogy te mondod, de Danit akartam kérdezni, hogy milyen a társulat befogadó hajlandósága.
4: Szerintem nagyon jó. Tehát nagyon egyébként szeretjük nagyon egymást, de abszolút nyitottak vagyunk új fiatalok felé, tehát úgy gondolom, hogy akik most idén voltak először is, hát teljesen jól bele illenek a csapatba, és egyszerűen a válaszom az, hogy befogadó a társaság, abszolút.
3: Szerintem azt akartam hozzáfűzni a Daninak a mondandójához, hogy azért is működik ez jól. Például mondok egy példát. A Denk Viki, aki nálunk a vezető primadonnája a Monarchiának, most már nagyon-nagyon sok éve. És az egyik gondolatom az volt, miközben a Dani beszélt, hogy nálunk nincs az, mint amit akár könyvekben lehetett korábban olvasni, vagy amilyen elterjedt pletyka volt, hogy a régi nagy színházakban a primadonnák megölték egymást. Mm. És nálunk én nem érzem ezt, tehát hogy nincsen ez, hogy...
2: Nincs áskálódás.
3: Abszolút nincsen áskálódás, nincsen semmi. És például a Viki volt az, aki egyszer csak jött, és azt mondta, hogy figyelj, tudok egy fiatal kis lányt, aki szerintem teljesen beleillene a Monarchiába, jól énekel, jól táncol.
2: És a volt tanítványa, ráadásul. Nem?
3: Azt nem tudom, hogy a volt. Azt hiszem, hogy a volt tanítványom, és elhangzott a Vikitől az a mondat, hogy és komplett bolond. És akkor innentől kezdve, mert jó értelemben. Aha. És innentől kezdve azt mondtam, hogy jöhet. Uh-huh. Szóval, hogy nálunk...
2: Ér bolondnak lenni.
3: Abszolút ér bolondnak lenni. Szuper. És hát nálunk tényleg, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy vidámság van, röhögünk, jól érezzük magunkat. Jön egy ilyen városmajori előadás, ahol a menedzserünk palacsintát süt a társulatnak. Tehát, hogy mindenki hoz valamit, és hát jól érezzük
2: magunkat. Tehát lement az előadás, kimentetek a fotófalhoz, és akkor utána palacsintát tettetek? Vagy előtte?
3: Igen.
2: De előtte szabad enni? Bombiván urat. Kérdezem.
4: Én nem szeretek közvetlenül előtte enni, de van olyan tenor, aki simán megeszik egy egész csirkét még éneklés előtt.
3: Hát, komikus is van.
4: De én egy olyan másfél órával előtte nem szeretek, utána viszont nagyon szeretek enni, úgyhogy, és nagyon szeretek, mert erről is mondtál, lemenni, oda menni az emberekhez, aha, és kicsit találkozni velük. Ez ott is nagyon nagy erőt és pozitívumot ad.
3: De rá is játszunk amúgy erre. Szóval, hogy amit mondott a Dani, hogy szeret lemenni az előadás után is találkozni a közönséggel. Nálunk például van olyan jelenet az előadásban, amikor a bombivánok lemennek a nézők közé. És
2: de várjátok, most akkor több bombiván is van?
3: Van több bombiván is az előadásban.
2: De mennyi van nálatok?
3: Most például 3 bombiván fiú volt ebben az előadásban, aha, a Borgálában.
2: Uh-huh. És nincsen közöttetek egyáltalán semmiféle?
4: Nincsen.
2: Rivalizálás?
4: Abszolút nincs.
2: Mert ezt akartam még kérdezni pont tőled, Dani, hogy mennyi bombiván van egyáltalán a szakmában? És hogy ismeritek-e egymást, milyen a... van-e kapcsolat? Aztán persze a táncos komikusokat is kérdezhetném.
4: Hát akik nálunk vannak, azok ismerjük, szeretjük, okay, úgyhogy velük tényleg nagyon jó a kapcsolat, és egyáltalán nincs rivalizálás. Még vannak bombivánok az országban, nem nagyon járunk össze, vagy ismerjük egymást, tudunk egymásról. Van egy-egy hely, ahol váltóként voltam egy másik bombivánnak a váltója, de teljesen más egy ilyen hely, mint a Monarchia Operett. Uh-huh. Tehát ez
2: a bázis. Gondol,
4: igen.
2: Szuper. Na mit kívánjak nektek így a végén most már? Jó társaságban repül az idő. Sok ez ilyet?
3: Nagyon-nagyon sok ilyet. Igen.
2: Sok csillogó szempárra, akkor igen, nagy baj nem lesz.
3: Ez a legfontosabb, hogy sokáig láthassuk még ezeket az örömteli szempárokat.
2: Ez mennyiszer lesz még előadva egyébként?
3: Ez a Borgála még az idén lesz Vácon és Nagykanizsán, mert hogy már ezzel körbe turnéztuk az országot. Uh-huh. És aztán utána október 24-én egy új premierünk lesz.
2: Na, ilyen hamar?
3: Igen, igen. Most egy kicsit korábban mutatjuk be. Október 24-én egy Kálmán Imre gálát fogunk bemutatni, ami teljesen felüleli a teljes Kálmán életutat, és az összes darabjából a legjobb
2: számú. Ez egy hiánypótló.
3: Azt hiszem, hogy igen.
2: Te rendezed ugyanúgy?
3: Igen, na, igen, igen.
4: Akkor találkozunk majd. Siófokon, ott a Kálmán
3: szülővárosában.
2: Szuper, de hozzátok majd el Pestre is.
3: Ez turnézni fog utána folyamatosan az egész országban, és hát reméljük, hogy érkezik majd Budapestre.
2: Itt ilyenkor hol próbáltok egyébként? Van külön próbaterem?
3: Van külön próbatermünk, igen, igen, ahol a táncpróbáink vannak, ahol összepróbáljuk az egész előadást.
2: És külön vannak énekpróbák is, vagy egyszerre?
3: Külön is vannak, és aztán utána egyszerre
2: tehát
3: is.
2: Tehát ezek megvannak a folyamataik.
3: Persze, igen, igen, igen, igen, igen.
2: Örültem nektek.
4: Mi is
2: monarchiaoperett.hu kedves hallgatóink, és vagy meg hát gondolom az összes közösségi oldalon ott vagytok.
3: A főként azokon vagyunk ott, igen.
2: Akkor
3: igen.
2: Pláne. Kollár Péter Eriket és Árvai Dánielt, vagy fordítva ABC sorrendbe megyünk, de örültem nektek, hogy itt voltatok. Ahol lehet, kövessék őket, szeressék őket, azt a sok energiát, amit beletesznek imádott hivatásukba, a figyelmükkel viszonozzák, vigyázzatok magatokra.
3: Köszönjük.
2: Ezt kívánom persze a hallgatóknak is, akiktől még most csak azért nem köszönök el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még vissza fogok jönni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kollár Erik Péternek és Árvai Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az Iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fótveresegyház őrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az Iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. A gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályait többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél többfelé élénk lesz. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá,

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása, Pakson jövőre újra nyithat a 10 éve bezárt planetárium. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinájának tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Elmondta, jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Vasárnap reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a kormányfő hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményt. Az erőmű teljesítménye nem sokára eléri az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény, emelte ki. Magyar Péter a paksi atomerőműről azt mondta, hogy az ott rekordsebességgel végzett munkálatoknak jelenleg 15-20 cm a visszaduzzasztó hatása. A kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak. Jövőre újra nyithat a Népligetben a 10 éve bezárt planetárium. A jövő évben ideiglenesen kinyithatná kapuit a planetárium, véli Tanács Zoltán tárcavezető. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, mondta a miniszter hozzátéve, hogy a 23 méteres kupola nemzetközi összehasonlításban ma is jelentős érték. A lemaradás elsősorban a vetítés technikában, az interaktív tartalmakban és a működési modellben van. Tanács Zoltán közölte, hogy egy teljes igazi felújítás újításhoz legalább 3-4 évre lenne szükség. Az épület többféle módon újulhat meg. Törekedhetünk arra, hogy a régi planetárium épületét újítsuk fel, és egy modern, 21. századi planetáriumunk legyen. De arról az elképzelésről is beszélgettünk, hogy kitalálhatnánk egy modern, tudományos élményközpontot, amely a világ minden tájáról vonzhatná az érdeklődőket. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felül egyre több felhő zavarhatja.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emeleten lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az atomenergiára szükség van, mondta a miniszterelnök, zéró toleranciát hirdettek a kisebbségek bántalmazásával szemben. Meghalt a hajós kapitány, aki nem segített a hableány balesetnél. Molnár Róbert vagyok. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mintegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésében lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a Hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a Hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Hétfőn a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett. De az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az Iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az Iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyadatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. Gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályai többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél többfelé élénk lesz. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: Köszi szépen, Róbert! Jó reggelt! Nézzük a közlekedési információkat. Van egy csomó változás, amelyek a mai nappal lépnek életbe. Így például a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat át, a Petur utcát pedig lezárják az Anikó utcánál vízvezetéképítés miatt. Mától zárva a 8. kerületben a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, itt a csatornát újítják fel. Szintén mától a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervíz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos korlátozásra kell számítani szegélyépítés miatt. Sávzárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát mától zárva tartják a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert javítják a távhővezetéket. Fontos, hogy itt a 15-ös busz is terelve közlekedik, nem érintve a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. A 14. kerületben a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon közműépítés miatt a félútpályát tartják zárva mai naptól, a Kacsó-Pongrác úton pedig kifelé a Rákospatak utca előtt mától időszakos sávzárást kell kerülgetni távhővezeték építés miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Indul bizony, de jó híre itt, 6 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kíván a stúdióból Bordán Petra,
4: Somogyi Zoltán
3: és kedves vendégünk,
5: Sipos Peti vagyok, szavaztok.
4: Hát jó veled kezdeni így a két hét után.
3: Egy zenész korán reggel, ez már önmagában szórakoztató.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:45. Szerintem minden kedves hallgatónk epekedve várja, hogy megtudja, hogy mit csináltunk, merre volt. Ja nem, de viszont az minket meg érdekel, mert most futottunk itt össze, és pár minden másról beszélgettünk. Petivel meg Petrával is, csak még erről nem. Hogy ki merre járt?
2: Picsinát. Peti merre járt?
1: Merre járt a Peti?
3: Hát én koncertre gyakorlatilag a nyáron. Június elején voltam egy pár napot a horvát tengeren, egy barátom hajóján. Vitorláztunk, nagyon szép helyeken jártunk, és éppen meséltem Zolinak, hogy ezek úgy átvertek engem. Megérkeztünk egy helyre, elmentünk fagyizni, mondom, na hát itt más itt az építészet, mint a horvátoknál, vagy nem, itt nagyon más, mint itt látszik, hogy lejjebb vagyunk, nem, csak olasz sör van, és másnap mondják, hát akkor menjünk át olaszba, 14 órát a vizen, meg minden, erre mondják, Peti, már tegnap óta olaszba vagyunk.
2: És észre sem vetted.
3: Hát nem, de és még mondja, hát nézem
2: is. Persze, vizet,
3: semmi. Nézem a telefonon a kis pöttyöt, itt vagyunk, Bari, hát a Szonya nincs itt, net rendesen, nem mit folyamatosan értem. Miért írják ezt San Pietro Federetto? Miért nem horvátul írják ki?
2: Miért beszélnek olaszul ezek?
1: Miért van olasz
2: szőr? De jól érezted magad.
3: Nagyon jól éreztem magam. Csodálatos helyeken jártunk. Olyan szigetekre is eljutsz egy ilyen kis hajóval, ahol egyébként a turisták nem jutnak el. Tényleg egy darab világító torony lakatlan szigeten, hiszen rengeteg sziget van ott a környéken, és itt teljesen keresztbe mentünk az Adrián. De hát ez 4 nap, 5 napot voltunk csak sajnos.
1: Időjárásra szerencsétek volt, mert ott az, ami az utóbbi években barátai mindig azt mondják, akik elmennek Horvátországba, mindig megszívják, hogy jön a vihar, szakadó eső, és nem lehet csinálni semmit.
3: Hát az utolsó este az kemény volt, mert kaptunk egy ilyen boraszelet, vagy mit, és egy vitorlás hajón azért ott melózni kell. És akkor ott a kapitány mondta, engedd ki a pirosat, húzd a kéket, nem is látom, tök sötét van.
1: Tudtad, annyi... mit csinálsz, vagy csak így próbáltad?
3: Én annyit tudtam segíteni, hogy tartottam így a zseblámpát. A
2: figyelj, az is kell, hogy lássalak.
1: Feti, annyit segíts, hogy ne esd be a vízbe, légy szíves.
3: Töltsd ki a rumos kólát, tudod.
2: Az is segítség tud lenni egyébként, hogy ne legyél tengeri beteg. És amikor mondjuk nem koncerteztek, mert ilyenkor nyáron tudja, hogy tele van a naptáratok, akkor mikor tudtok pihenni menni?
3: Hát például a nagy koncert után elmentem Vietnámba, képzeld el. Az március elején volt, és ugye február végén volt a nagy koncert, és utána engedtünk magunknak 2-3 hetet. Ez ilyenkor, tehát inkább ezekben a laposabb időszakokban, február, októberben szeretnék még egy 4 napot Spanyolba menni a gyerekeim, a kicsiké 31 éves és 25 éves.
2: Ezt akartam mondani, hogy a gyerekek már vagyok, igen.
1: 58 fok, tehát
2: ebből
1: szempontból a tavasz meg az ősz.
3: És ott is inkább ilyen utazgatós, te jobbra, balra, előre, hátra. Nem biztos, hogy a fürdés a lényeg, hanem inkább ez a városnézés.
2: Ja, akkor te inkább városnézős abszolút vagy. Hát a mi nyaralásunk az hál' Istennek úgy alakult, hogy mi szeretünk egy picit pihenni is, meg városnézni, úgyhogy amikor most elmentünk Krétára, akkor igazából 3 napot pihentünk, tehát ami olyan tengerpartos, napozós, stb. Mert a fiúk igényelték azt is, hogy ők ott tudod, így töltögethessenek, meg jól érezhessék magukat már reggel 10-kor. Mi aztán utána pedig mentünk folyamatosan. Megnéztük Heraklion-t, megnéztük a Knossoszi palotát, nekem a szívem vágya volt, mert én ilyen történelem meg mitológia mániás vagyok, és látni azt, még hogyha nem is igaz, hogy ott volt a Minotaurusnak a labirintusa, meg azt a történetet. De
1: mennyi
2: van
1: megint? Hogy képzeljük, hogy mennyire áll, vagy mennyire nem áll, vagy csak.
2: Figyelj,
3: nagyon
2: sok részét rekonstruálták, még azokat a színeket is próbálják használni, nyilván nem tudják ugyanazt a színt kikeverni, de ott sétálgatni és látni azt, hogy ők már annak idején vízvezetéket építettek, érted? Tehát, hogy sokkal előbbre voltak, mint mondjuk mi mostanában, hogyha elmész néhány településre itt Magyarországon, ez egészen elképesztő.
3: Nagyon komoly. Nagyon komoly. Én Lászúton voltam ott, és nagyon tetszett nekem az a Knossoszi palota, egész Kréta nagyon tetszett, tök jó volt. Mit akartam mondani? Mindegy, elfelejtettem.
1: Ja, azért kezdtem el nevetgélni ezen, hogy sokkal előrébb tartanak, mert hogy én meg Lengyelországban mulattam a 2 hétből az első hetet, és azon gondolkodtam végig, hogy ők nem ugyanaz az oldalán voltak a vasfüggönynek, mint mi.
2: Hát
1: tehát, hogy ugye?
2: És
1: hogy,
2: már más volt a világ?
1: Hát, ahhoz képest ezt így nagyon jól sikerült már elrejteniük, tehát, hogy figyelj, hogy Varsóban egy icipici óvárosi része maradt, igen, és a nagy az ugye új, hát relatíva nyilván ez az 50-es, 60-as, 70-es évek, és abból a szempontból nem szép az épületet, nem olyan gyönyörű, mint egy gipsztukkos paloták, mint nálunk a körúton vagy bárhol, de hogy minden rendben van, hogy az aluljárókban tényleg egymást érik az üzletek, de hogy a gyors étterem, a borbé...
2: És működnek.
1: És működik, és nem lóg az álmenyezet, és nem lóg a vezeték a nem tudom, a lámpából. Tiszta, mindenhol tisztaság van. Figyelj, a villamos megállótól kezdve nincsenek eldobált csikkek, a bokrok tövében nincs odaszorva a szemét, nem fetrengenek az emberek az utcán, és hogy tényleg egy olyan típusú helyen is, mint a Hungária körút, azt érzed, hogy végig gondozott virágágyások.
2: Hát ez nálunk most nincs.
1: És tudod, tudjátok, én úgy vagyok ezzel, hogy én tényleg szeretem Budapestet, én szeretek itt élni, és amikor azt mondom, hogy A szívem szorult össze, amikor hazaérve sétáltunk egyet egy kedves ismerősömmel a Dunapart, tehát a Fővám térnél, meg a, ja, hát meg a Szent Gellért térnél, tehát hogy azt a dzsuvát, ami ott van, és ezt nem azért mondom, de ilyenkor mondják, hogy akkor menjél Lengyelországba. Nem, én azért ostorozom magunkat, hogy a jó példából tök jó lenne tanulni.
2: Hát figyelj, 5-6 évvel ezelőtt nem volt ennyire koszos a város. Én ugye tömegközlekedem, tehát látom meg azt is, hogy egyre több embert látok az utcán is ilyen furcsa állapotokban fetrengeni, ami borzasztó. Sőt, nekem ami ilyen nagyon szívbe markoló volt, amikor megnyitott a Time Out, tehát hogy tényleg rengeteg külföldit vonz, hogy azért ott kipróbálj különböző ételeket, és hogy ott is kosz van, dzsuva van, tehát bemennek oda a külföldiek is, és utána azt látják, tudod, hogy én nem tudom, mi történt itt a kis fővárosunkkal, de tényleg egy kicsit koszosabb.
1: Hát meg tudod, úgy volt, hogy Varsóba repültem, ott voltam néhány napot, és utána vonattal mentem át Danzigba, és az ugye megvan, hogy a több mint 300 kilométeres távolság, ez 2 órányi vonatút volt.
2: Na, hát!
3: Jobb a sihuhu.
1: Hát, és hogy a vasútállomás, figyelj, mint egy palota a meséből úgy nézett ki. Ugye nagyjából nekem ez a két város, és a kettő között a Malborki kastély, ami a legnagyobb téglavár, amit ti imádnátok szerintem, és én is úgy vagyok, mint Peti, hogy lejártam a lábam. Tehát, hogy én reggeltől estig sétáltam, nem pihentem egy percet.
3: Kézzed, én úgy voltam, én is mondtam egyszer egy lengyel ilyen körúton, de kocsival voltunk, gyerekeimmel szintén, és akkor még ez olyan régen volt, hogy még abból a hagyományos GPS-szel mentünk, tudod, amit kijelölj a kocsi elejére. És hát, hogy valaki bejutottam, hogy Zakopane, pof, rányomtam az elsőre, megyünk, mondom, már rég ott kéne lennünk. És nézem, valahogy kiderítettem, hogy valami Zakopane nevű szintén, csak ott még egy ilyen, volt egy alcíme. Úgy képzeld el, úgy találtam vissza.
1: Hány száz kilométerre volt odébb?
3: Hát egy olyan 70-80-nal voltunk akkor odébb, és találtam a kocsiba egy papírtérképet. De olyan volt a papírtérkép, hogy a szomszédos ország még CCCP volt. De visszataláltunk Zakopanéba.
2: Ez viszont így kívánt.
3: Ennek papírtérkép alapján. Hát ez szerencsénk volt.
1: De nagyon szép helyeken. Az is szép, igen.
3: Voltunk a Dunajecen tutajozni, az volt a hármas határon, ott folyt, az volt a régi magyar határ, akkor voltunk abban a Sóbányában, a Vérdiskán, hát csodálatos helyek vannak egyébként. Tényleg nagyon, nagyon tetszett nekem is Lengyelország, és bárkinek ajánlom. Tesó, még most voltak.
1: És önöknek mi volt a legkedvesebb nyári emlék, vagy mi válik majd azzá? 0630-30-30-95-8, vagy ha csak egy szóval megírják azt, hogy merre jártak, azt is örömmel vesszük.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Fél hét előtt 7 perc itt a Sláger reggel. Hát ha már itt kirándulgattunk az előbb, most már csak képzeletben, meg az emlékeinkbe. Képzeljétek el, hogy egy apuka, a 4 éves a órák 7 éves kisfiát hagyta magára, mert ugye a kisfiú elfáradt. Tehát, hogy túráztak, sétáltak, és úgy volt tele, mondta a gyerek, hogy nem tud tovább, és mondta, jó, akkor maradj itt. És
1: milyen bájos, kedves.
0: Igen, tehát, hogy te ilyet elképzelhetőnek tartottál volna annak idején? Hát vagy, mert te is ilyen menős vagy.
2: Nagyon menős vagyok, az, hogy magára hagyjam, azt nem tudom elképzelni, de ugye eltervezett, hogy hova szeretnél elmenni, azért győzködtem volna a gyereket, hogy na, menjünk föl, hát ha már eljöttünk ide, másszuk meg a csomolunk már. De biztos magára nem hagytam volna a gyereket.
0: Na, majd erre visszatérünk, mert erről nekem most ez jutott eszembe, hogy ugye van, ahol ezt valaki mondjuk nevelési, úgymond, ő így fogalmaz, hogy nevelési célzattal tesz meg, hogy kisfiam, nem, jó, akkor maradj, akkor csináld. Szerintem ilyen sokakkal.
2: Én egyszer az öcsémet odakötöztem az íróasztalába.
0: Hoppá!
2: Mert rám bízták az öcsémet, és elmentem moziba, csak nehogy baja essen itt. Megtalálja a kést, vagy az ollót, akkor mi kicsi
0: volt. Szívesz, oda, hány éves volt ő akkor?
2: Hát én 2-3 vagy valami, nem tudom, rám bízták anyámék, és elmentem a haverokkal moziba, és én akkor odakötöztem. Ennek hagyománya van, egyszer az unokatesóim is engem is odakötöztek, és gondolom, ezt tovább örököltem, ezt a szép hagyományt.
0: Ezt egy haveromtól hallottam, hogy őt is a bátyja lekötött. De nem tudom, akkor ezek szerint nekem nagyon jó fej bátyám van, mert engem sose kötözött oda sehol.
1: A mi gyerekkorunkban ez tök normális volt, hogy ilyen dolgokat csináltunk, de tényleg. Tehát most már nyilván kijön a gyámügy, érted, a tesóra is, de annak idején ez teljesen normális volt.
0: Mi gyerekkorunkban sok minden normális volt, ami most nem az. Pont a napokban beszélgettem a pedagógus ismerősömmel, aki mondta, hogy figyelj, ezt letagadom, de hogy némelyiknek egy-két pofa úgy odaférne, és fiatal.
1: Tehát, igen.
0: Igen, és egyébként tök tüneményes, meg minden. Nő, fiatal.
2: De hát azt mondja, kaptunk, hogy... mi a tornatanár minket volt, egy nyakába lógott egy bőrszíjon, egy síp.
1: Azaz.
2: Olyanokat odavágott nekünk a tornatanár, hogy az, most már beperelnék.
1: Igen, érte. Ez hát régen a tanároknál normális volt, ami szerintem nem normális, tehát az, persze. Hogy nálunk is volt egy Elemér bácsi, aki a fiúknak ezzel a nagyon vastag vonalzóval adta a körmösöket, hát az annyira fájhatott, persze. És én értettem, hogy ez miért volt jó.
0: A tesi tanának általánosban a Gábor bának ilyen furkos botja volt,
1: ne.
0: És azzal, hogy kopogtatta a parkettát, és így hadonászott, de soha, tehát hogy én olyat nem látom, hogy bárki ezt hozzáért volna, de hogy mindenki elhitte, hogy ha valami történne, akkor azzal biztos azt használná
1: is. Igen, ezeken nem értünk egyet.
0: Na, szó lesz majd a fura nevelési módszerekről, apropó, hogyha kaptak valaha fura büntetést, vagy nem feltétlenül furát, hanem valami nagyon emlékezetes büntit. Nálunk, nem tudom, nálatok mivel operáltak, nálunk például a tévézés megvonása volt egy ilyen, ugye az
1: ja,
0: akkoriban.
1: Ja, hát az persze.
0: Hú, hát az, éreztem a súlyát.
1: Most megvonnák a tévét a gyerekektől, ők megvonnák a vállukat. Mert
2: szerintem a telefont, ha elveszed a gyerektől, már
1: azaz,
2: akkor összeomlik minden.
0: Az a legnagyobb,
1: azaz,
0: igen.
1: Azaz, igen.
0: Szóval a legnagyobb, jó, a legnagyobb bünti, amit valaha kaptak. 0630-30-30-95-8, aztán szó lesz majd arról is, hogy beperelt egy amerikai cég egy nőt, mert a Google-on értékelést adott róluk, és méghozzá olyat, ami nekik, a cégnek, az értékelt cégnek nem tetszett. Nem tudom, gondoljátok át, hogy ti szoktatok-e értékelést, én pont tegnap írtam kettőt.
1: Én is tegnap.
0: Egy, és egy 5 csillagosat. Pont azért, mert így valahogy kihozták egymást. És persze ma is lesz majd hablatja, abba is lehet jelentkezni, lesz minden.
1: Úgyhogy... A hablatnál ezért szeretném elmondani, hogy Well Hello koncertre adunk belépőt, aztán lehet menni Budapest Bar koncertre, aztán a Dunakeszi Festre, a Hungarian Darts Trophy-ra, a Gypsy Kings koncertre, és van Sláger FM prémium előfizetésünk. Szóval megszórjuk ajándékkal.
0: Valamit nem akarsz hozzátenni még így? Mit a meet and greet
2: jöhetnek mirigyre is, igen, csak kaphatók a jegyek, nem nyerhetők.
0: Oké, hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A jó hírem az így az augusztus utolsó hetére, hogy igazán kellemes lesz az időjárásunk. Ma például délutánra már 29 fokot ígérhetek, most 19 fokkal indult a reggelünk, és napsütés várható. Aztán holnap lesz egy kis zápor, zivatar, de 30 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, és a legmelegebb ezen a héten pénteken várható 34 fokkal, úgyhogy így készüljenek, hogy lehet még majd strandolni.
2: Nézzük a közlekedési infókat. Először is a MÁV Inform ügyeletese Jancsurák Bence a vonalban. Mi újság nálatok? Jó reggelt!
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Budapest környékén rendben zajlik a reggeli vonatforgalom, nincsenek jelentős késések, fennakadások. A távolsági forgalomban a Pécsre tartó meccsek Intercity-k biztosító berendezési hiba miatt 10-30 perces késéssel érkeznek Baranyába. A csatlakozó járatok nem minden esetben várják meg a késve érkező meccsek Intercity-ket. Az átszálló utasok mentesítő buszos közlekedésre számíthatnak. Tart a karbantartás a Bakonyvas úton. Szerda estig Veszprém és Zirc között pótlóbusszal kell átszállni. Karbantartás miatt jó utat!
2: Köszönjük! Ha már közösségi közlekedés, a 253-as autóbusz jelenleg terelve közlekedik, kihagyva a Királylányka utca, a Facsemete utca és a Fatörzs utca megállókat egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. És az M3-as autópályán Budapest felé több jármű karambolozott, így a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső sávban, illetve a leálló sávban is sérült járművek vesztegelnek. Nagyon nehéz tovább jutni az egy sávra szűkült pályaszakaszon. Már most 4-5 kilométeres a torlódás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 42 perckor. A kérdésem, ti szoktatok-e a Google-in értékelést adni? Ugye, amikor 1-től 5 csillagig lehet kiválasztani, hogy mennyire tetszett az adott hely, mennyire vagy elégedett, és akkor még néhány mondatot is hozzá lehet fűzni.
2: Én nem nagyon, mert ahhoz is hülye vagyok, hogy a telefon bekapcsoljon, tehát
1: ja,
2: hogy nem tudtam, mik azok a csillagok, hogy jó konyak, akkor
3: te még vendégkönyvbe írsz, amikor elmész egy étterembe?
2: Hát, ha megkérnek, akkor igen. De nem nagyon szoktam értékelést adni, nem látom annyira értelmét. Egy helyen adtam értékelést, egy ismerősöm csinált egyszerűen valamilyen vállalkozást, és akkor ott fölpontoztam.
3: Na, jó fej voltál. Én a Google-on nem, viszont a Booking-on igen, mert úgy gondolom, hogy
2: Igen.
3: És most is, amikor hazajöttünk a szállodából, annyira elégedettek voltunk, hogy muszáj volt, mert mondom, ezt másnak is akarom, hogy tudja, hogy mi volt itt az erősség, gyengeséget, nem is tudok felsorolni, és én is el szoktam olvasni. Tehát mikor ezt a szállást kerestem, akkor nagyon sok értékelést olvastam el, és mivel sokan felpontozták, tehát nem az volt, hogy öten azt írják, hogy szuper jó, tudok, akiket így megfizetnek, hanem tényleg rengetegen, ezért úgy döntöttem, hogy én is szeretnék nekik ezzel segíteni.
2: Én a Booking-on szoktam foglalni, és tavaly voltunk Brüsszelbe barátainkkal, és előtte, mikor foglaltuk a szállást, azt mondja a fiam, mert ő benne van ebbe a turizmusba, hogy nézzük meg, hát, ha olcsóbb a szállod a saját oldalán.
1: És simán
2: lefoglaltam, és mentem oda, keresem a foglalásomat, és én azt hittem, hogy a Bookingon foglaltam. És nem jutottam be a szállodába, és egyszer csak beugrott, hát máshol kell keresni.
3: Igen.
2: Hogy én mit bénál? Ráadásul nem volt recepció, hanem ilyen automata, ahol hívják bejutásra. Hát én mit töketlenkedtem ott a bejáratnál? Hát gyerekek, nem találom. Elkezdett nem találni, persze, mert nem ott foglaltam.
1: Igen. Képzeljétek engem most néhányat, az egyik cimborám kezdett kapacitálni, hogy miért nincs már Revolut kártyád? Mondom, mert megnéztem, és rájöttem, hogy nekem minek, tök fölösleges. Tehát, hogy de mondom, az alapvetően annak jó, aki sokat költ külföldön. És mondja, nem, mert hogy ilyen kedvezmény, olyan kedvezmény, meg stb. És akkor átdobtam, most mentek ők is Görögországba, hogy nézzem meg, hogy a, mit tudom én, a szállás az 800, nem tudom hány ezer forint helyett, a nem tudom hány napra, hány főre, az végül csak 600 valamennyi volt. És akkor kikerestem neki a Bookingról ugyanazt a szállást, ugye? Mondom, nézd, a Bookingon meg 450. Menj már, hogy... Na, mondom, hát ennyit a Revolut kártyadról kb. Azért kérdeztem, mert, és egyébként a Booking az annyiban korrektebb, hogy ott ugye valóban akkor tudsz csak értékelést írni, hogyha te igénybe vetted a szolgáltatást.
3: Igen.
1: Hiszen ugye akkor kapsz egy automatikus üzenetet, hogy most akkor értéked. Azt a szállást, tehát nem tudsz máshova írni a Google, ezzel szemben megengedőbb, mert bárhova te ott vagy, belépsz, és oda befögsz valamit, hogy ezt néhányan csinálják is, hogy ilyen negatív kommenttel árasztják el, ugye nekik nem tetsző dolgokat. Például most egy amerikai csajszit azért pereltek be 25 ezer dollárra, mert hogy a Google az 5 csillagból egyes értékelést adott egy cégnek, és hát elkezdte gyalulni az ő termékeiket, hogy így rossz, meg úgy rossz, meg állandó problémák vannak, meg stb. És kiderült, hogy valószínűleg valamiféle szerelmi történet áll a háttérben, és valamiféle elégedetlenség, tehát hogy valójában semmi köze a hölgynek az adott céghez, meg a termékeihez, hanem volt ott egy fickó, akivel ők úgy tűnt, hogy együtt lesznek, aztán mégsem, és bosszúból jól lepontozta, vagy leértékelte
2: de egy cégnek azt is el kell fogadni, hogy valaki egy csillagot ad, tehát én azt gondolom, ez nem jogos, ha beperele, tehát nem mindenki lehet elégedett minden szolgáltatással.
1: Hát de itt a pont azért perelték be, mert hogy ő nem vette igénybe a szolgáltatást, és hogy így hitelrontásnak minősülhet ebben a formában, hogyha ugye hát betudják ezt bizonyítani.
2: Jártam így idén, hogy rendeltem valami elszívót, meg sütőt, meg egy mikrót, mert akartam, hogy egyforma legyen. A háromból kettő használhatatlan volt, de ezzel valami, persze hülye voltam, interneten rendeltem, nem is válaszoltak az e-mailjemre, hogy ezeket esetleg cseréljék, vagy javítsák. Valami külföldi behozatal volt, hulladék volt. Egyből szervizbe kellett vinnem mindjárt rögtön, hogy egyet használni tudjam.
1: Mert sokaktól ugye az olcsó húsnak híga a leveles. Most azt nem tudom, hogy tök olcsó volt, vagy csak
2: hát olcsóbb,
1: mint az
2: itthoni. Persze, nem volt,
1: de ezért
2: az
1: kell vigyázni, igen, az ilyen nemzetközi beszerzése, mert ott aztán rohangálhatsz a pénzed után, hogyha valami nem kerek.
3: Ebben a sztoriban nekem az nem tetszik, hogy nem értem azokat az embereket, akik csak azért adnak negatív véleményt, mert mondjuk most olyan napjuk van. Tehát, hogy azért ezzel befolyásolod azt, hogy más emberek hogy ítélnek meg egy céget. Szóval ez azért nem szép, ez
1: hát,
3: nem fair.
1: Mit értesz az, hogy olyan napod van? Mert én például, én vállalom, hogyha mondjuk elmegyek egy étterembe, jellemzően ott szokott előfordulni, és valami nagyon nem tetszik, akkor a frusztrációmat öntöm bele a kommentbe,
3: de
1: hogy az jogos, mert valóban, tehát olyan szinten volt, múltkor Komlón voltam, és hogy egyszerűen olyan minősíthetetlen volt a kiszolgálás, de leírtam a posztban, hogy az kaja az egy egyébként remek volt, nagyon finom, de hogy a felszolgálók azok, és aztán láttam, hogy többen ugyanezt írták már az elmúlt hónapokban, hogy hát a felszolgálóktól kellene ott megválni.
2: Én nem merek reklamálni akkor sem, ha nem tetszett, mert úgy megismernek, és akkor minden rendben volt.
3: Ó, biztos azért, mert
2: nem akarom ott leszarozni, akkor legfeljebb nem jövünk többet.
3: Igen.
1: De utólag már mindegy.
2: Nem akarom itt.
1: És viszont pont egyébként azért is írtam meg az egycsillagost, végül így visszamenőleg egy két hét, és még két hét után bennem van a frusztráció, tehát annyira fölhúztak, hogy de akkor nem írtam oda. Viszont most meg két napja Miskolcon egy olyan tökéletes étteremben vagy bisztróban jártunk, és annyira kedves és előzékeny volt a felszolgás, és mindenkivel, tehát hogy tündérek voltak a csajok, akik ott pörögtek, finom is volt, árértékarányban baromi jó, mert erre muszáj írom egy ötöst, és akkor így eszembe jutott, hogy ja, meg hát akkor a múltkor itt azt odaírom, pont azért, hogy más ne fusson bele, nem, tehát most nem rossz indulatból, hanem hogy amit mondtál te is, Petra, hogy más már ne fusson bele ugyanabba a csapdába.
3: Ja, én is olyan vagyok, mint te. Nem írogatok. Igen. Csak ha nagyon elégedett vagyok. Az igen. Nem jó neki semmi.
2: Hát pedig ott volt a püfőt hús, nem?
3: Igen.
2: Ott volt a bántott hús.
3: Ott volt a kirántott hús, ott volt.
1: Ha szoktak véleményt írni, és ha már volt ebből valamiféle hátrányuk vagy előnyük, 0-30-30-30-95-8, közben pedig egy kis rozét szervíroznék, azt a fajtát, amelyik a Bruno Marshoz tartozik,
3: hát az elég jó, igen.
0: Napjainkban ez a Schlager. Schlager.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És oly gyorsan múlnak a percek, hogy mindjárt 7 óra lesz már, 6 percen belül.
2: És ha már az értékelésekről beszélgettünk, Zolcsi adott egyet nektek, Peti, mert azt írja, hogy sziasztok, a Bókai kertben egyszerűen zseniális volt, ahogy játszottatok, úgyhogy szeretném megköszönni így a zenei élményt.
3: Igen, a Popper Petivel játszottunk egy ilyen egyórás ilyen zongora estet, és hát a hülyeség nem maradhat el. Egy-két poént bedobtunk a számok közé, és nagyon jó kis hangulat volt, ilyen kis családias, de ilyeneket is vállalok a nagy koncertekben.
1: Zongora est.
3: Hát a Peti, Popper Peti zongorázik, és
1: hát ez oké, de hogy hozzád mértem, mondom, hogy zongora est.
3: Hát azért ezek ilyen magna cum laude, Edda, ilyen dalok feldolgozva, és balkonfanatik néven tevékenykedünk most már.
2: Régóta, akkor kezdtétek, amikor a Covid volt.
3: Pontosan a Covid hozta ki belőlünk, Edda-Exon játszottunk, és akkor ez lett a nevünk, hogy balkonfanatik. Először Popperké akartunk lenni, ugye Popper Petivel zenéltünk, és egészen sokan szeretik. Most is voltunk egy szülinapon.
2: Na, ilyen értékeléseket is várunk, akár a Petit is lehet, vagy minket, vagy hogy szoktak egyáltalán írni Google értékelést.
1: Vagy Bookingot, vagy bármilyet, csillagosat. 0630-30-30-95-8, közben adjunk egy jó értékelést, szerintem Edwin Collinsnak, hogy még mindig, igen.
2: Tehát, ja, értékelni a fotónkat is lehet a Sláger FM Facebook és Insta oldalán, bocs, hát még
1: oda is kipasztítok. Lájkokkal, szívecskékkel, mosolyogos emojival, dühöset ne tegyenek, jó? Köszönjük szépen, legyenek még kíméletesek az első napon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Betfilmpiknik.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
8: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
9: A reklám után.

0: Meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban. Útfelújítás történt egy fontos szakaszon. Molnár Róbert vagyok. Újabb meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT-berendezése meghibásodott. A szakszervizt a kórház azonnal értesítette, a hibát pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt. Mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT-vizsgálatokat az onkológiai centrum CT-készülékén végzik. Adta hírül a Veol. A sűrűs CT-vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmények bevonásával oldják meg. Több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban, írja a veol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint visszanemtérítendő, 100%-os intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terv Plus programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínné alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme egy 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hidraulikusan mozgó ülésekkel és vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangeffektusok is társulnak. A kis terembe egy Zero-G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett két álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert is. A két irányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lúci utcát a 71-es főutat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus második felében is tovább csökkent. Augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a megyei napilap. A nyár során jelentős változás történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mért. Majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M3-as autópályán Budapest felé a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső és a leállósában is sérült járművek állnak, úgyhogy csak egy szűk sávon lehet tovább haladni, nagyjából 5 kilométeres a torlódás. Egyébként élénk a forgalom az autópályákon, illetve a főutakon a főváros felé, főleg Budapest környékén, mármint hogy közelében, Tatabánya és Biatorbágy között lassult le jelentősebben a haladás, illetve az M0-as autóúton az M4-es és az M5-ös csomópontja között a gyári szakaszon is kimondott sávban telítettek a sávok, szakaszos torlódás is kialakult. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, az M3-as bevezetőjén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és a 10-es számú főúton az Ürömi körforgalom előtt. A Cecz János közben, a Cecz János utca és az Anikó utca között mától egy rövid szakaszon a forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat át, a Petur utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. Zárva a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvária tér között mától, és szintén a mai naptól a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskap utca között is korlátozásra kell számítani. Továbbá a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, illetve a Hegedűs Gyula utcát mától zárva tartják a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között távhővezeték javítás miatt. Vigyázat, itt a 15-ös busz is terelő útra kényszerül.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Egy sipos Petink van itt nekünk ma reggel.
4: Igen. Jó reggel. Meg egy csomó Zizolink.
2: Ja, meg Pordán Petra is itt van. Mi is csak ma jöttünk vissza, úgyhogy ez, most ez az egész hármas így merőben. Új,
4: vannak itt,
2: nem úgy tettek ezt képest. Viszont nem úgy, Chaperone, jön a Good Luck Baby már is.

0: Én erre adok 5 csillagot Elton Johnnak, de, csak a, de én ezt a rúpolos verziót szeretem.
1: Hát ugye én is. Hát
0: mi volt az első verzió, az eredeti, és aztán jött a rúpolos, de ez tök jó húzása van ennek a dalnak.
1: Képzeljétek el, hogy nem egyedi eset.
0: direkt nézem a rocker csávot, hogy mit mond.
1: Jó, de a rocker csávó az imént mondta, hogy imádja Bruno Mars zenéjét, mert hogy tehetséges zenészről van szó.
0: Adásban nem mondtam, most lebuktattuk.
1: Hát szerintem ez nem fáj neki.
2: Nem
1: egy olyan info, ami
0: figyelj, várjál, nézzük Sipos Peti arcát. Figyelj, Madonna?
2: Nem, kösz. Nem.
0: Jó.
1: Ha már az értékelésekről beszéltünk, és arról, hogy ugye egy hölgy akár 25 ezer dollárt is ki kell, hogy fizessen egy cégnek, mert hogy negatív értékelést adott meg egy csillagot, hát ez nem egyedi eset, bár azt hittük, hogy igen. Luca azt írja, sziasztok, itt Németországban egy közeli nagyvárosban voltunk kirándulni, beültünk egy étterembe. Abban az időben előszeretettel értékeltem csillagokkal a Google-on azokat a helyeket, ahol jártam. Itt is így tettem, mivel a kaja nem épp elérte a közepes szintet, csak 3 csillagot adtam, sem megjegyzést, sem képet nem fűztem az értékeléshez, csak a 3 csillagot. Eltelt 5 év, ez sok-sok felkiáltó jellel írta, mikor is kaptam a Google-től egy e-mailt, hogy az értékelésemet az étterem rágalmazásként jelentette be. 2 opció van, vagy fellebbezek és indoklom, hogy miért nekem van igazam, vagy törlöm az értékelést. Az utóbbi mellett döntöttem. Ezt értitek? Hogy 5 évvel később te kapsz egy e-mailt, hogyha nem tetsz. Meg... Úgyhogy Zoli, vigyázz magadra.
0: Azért nem
1: értem,
0: mert azért van ez az opció, hogy tud értékelni.
1: Hát én is értem.
0: Hát nekem itthon volt Pesten, hogy siettünk a vonathoz, és akkor bementünk az egyik ilyen tésztás helyre, az Árkádban, és akkor direkt megkérdeztük, mert sor volt. Mondták, ó, ennyi perc, és valami elképesztően 40 perc, vagy nem tudom, mi lett belőle, úgyhogy végén ott kellett hagynunk, úgyhogy már ki volt fizetve.
1: Bakker.
0: És akkor írtam egy értékelést, mert ez nem nagyon tetszett, hogy ez leírtam rendesen részletesen, hogy ez volt a szitu, és hogy többször rákérdeztünk, már bunkon válaszoltuk, hogy majd kész lesz, meg nem tudom micsoda. Eleve nem szeretem, hogy egy vendéglátó helyen, tehát mégis csak te vagy a vendég. És én tényleg nem szoktam lemenni kutyába, tehát hogy tök normálisan megkérdezem, akkor válaszoljon normálisan. És akkor ott kaptam, képzeljétek el, egy pár nap után jött a főfő menedzsmenttől, a belódzótól valami, nem tudom, hogy hát elnézést kérnek, és hogy elfogadnék-e egy, nem tudom, valami 2 vagy 5 ezer forintos kupont, és hogy mondom, oké, és gondoltam, korrekt leszek, nem kérték, letöröltem a megjegyzést, hogy nem, kiegészítettem, hogy korrektek voltak, mert hogy ajánlottak cserébe valamit. Soha nem jött meg, úgyhogy megint kijavítottam az értékelést, és még kevesebb csillag
1: ez
0: lett belőle,
1: hogy,
0: és leírtam, hogy ígértek jó, hát itt az se jött meg, úgyhogy köszönöm szépen. És ez körülbelül 4 éve történt, én azóta arra a helyre, és ennek a láncnak egyik helyére sem teszem be a lábam. És ha valaki mondja, hogy találkozunk, ott mondtam, hogy biztos, hogy nem.
1: Ezzel
0: nem.
1: Én is így vagyok. Tehát,
2: nekem az egyik gyors étterem volt ilyen, hogy 30 évvel ezért betévedtem, általában csirkét árulnak, és ahhoz kötődő izéket, és mondtam, soha többet. Eltelt 30 év, valami éjes, oda bementem, megint rá, mondom, megint soha többet nem megyek, mert nem értékeltem, de mondom, ez
1: gagyi. Így értékelted, hogy többet nem mész oda.
0: Gumicsirkés. Az is egy értékelés.
1: Itt van velünk Steigi, jó reggelt.
0: Szavasz.
2: Guten Morgen.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Azt írod, hogy véleményt nem nagyon szoktál írni, csak csillagokat szoktál nyomogatni. Miért?
3: Hát én nem vagyok olyan beszédes, meg olyan típus, hogy akkor én most itt mindent is leírjak, inkább csak csillagozom.
1: Viszont
0: volt már ebből? Igen, előnyöd vagy hátrányod?
3: Így a csillagozásból nem, abból se előnyöm, se hátrányom nem volt, mert ugye nagyjából csak azt látni, hogy értékelem, tehát de az, hogy miért, azt ugye nem írom le. Egyszer írtam egy panaszlevelet, de az is tényleg nem van rám, de akkor nagyon-nagyon elpattan nálam is a húr. Autóvásárlásban voltunk, kinéztünk egy autót, elmentünk az autókereskedésbe, és megláttunk egy másik autót, viszont már péntek volt, napvége, záróra előtt meg sötétedett, és megbeszéltük, hogy hétfőn visszamegyünk úgy családostól, mindenestől. Fölírták a nevemet, telefonszámomat, és hétfőn, amikor mentünk vissza, akkor közölték, hogy eladták az autót. És úgy az lett volt bennem, hogy ott volt a nevem, telefonszámom, annyi nem volt bennük, hogy felhívjanak, hogy elnézést, eladtuk az autót, ne jöjjenek, mert oké, egy fix vevőt persze nem küldenek el
0: esetlegesért. Aha.
3: Egy olyan ér, aki nem biztos, hogy elviszi, és akkor ezt úgy leírtam, hogy hát ezt köszönöm szépen, családostól újból el kellett bumliznom, meg stb. És a nagy főnök írt vissza, hogy nagyon sajnálja meg mindent, és kaptam 100 000 forint kedvezményt, hogyha mégis náluk vásárolok autót.
1: Az menő! És ott vetted meg a következő autót?
3: Aztán úgy adta a sors, hogy nem ott vettem, mert találtunk egy másikat.
0: Jó, de ilyenkor a gesztus is
1: hát
0: szerintem
1: ez az, hogy számít.
3: Igen, ők megcsinálták ezt így.
0: Hát köszi, hogy elmesélted, Steigi.
1: Szia!
3: Oké, én is. Sziasztok!
2: Hello.
0: Várjuk közben a jelentkezést, mert nézem az órát, figyeljetek, mindjárt 7:30 lesz. Úgyhogy ha Madonnára azt mondtad, hogy köszönöd, nem? Akkor nem tudom, mit mondasz majd erre. Jó, mindjárt
1: a hablatjáték. Mindjárt a hablaty. Szila énekel majd valamit valahogy. Aha. A hallgatóinknak meg kell fejteni, és rengeteg, rengeteg szuper jó nyereményünk van. Tehát ez ilyen, hát ez ilyen 100 000-es nagyságrendű, ahogy én így elnézem ezeket a belépőket, igen.
0: Úgyhogy tessék jelentkezni most 06:30, 30:30, 95:08. Addig is gyűlnek a ráncok, már látom a Peti szem alatt is. Meg hát jön az FLM dala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az is iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
7: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
13: Közeleg az iskola kezdés, de a lovas szezon továbbra is dübörög. Látogass el a Nagy Lovasba, ahol mindent megtalálsz, ami a lovagláshoz kell. Egy helyen, ez a te lovasboltod. nagylovas.hu.
14: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
15: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása Pakson. Jövőre újra nyithat a 10 éve bezárt planetárium. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinájának tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Elmondta, jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Vasárnap reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a kormányfő hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményt. Az erőmű teljesítménye nem sokára eléri az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény, emelte ki. Magyar Péter a paksi atomerőműről azt mondta, hogy az ott rekordsebességgel végzett munkálatoknak jelenleg 15-20 cm a visszaduzzasztó hatása. A kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Jövőre újra nyithat a Népligetben a 10 éve bezárt planetárium. A jövő évben ideiglenesen kinyithatná kapuit a planetárium, véli Tanács Zoltán tárcavezető. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, mondta a miniszter hozzátéve, hogy a 23 méteres kupola nemzetközi összehasonlításban ma is jelentős érték. A lemaradás elsősorban a vetítés technikában, az interaktív tartalmakban és a működési modellben van. Tanács Zoltán közölte, hogy egy teljes igazi felújítás legalább 3-4 évre lenne szükség. Az épület többféle módon újulhat meg. Törekedhetünk arra, hogy a régi planetárium épületét újítsuk fel, és egy modern, 21. századi planetáriumunk legyen. De arról az elképzelésről is beszélgettünk, hogy kitalálhatnánk egy modern, tudományos élményközpontot, amely a világ minden tájáról vonzhatná az érdeklődőket. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás.
17: Robi, nagyon szépen köszönjük, jó hírem van mára, mert hogy gyönyörű napos időre készülhetünk, 19 fokos most a reggelünk, délutára pedig 29 fokot ígérhetek. Holnap is marad a kellemes időjárás, bár akkor már 30 fokos hőmérsékletre számíthatunk, ahogy a hét további napjain is, és egyébként, hogy elnézem, a szeptember 1-e is még igen kellemes lesz, úgyhogy a hétvégére esetleg bográcsozást, vagy mondjuk egy balatoni túrát terveznének, akkor nyugodtan tegyék meg, jó lesz ez az időjárás.
18: Kapcsolom a MÁV Informot, Jancsurák Bence a vonalban, jó reggelt!
19: Ja, Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Budapest környékén rendben zajlik a reggeli vonatforgalom, nincsenek jelentős késések, fennakadások. A távolsági forgalomban a Pécsre tartó Mecsek Intercity biztosító berendezési hiba miatt 20-40 perces késéssel érkeznek Baranyába. A csatlakozó járatok nem minden esetben várják meg a késve érkező Mecsek Intercity-ket, az átszállótasok mentesítő buszos közlekedésre számíthatnak. Tart a karbantartás a Bakony vasúton, Veszprém és Zirc között szerda estig pótlóbusz szállítja az utasokat. Jó utazást kívánok!
18: Köszönjük szépen! Az M3-as autópályán Budapest felé két személyautó koccant. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél csak egy sávon engedik tovább a forgalmat, több mint 5 kilométeres a torlódás. A 11-es számú főúton is baleset történt, ugyancsak Budapest felé, Szentendre belterületén, a 19-es kilométernél, itt a külső sávot tartják zárva. Ha van még infójuk, jöhet, túlát 30-30-30-95-8.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

úszó szövetség, amikor mindenki lemondott, aztán másnap visszaválasztották egymást, tudod? Amikor a jegyzőkönyvet írták. Csórikám, hát nem kell jegyzőkönyvet írni. Hát a darnyi, meg az egérke, meg a többi világnagyság, ez a tud úszni. Te meg még jegyzőkönyvet se tudsz csinálni. Azt mondja, nem volt verseny, nem volt startkő, nem indult senki, nem győzött senki, vissza volt. Nemrég eladta a halászlének állítólag. És a vezetés meg megette. És tehát így mentek az olimpiára. Hát ha már ennyire itt tartunk, engem miért nem vittek ki az olimpiára? Ez a ne neves, jó? Csak ez nem vicc, csak ez nem. Tessék, na, menjünk 20 százon. 5 méter.

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Én egy kicsit aggódom.
2: Miért?
1: Hát mert szegény Sipos Peti, akinek azért van füle a zeneiséghez, a muzikalitáshoz, a
2: igényi
1: affinitása. Nem tudom, hogy mit szól majd mindahhoz, ami most történni fog. Mert mi történik?
2: Cilla hablatyol, és aztán utána meg kell fejteni Zsuzsinak, hogy mit is énekelhetett. Jó reggelt, Zsuzsi. Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Nem tűz boldognak, ez azért van, mert Zoli említette, hogy lehet, hogy egy kicsit nehezebb lesz a mai feladvány?
3: Hát igen, hallottam már egy kettőjét, amihez gőzöm se volt.
1: Én ma még nem mondtam, hogy nehezebb lesz.
2: Hát de ahogy felvezetted a Petinek, nekem így...
1: Ja, de, mert a Petinek bármi nehéz... Hát, én nem arra gondoltam, hogy nehéz lesz, hanem egy kínszenvedés lesz neki. Azt...
2: Értem. Oké. Figyelj, Zsuzsi, arányaiban hogy szoktad eltalálni? Mondjuk egy 80%-ban igen, 20-ban nem?
3: Hát erről nem nyilatkozik, amikor nagyon könnyű, aha, valamikor meg tényleg annyira nehéz, hogy tehát nagyon sok rétű a paletta, és
2: ez így van,
3: nehéz behatárolni.
1: Mivel foglalkozol egyébként, Zsuzsi? Ének tanár meg vagyok. Nem? Hanem?
3: Már nyugdíjas, úgyhogy köszönöm.
1: De mi?
3: És nem voltam ének a nem előtte sem.
1: Ha nem, mi volt a szakmát, hogy elárulod?
3: Könyvelésen dolgoztam.
1: Akkor sok zenét hallgattál, hát ha ez segít.
4: Van az Omegának egy ilyen száma. Álmodik jön névtelen könyvelő, volt egy ilyen Omega.
3: Jó, meghallgatom.
1: És ismerték az emberek? Vagy,
4: álmodik jön névtelen könyvelő, látja magát egy magazin oldalán.
2: Mennyi dalszöveg van a Peti fejében, ez hihetetlen.
1: Mennyi dalszöveg van a fejedben, Peti?
4: Hát inkább azt mondom, hogy dal, mert dal. A dalszövegeket általában eltévesztem, de ha ki lenne téve egy papíron, akkor több ezer, az biztos.
1: Komoly.
4: Tehát, hogy el tudom énekelni, hogy ott tudok puskázni, akkor igen.
1: Egy ilyen élő vurlicer ült velünk a stúdióban. Hova kell dobni, tudod, az pénzérmét?
3: Vurlicerrel is van dalom. Elfogadom
1: Katinek az ajánlásait. Oké, az ajánlásait szívesen elfogadja. Mutatom először is a feladványt.
5: A

0: Induljunk a stílus felől talán, hogy hát ez nem egy rockdal, azért azt, szerintem ezt így rögtön leszögezhetjük. Mire emlékeztet a hanghordozása ennek? Egy ilyen, ez a magasztos kicsit ilyen.
1: A Pavarotti, nem.
2: Nem, sajnos.
0: És ez most így ráadásul egy rákérdezés volt. Nem, jó, ezt még nem vettük rákérdezésnek.
3: Nem. Ez még csak stílus.
2: Ez még csak stílus, igen. Nem Pavarotti.
0: Arra gondoltál, hogy a Pavarotti nem, tehát nem opera ária, meg nem ilyesmi. Azért annyira nem magasztos.
1: Annyira nem magasztos.
0: Kicsit könnyedebb irányba.
3: Lehetne még egyszer kérni?
0: Te pervers.
2: Peti úgy hallgatta, hogy közben akkorára nyitott a szemeit, hogy ez nem is létezik egyébként.
1: Nem tudta, hogy ez már az.
2: Hát ez az, igen. Ezzel igen. Most mi is így voltunk egy gyomorra hétfő reggel. Igen.
3: Én se tudom egyébként, van egy sejtésem, de nem jöttem rá pontosan.
2: Ugye, ha van egy sejtésed, akkor most mivel itt vagy velünk társműsorvezetőként segíthetsz, hogyha van egy sejtésed.
0: Te most nem segíthetünk soha, legyél párban a kedves játékosokkal.
3: De ez nem egy chanson? Francia chansonnak egy részlete?
2: És Zsuzsi? Mit gondolsz erről?
1: Nem sok minden.
2: Nem sok minden. Hát, viszont lassan rá kellene kérdezned, a Peti sokat segít.

0: koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Páros belépő a szeptember 5-i Dunakeszi Fesztre a Dunakeszi közüzemű Nonprofit Kft-nek köszönhetően, két főrészére szóló augusztus 30-ára a vasárnapi délutánra a küzdőtérre a Hungarian Darts Trophy-ra. Páros belépő a Gypsy Kings by Diego Baliardo augusztus 29-i koncertjére a Siófoki plázsra és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatás és visszahallgatás funkció.
1: És egy páros triász belépő a Barbanegrába. Mert úgyse kell odaadni, tehát most mondta, hogy
0: hát most igen, most lehet, mert úgyse adjuk oda.
1: Akarta volna, mondta volna, hogy az odaadja, de így, hát így akkor az marad.
2: Van átfedés, mert tavaly pont Sepsiszentgyörgyön a Gypsy Kings-el léptünk fel, és tavaly pedig ezen a Dunakeszi Fesztiválon az Edda előtt játszottunk, és nagyon zseniálisan jó a rendezvény, érdemes elmenni, aki...
1: Úgyhogy most jelentkezzenek a holnapjátékba, ha akár csak hallány sejtésük van. 0-30-30-30-95-8.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: These beautiful things that
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Joby Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet. A Budapest

0: Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
2: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
3: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
4: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
2: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul. Inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. Molnár Róbert vagyok. A megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várja a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. A nyitófilm Olasz Renátó Minden csillag című független alkotása lesz. Számos közönség találkozó is színesíti a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. Megnézhetik a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. Tegyük emlékezetessé, filmnézéssel a nyár utolsó napjait írják közleményükben a Veszprém Balaton filmpiknik szervezői. Augusztus 27-én 20 óra 30 perckor a veszprémi Óváros téren Olasz Renátó Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult filmpiknik. A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul, amelyben a családok megváltozott utazási szokásai, a munkavégzés átalakulása és a nyárvégi időjárás is szerepet játszik. Egyre inkább olyan időszak rajzolódik ki, amelyben a tó nem csak a klasszikus nyári hónapokban lehet vonzó úti cél, közölte a Veollal a Balatoni Turizmus Szövetség. Az iskola kezdés előtti napok korábban komoly választóvonalat jelentettek a balatoni szezonban. A családoknak az iskolai felszerelések beszerzését és az egyéb előkészülését már az utazás előtt el kellett intézniük, ezért augusztus 20-a után sokan már nem maradtak a tónál. Az online vásárlás azonban ezt is rugalmasabbá tette. A tanszerek és az iskola kezdéshez szükséges egyéb kellékek jelentős része már interneten keresztül is beszerezhető. Újabb helyekkel, élményekkel, történetekkel és inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. A 2021-ben indított kezdeményezés célja, hogy személyes történeteken és tippeken keresztül mutassa meg a tó különleges, négy évszakos arcát. A kézműves pékségektől és csárdáktól kezdve a téli korcsolyázásig és a kolotkó miniszobrokig. A Best of Balaton nagykövetei Gianni Annoni, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra Tillatilla és Vecsei H. Miklós mellett 2026-ban új ajánlói kör is bekapcsolódott a programba. A Balaton kerekasztal tagjai a korábbi ajánlottak, a programban résztvevő szervezetek és vállalkozások képviselői, valamint a Best of Balaton kurátorai is megosztották saját balatoni kedvenceiket, írja az Index. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. A rendőrség közleménye szerint augusztus 20-án késő délután kaptak bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton az 58-as kilométer szelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet. A sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel tovább hajtott Tihany felé, ahol neki ütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. Az autó azonban ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is tovább hajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd tovább hajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel tovább haladt, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Az M3-as autópályán Budapest felé ráfutásos baleset történt, két személyautó koccant a kerekharaszti pihenőhely után nem sokkal, konkrétan az 50-es kilométernél, csak egy sávon haladhat továbbra is a forgalom, így még mindig 4-5 kilométeres a torlódás. A 11-es számú főúton is baleset történt a főváros felé Szentendre belterületén, a 19-es kilométernél a külső sáv van zárva. Budapesten a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a két irány forgalmát egyetlen sávon felváltva engedik át a mai naptól. Szintén mától zárva a Dankó utca 8. kerületben a Magdolna utca és a Kálvária tér között. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon még mindig sávzárás lassítja a haladást. A Hegedűs-Gyula utcát mától zárva tartják a Viktor Hugo utca és a Túrzó utca között. A 15-ös buszit terelve közlekedik, kihagyva a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé, illetve zárva mától a félútpálya. Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt pedig szakaszosan és időszakosan kell sávzárásra készülni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Ha kapott valaki emlékezetes büntit annak idején a szüleitől, vagy a tanáraitól, akkor az jelentkezzen a 06303030958-on. Köszönjük!
4: Köszönjük szépen, és jó reggelt kívánok, Somogyi Zoltán!
2: Bordán Petra!
4: És Sipos Peti!
5: Szevasztok! Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:12, jó reggelt. Ti jártatok-e már a Fuji hegynél?
2: Sajnos még nem volt rá lehetőségem.
1: Egyébként Sipos Peti?
3: Pécs alatt ugye ott van a hegy, és elnevezték ott a Siklós és a Billány között, vagy hol ott van a Billány köves, nem tudom hol. Van egy ilyen kőbánya, és egy kicsit úgy
1: ott voltam, hogy építettek is egy ilyen jópofa esvét, rózsdamentes van, mert ott régen voltak ilyen táborok, ahol kőfaragók dolgoztak, méghoz elég is elismertek is, és ott maradtak bizonyos nyomok. Hát azért az nem egészen ugyanaz.
2: Nem egészen ugyanaz.
1: De nálatok is bakancs listás? Meg úgy Japán, ugye általában?
2: Japánba elmennék.
3: Hát én gondolkoztam már rajta, de az még nincs rajta teljesen. Aha. Teljesen a bakancs listám van valamiért. Pedig már sok helyen jártam, ugye most idén voltam
1: Vietnámba.
3: Nem tudom, valahogy nagyon más kultúra, de lehet, hogy megnézném. Uh-huh. Kína.
1: Egy apuka nagyon lelkes volt. Azt nem tudjuk, hogy igazából ő maga vágyott a Japánban, vagy tényleg az munkált benne, hogy hát a gyermekeinek, a családjának szeretné megmutatni. Mindenesetre elment Japánba, és két kisfiát vitte magával, és az egyikük, a 7 éves kisfiú elfáradt, miközben túráztak a Fuji hegyen. A másik kis porontyú lelkes volt, és akkor apu úgy döntött, hogy mégiscsak itt vagyunk a Fujinál, leültette, ott hagyta a 7 éves kisfiút, hogy akkor várja meg őket, ők elmennek még túrázni, és majd visszafelé, hazafelé úton összegyűjtik őt. Hát ott órákon át ücsörgött a kisgyerkőc, ez feltűnt egyébként valakinek, aki ott dolgozott a hegyen, nem tudom, most hegyi mentő, vagy a nem tudom, nemzeti parkhoz tartozik, vagy bárki. Ő észrevette, elvitte biztonságos helyre, szóltak a rendőrségnek, és aztán valahogy előkerült apuka is, és hát nem tudom, hány állomással jártak, előrébb onnan visszafordultak aztán, hogy ja jó, hát akkor jó, hát most, hogyha egy aggódnak, hogy ott a gyerekkel mi lesz, akkor ő visszamegy a gyerekéért, de egyrészt nyilván az egyik következtetés, nem kéne mindenkinek gyereket vállalni, ugye?
2: Szerintem igen. Tehát talán ez a legjobb következtetés.
3: Igen. És a fölfaj egy vérpanda, ott megtalálja a gyereket, érted?
1: Apuka állítólag azóta megbánta, amit tett. Ő úgy számolt egyébként, hogy csak cirka 7,5 órára maradna magára a kisfiú.
2: Tehát
1: gondolt, hogy 7,5-8 óra alatt ők úgyis visszaérnek, érted?
3: Egy 7 éves gyerek az úgy egy helybe ül 7 órát, nem? Igen, egy percig nem ül egy 7 éves gyerek.
1: Jó, mondjuk nálunk a szomszédban lakott egy érdekes család, aztán elköltöztek ők Amerikába, és ott emlékszem, amikor még én is általános iskolás voltam, a Zsoltika, a nagyobbik fiúk volt nálam egy vagy két éve fiatalabb, tehát ilyen negyedikes forma lehetett, alsó tagozatos volt még, és született egy kis öccse, a Márk, aki még hát járókában volt. Uh-huh. És a szülők simán otthon hagyták őket, így kettesben nyáron, kint a tűző napon ott volt Márk a kis járókájában, és amikor megkérdezte unokatesom, amikor hazajöttek, hogy te úristen, hát itt volt, nem tudom hány órán keresztül, majd az angyalok vigyáznak rájuk, ezt mondták. Valami szektában voltak, azt hiszem.
3: És egy kis fényt is tettek hozzá.
2: Igen, valószínűleg.
1: Szóval, hogy hát az angyalok, és akkor ott emlékszem, unokatesom gondolkodott, hogy lehet, hogy egy gyámügynek, vagy valakinek azért szólni kéne, mert hogy ez így nem túl üzemszerű,
2: Jézus
1: hogy
2: Mária.
1: A nem tudom, másfél éves vagy egy éves kisgyereket ott hagyod a...
2: Jézus Mária.
1: Nem tudom, 8-9-10 éves forma bátyával, hogy ők
3: egyébként a korábbi elasztak. Kultúrákban ez nagyon divatos volt, az is volt sok gyerek, hogy tényleg az volt, hogy a nagyobbik vigyázott, mert a szülőknek muszáj volt dolgozni, igen. Az, hogy nem vajanak éhen, és tényleg az volt, hogy mindig a nagyobbra bízták. Ez egy bevett szokás volt, tudom, apámnak is, hogy 8 unoka testvére volt.
2: Uh-huh. Ja. El tudod te azt képzelni egyébként, Peti, hogy ti elmennétek valahova nyaralni, amikor ilyen kicsik voltak a gyerekek, és te valamit nagyon látni akarsz, hiszen mondtad, hogy szeretsz menni, és mondjuk ők nem akartak. Mert gondolom volt ilyen, amikor ők még kicsik voltak, és nem az volt, hogy te ráerőltetted az akaratodat, nem a gyerekekre.
3: Nem, de próbáltam presszionálni, hogy menjünk még egy kicsit, már most már tényleg csak 9 kilométer.
2: De ilyen kedvesed, de nem ott hagyod, érted a gyereket, hogy jó, el leszel itt Józsika 7,5 órán keresztül.
3: Valószínű van egy kicsi abban, hogy a szülők a beteljesületlen vágyaikat próbálják a gyereknek. Ahogy én például megvettem minden hülyeséget a fiaimnak, például nekem nem volt ilyen elektromos autópályám, egyszer se használták, de és én megvettem nekik, mert nekem nem volt.
1: De tényleg nekik vetted, vagy egy kicsit magadnak is?
2: Hát magának, hát pont ezt mondja, igen.
1: Hát nem, hogy a beteljesületlen vágy, de...
2: Hát magának, hogy ő nézegethesse.
3: Igen, szóval vannak ilyenek, amit úgy próbálsz, te már meg tudod venni, vagy meg tudod oldani, és akkor hát, ha gyereknek is tetszik, azt veszem észre, hogy a legdrágább ajándékot megveszik, és a gyerek egy tejfölös dobozzal
2: és
3: játszik utána, ami zörög, tudod, igen. Mert azt tetszik neki.
1: De meg ha már a vágyaknál tartunk, itt is szerintem benne van a pakliban, hogy apuka annyira vágyott a Fujira, lehet, hogy neki is ez egy ilyen bakacsistás vágy volt évtizedek óta, és úgy volt, hogy itt vagyok, hát nincs az Isten, hogy ne menjek föl a hegyre, hát majd az én kis porontyom ő megvár, úgyis Japán az egy biztonságos ország, mi baja eshetik, ha ott ücsörök 7,5 órát, szóval ez is benne van azért.
2: Meg veletek olyan nem volt, hogy ti valamit nagyon meg akartok, és a másiknak nagyon akartátok mutatni. mutatni, és ő nem élvezte annyira, hogy de nézd, ez milyen szép, hát nem látom, ja, milyen nem szép. Lehet, hogy az apukával is így volt.
3: A metál lemezeim, mi motor a feleségemnek.
2: De tényleg, tehát, hogy ez így, hát ez ilyen szerintem. Hmm. Szerintem apuka nem akart rosszat, csak nagyon hülye volt. Hát egy kicsi gyereket nem hagysz ott a Fujin.
1: Igen, itt ez a hülyeség. De, és akkor erről jutott eszembe még az is, hogy és akkor van, amikor ugye nevelési célzattal teszed. Uh-huh. Nem. Jó, akkor üljél le.
2: Akkor üljél le, és maradj
1: akkor
2: itt.
1: Majd vár, meg is gondolkozzál. Igen. Tehát, hogy ezért is kérdeztük, hogy esetleg előfordult egy olyan büntit kaptak, ami mondjuk emlékezetes volt valamilyen formában. 0-30-30-30-95-8 a számunk. Ez a Sláger reggel. Mm-hmm.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:55. Ilona írja, engem egyszer ugyanígy hátrahagytak anyuék, büntetésből idézőjelben, de persze 2 percig tartott kávé, ja. Viszont akkor is ott örökké valóságnak tűnt. Hisztisztem, nem akartam tovább sétálni Párizsban, és mondták, azért jöttünk ide, hogy minél többet lássunk, 2 napunk van. Én meg pont abban a korszakomban voltam 9 évesen, hogy duzzogtam valami kakaós süti miatt, amit nem kaptam meg reggel. Anyu még csak az utcasarkon fordultak be, és utána pár másodperc múlva már kidugták a fejüket a sarok mögül, jót röhögve, de jó lecke volt.
2: Az biztos. Mert ezért neked most már nagyobbak a srácok, de ilyen előfordult esetleg?
3: Én nem emlékszem, hogy ilyesmi lett volna. Én nem vagyok ez a büntetős
1: típus. És te se kaptál gyerekkorodban? El tudom képzelni, hogy jó gyerek voltál.
3: Én itt a környéken nőttem föl egyébként, engem 3 iskolából csaptak ki, mert azt mondták még 8. évvégén, ha kell az utolsó bizonyítvány egy másik iskolába, tehát utolsó héten ki akartak rúlni 8. Voltak kisebb-nagyobb stikliém, mert itt sportoltam a TF-en, és akkor innen reggel sétáltam át, amíg bejártam az uszodába, apám kirakott reggel 5-kor az uszodánál, és mondtam, szia, és nem mentem be az edzésre, mert nem szerettem, és akkor loptam kiflit a közértel, és abban mentem az iskolába.
1: Ennyi.
2: Én nekem a legdurvább büntetésem talán az volt, de hát az akkor nagynak tűnt, hogy tévé elvonás, amit te is mondtál azt, reggel, igen, hogy anya azt mondta, hogy ezt nem lehet nézni, mert ugye akkor még az elég kevés csatorna volt, szerintem 2, amikor mi kisgyerekek voltunk, azt hiszem, tehát hogy akkor nem nézhettem a családi mozi délutánt a Disneyvel, az nekem óriás büntetés volt, úgyhogy én megpróbáltam jó kislánynak lenni, hát nem nagyon ment, mert inkább fiúsított kislány voltam, tehát mindig a fiúkkal másztam fára meg ilyenek, de arra emlékszem, hogy a legdurvább büntetés az a tévé elvonás volt.
1: Hát meg még volt a nincs legó akkor, tehát nem lehet elővenni.
2: Ja.
1: Igen, és aztán amikor nagyobb acska lettem, akkor még volt az, hogy ha nem lesznek jók a jegyek, akkor nincs szinkron, nem lehet szinkronba. Tehát,
3: hogy... Ebből látszik, mekkora a generációs különbség van közöttünk. Te a Disney-t nem nézhetted, én még a 4 páncélos és a kutyát.
1: Ma meg már semmit, mert elveszi a
2: telefon. Hát ez az, próbálj, a telefon nem nézhet.
1: És akkor a gyerek megcserébe letiltja a wifi-t otthon, ugye? Vagy...
2: Azaz.
1: Tehát már ő büntet. Múltkor láttam ilyen jó pofát, szerintem a Sláger oldalán is fenn volt ez a fajta poszt, hogy most van az a generáció, akit nem csak a szülei torkoltak le, hanem a gyerekei is. Mm-hmm. Tehát, hogy pont ugye ez egyébként a 40-es... Igen. 40-50-es korosztály igen, kb. Innen is és onnan is kikap. Ja. Írjanak még nyugodtan emlékezetes büntiket. 06-30-30-30-95-8 közben, ami egyáltalán nem büntetés, sőt jutalom így hétfő reggel. Szerintem egy kis Silo Green, Forget You. 8:50, 3 perccel itt a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el.
4: Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
12: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.
13: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálod? A macska.
16: Nem.
15: Nem? Ha nem?
16: Nyuszi.
15: A nyuszi! Van nyuszitok is?
16: Mm-mm.
15: De szeretnél?
16: Nem.
15: Nem szeretnél? Ide jó! Neked a kedvenc állatod a szarvas?
16: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
17: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
16: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
17: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvenc.
15: Jó.
17: Nem? Nem?
16: Nem.
17: Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
16: Nagyon cuki.
17: Jó, az igaz. Ez
15: nagyon cuki nyuszi.
13: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
18: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írta Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik.
3: Igen, kellemes nyári időre számíthatunk a mai napon. Most 20 fokos a reggelünk, délutára 28 fokot ígérhetek az egész hetet, majd ez a kellemes nyárias idő jellemzi. 34 fok lesz pénteken.
4: Az M3-ason Budapest felé továbbra is fennakadás tapasztalható a kerekharaszti pihenőhely után, az 50-es kilométernél. A korlátozás ugyan megszűnt, de minthogy nagyjából 5 kilométeres torlódás alakult ki, a sor csak lassan oszlik, egy picit még legyenek türelmesek, most már előbb-utóbb remélhetőleg megoldódik a probléma. A 6-os számú főúton történt közben baleset befelé az M0-ás után a külső sávban. Aztán lezárták a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, ugyancsak a a Cecciános közben a Cecciános utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a két irány forgalmát felváltva engedik át, ezzel együtt a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. Aztán a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervíz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban korlátozás van. Zárva mától a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, itt a 15-ös busz is kerül, és zárva a félútpálya a Fischer István utcában a 14. kerületben az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, illetve tessék készülni a Szénatéren, valamint a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt nem sokára kikapcsolják a jelzőlámpákat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 3:49-kor, és sajátos emlékezetes büntetések témakörben előkerült Zsottink is. Szavasz, jó reggel!
1: Jó reggel, szia!
2: Sziasztok, jó reggel nektek!
0: Mit eszeltél ki a gyereknek?
2: Még egyszer?
0: Mit eszeltél ki a gyereknek?
2: Jó, hát némi leckésztetést fogalmazzunk így, ugye hiába kértem szépen, hogy ezeket a ketteseket meg kellene javítani, mert ez így annyira nem jó.
0: Mármint osztályzatokat, igen.
2: Így igaz, úgy annyira nem vett komolyan.
1: Uh-huh.
2: Ugye én ezt viszonylag zokon tudom venni, és éppen lakás, illetve házfelújításban voltam, ajzott beton feltörésében egész pontosan. Aki csinálta, azt tudja, hogy ez finom munka.
1: Ja, az, igen.
0: Na, aki nem csinált, az is sejti.
2: 16 éves, 45 kilós, a bontókalapács meg 10 kilós, tehát össze tudjuk rakni, hogy annyira nem kapott röhögő görcsöt, amikor mondtam neki, hogy akkor most egy talicskányi betont fel kellene törni gyermekem. Szó nélkül megcsinálta, én támaszkodtam belülről, persze, mint apa zokogtam, mert láttam, hogy az élet nélkül szerencsétlen. És feltörettem vele, el is tolattam a sítrakásra, ott ugye már megrekedt a folyamat, mert nem bírta feltörni. Majd mondtam neki, hogy akkor most kellene meghoznia a döntést, hogy így akar élni, dolgozni 40 éven keresztül, vagy valami kényelmesebb megoldásban gondolkodik. És megjavultak a jegyek.
1: Komolyan?
2: Esküszöm, hát nem azt mondom, hogy hú, de fényes lett, mert én négyesek jöttek utána, de szerintem hát, ez viszonylag nagy előrelépés.
1: Hát az elég nagy, igen.
0: Kettesekhez képest, igen. Múltkor olvastam egy cikket, ahol azt nehezményezte valaki, ugye a tipikus eset, amikor nem tudom, sétáltak az aluljáróban, és akkor mutatta anyuka a csemetéjének, hogy ugye hát ott volt valaki, aki életvitelszerűen ott élt, hogy hát ha nem szeretnéd így végezni, akkor ezért kéne tanulni, és akkor őt többen kikezdték meg, ott írtak, hogy nem szabad ilyet mondani, mert nem tudhatod, hogy ő önhibáján kívül hogy került oda, de én az összefüggést nem látom, tehát attól még lehet, hogy önhibáján kívül, de szerintem, nem tudom, nektek ez nagyon durva?
1: Hát nekem igen.
0: Aha.
1: Nekem igen. De hát az, de ez... amit Zsolti csinált, nem. Az nem.
3: Én meg azt mondom, hogy a tanulás az nagyon fontos, az én fiaim is mind a kettő lediplomázott, de egy jó építőipari szakember az sokkal többet keres, mint egy diplomás.
0: Egyébként Zsolti, jó kiszúrtál a gyerekkel.
3: Lehet, hogy az építőiparban jobban el lehet helyezkedni.
1: Ja. Vagy, hogyha az építőiparban megtanulja ezt a munkát is, de mondjuk is. Utána mérnök lesz, és akkor ő tervezgeti, hogy majd aztán mit kéne csinálni egy házzal.
2: Hát én is azt mondom, egyébként...
0: De hogy nyilván, tehát persze a kétkezi munkának is meg kell, hogy legyen a becsülete, meg kell fizetni. Csak csinálják meg jó, mert hát néha ugye nehéz találni hozzá megfelelő szakembert. Köszi, Zsolti!
1: Szia! Szia!
2: Én köszönöm, sziasztok!
1: Itt van velünk Gábor is, jó reggelt!
0: Szevasz!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Aki még abban az időben volt koleszos, amikor mi még koleszosként, vagy mi a fiatalságunkban még komolyan vettük, hogyha kaptunk egy büntetést egy tanártól. Mert hogy mi történt veled?
4: Azt történt, hogy hát én nem voltam igazán jó gyerek, és már este lefekvés előtt rosszalkottunk, és engem kiállítottak a folyosóra. És hát nagyon sokat álltam ott, ugye akkor még nem volt nálam óra semmi, és akkor eltelt nagyon sok idő, és egyszer csak így az éjszakás tanára jött, hogy Gábor, rólad megfeledkeztem, és akkor már ilyen éjjel 1:30-2 volt. És akkor így mondtam neki, hogy hát ez baromi jó, de hát hogy fogok reggel fölkelni, az meg más kérdés.
1: Hajnali 1:30-2 téged ott álltattak?
4: Igen.
1: Az igen.
0: Megtanultad a leckét, Gábor?
4: Hát nem, mert ugyanolyan rossz maradtam. De...
1: akkor volt értelme.
0: Ja.
1: Köszi, Gábor!
4: Nincs
0: mit.
3: Szia! Egyébként nekem beugrott, hogy én is így voltam. Engem például állandóan ki voltam tiltva énekóráról, ahhoz képest, hogy énekes lettem, igen. Tehát úgy volt, hogy föl kell sorakozni az osztályterem előtt, és akkor megjött Ilonka néni, vagy Kotta Mancinak hívtuk. Mindenki sipos kimmarad, mert mindig jópofás beszólásokkal zavarja az órát. Sőt, egy hétig voltam énekkaros is, vagy kettő, mert ott is ilyen átírt szövegeket dobáltam be, és onnan is kicsaptak az énekkarból. Úgyhogy most már eszembe jutott, hogy voltak ilyen kisebb-nagyobb büntetések, meg most volt egy gyorshajtásom Bécs alatt.
1: Az egy kicsit nagyobb büntetés.
0: Vigyázz, benne zúzzák az autót. Egy is állítottak ki, most eszembe jutott, hogy volt általásban simán, állítottak a folyósorra. Dumáltam órát, tehát hogy jó tanuló voltam, de a magatartásom az mindig problémásabb osztályzat volt.
1: Ez milyen érdekes, te akkor is beszéltél, te már akkor átírtad a dalokat, és tessék, ebből éltek, milyen jól.
0: Te mit csináltál akkor, amikor ő énekeltél, meg beszéltél?
1: Hát beszéltem, órán én is beszéltem, sajnos. Sokat. Na mindegy.
0: Ez a Sláger reggel, 3:49 múlt, 4 perccel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi 7 napban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
2: Megindulunk a

0: Jukán, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Szila Tours, péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban. Útfelújítás történt egy fontos szakaszon. Molnár Róbert vagyok. Újabb meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT-berendezése meghibásodott. A szakszervizt a kórház azonnal értesítette, a hibát pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt. Mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT-vizsgálatokat az onkológiai centrum CT-készülékén végzik. Adta hírül a Veol. A sürgős CT-vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmények bevonásával oldják meg. Több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban, írja a veol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint visszanemtérítendő, 100%-os intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terv Plus programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínné alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme egy 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hidraulikusan mozgó ülésekkel és vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangeffektusok is társulnak. A kis terembe egy Zero G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett két álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert is. A kétirányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lúci utcát a 71-es főutat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus 2. felében is tovább csökkent. Augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm-t mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a Megyei Napilap. A nyár során jelentős változás történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mért. Majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Várhatóan most ezekben a percekben kapcsolják majd ki a jelzőlámpákat a Szénatéren, valamint a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren rendőri irányítás várható, egyébként ott valószínűleg délután 3-ig, csak délig, a Margit körúton lesz 3-ig ez a helyzet, tehát maradnak sötétek a lámpák, úgyhogy legyenek óvatosak, hogy baleset történjen, abból volt már elég ma reggel. Egy például a Róbert Károly körúton történt, az Árpád híd felé a Lehel utca előtt, a belső sávban, egy másik pedig a 6-os számú főúton befelé az M0-ás autóút után, ott a külső sáv az továbbra sem használható. Aztán volt korábban egy nagyon komoly koccanásunk az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de minthogy 4-5 kilométeres torlódás alakult ki, még mindig kell egy kis idő, amíg ez szépen eloszlik. Addig is, ha van még fontos közlekedési infójuk, ami a többiek segítségére lehet, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm és jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Sipos Peti a ma reggeli társműsorvezetőnk, eddig jól vagy?
4: Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam, és kaptam kávét, kaptam
2: üdvét. Mert te volna más mondani,
4: akkor és
2: élvezd, kíván az utolsó óránk jön így együtt. Jó reggelt kíván Pordán Petra is.
5: Köszönöm, hogy izoltál.
2: Meg Katy Perry a Firework-el.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 9:10 lesz már 3 perc múlva, egy nagyon touchy sztorival folytatjuk, ami tényleg így megérintette a lelkünket.
1: Igen, mert hogy van egy motoros srác, aki megmentette egy 4 éves kisfiú életét, méghozzá pénteken a 4-es főúton, biztos, hogy ti is láttátok a videót valamilyen formában. Én először a mentőszolgálat, az országos mentőszolgálat oldalán láttam, hogy az édesanya, aki félreállt, mert hogy a kisfia félrenyelt, és nem tudta hirtelen, hogy mit tegyen, félreállt autóval, és ő kérte a segítséget az országos mentőszolgálattól, hogy valahogy találják meg azt a fiatalembert, aki képzeljétek el, hogy rengeteg autó elment mellettük, és egyszer csak megállt egy fiú egy piros motorral, és ő látta az édesanyja kétségbeesését, fogta a kisfiút, magához ölelte, és a Heimlich-féle fogással segített rajta, hogy újra tudjon levegőt venni. És aztán utána motorra pattant és elment. És ezért kezdte el a mentőszolgálat is, meg az anyuka is keresni, hogy megköszönje neki, amit tett.
0: És aztán előkerült, és azért nem is próbáltuk meg vele felvenni a kapcsolatot, mert ő maga kérte azt, hogy hagyja békén a sajtó, meg igazából mindenki, mert kitartóan ragaszkodik ahhoz, hogy tök természetes, amit ő tett. Tehát, hogy nem lát benne semmi rendkívülítő, nem egy hős. Erről egyébként aztán most már, hogy közben azért sokféle megkeresést kapott, egy videó üzenetet is készített, amiben egy picit belehallgatnánk.
2: Ez nem egy különleges cselekedetnek kellene lennie, hanem ennek mindennapinak is természetesnek kellene lennie, hogy segítünk egymáson. Rengeteget utazunk évente, 20-30-40 ezer kilométereket, autópályán járok, főutakon járok, és folyamatosan látok oldalra lerobbant kocsikat. Városokban járunk, ahol látunk földön fekvő embereket. És igen, mindenki megtanulja az első segélynyújtáson, amikor a jogosítványt leteszi, a Heimlich-féle műfogást. Vagy ha az úton láttok egy embert, és látjátok, hogy fekszik a földön, nem egyből arra kell gondolni, hogy egy alkoholista is be van rúgva. Lehet. És az is benne van, hogy egy alkoholista is be van rúgva, de ő is egy ember, lehet, hogy beverte a fejét, és lehet, hogy ott fog meghalni. Lehet viszont ugyanakkor, hogy nem részek, hanem kapott egy sztrókot, vagy egy infarktust, és lehet, hogy a ti segítségetek lenne az, ami megmenteni őt. Ettől senki nem lesz hős, én sem vagyok egy hős. Egy telefonhívás, vagy hogy éppen jókor, vagy jó helyen, attól nem lesz valaki hős. És azt kérem mindenkitől, és ha kérhetek egy ilyen szívességet, aki megnézi azt a videót, nem kérek rá egyetlen egy lájkot se. Azt viszont nagyon szépen megköszönném, hogy jusson el mindenkihez az, hogy segítsünk. Segíts akkor, hogyha meglátod, lehet, hogy csak kifogyott a benzinje, és ott fog a napon hőgutát kapni azért, mert te nem segítettél neki, vagy én nem segítettem neki, és nem vittem el 5 kilométerre, vagy nem hoztam neki 5 kilométerről benzint. Látjuk azt, hogy ott ül az út szélén is, és kóvályog az ember a kocsija mellett. Lehet, hogy ott van mögötte két gyerek. És tényleg csak annyi kellene, vagy hogy elhúzd a következő faluba. Vagy csak, hogy adjál neki egy fél liter vizet. Ha egyetlen egy ember fogja megfogadni ezt, és megint megmentünk egy életet, akkor már sikerrel zártuk a napot.
1: Ahhoz képest, hogy azt kérte, igen, hogy ne lájkolják a videóját, 32.500-an már megtették. Mi is megosztottuk, hiszen azt kérte, hogy osszák meg minél többen, hogy sok emberhez eljusson, hogy mennyire fontos a segítségnyújtás. Ti kerültetek már ilyen helyzetbe, hogy segítenetek kellett?
3: Hát ha már rákérdeztél, akkor nekem volt egy ilyen sztorim. Tomiék mentek a kék szalagon egyszer, és utána ez a hajós csapat meghívta az egész Irigy hónapra, mert egy ilyen jutalomhajózásra rá egy hónapra, és mentünk a Balaton közepén, ez egy ilyen versenyhajó, amit tudni ki kell ülni, és egyszer csak azt vettük észre, hogy 3 ember a víz közepén. És hát sajnos bajba kerültek. Ahogy ment a hajó, elől a fiúk egy kisfiút és egy felnőtt férfit kiemeltek, de hát mivel haladtunk, túlmentünk a harmadik fickón. Én akkor én beugrottam, visszaúztam, és addig tartottam, amíg meg tudtak fordulni, és vissza, akkor manustatot kitettük a hajó végébe, és akkor csak mondja, az asszony, mi van? És kiderült, Úristen. Hogy ők beestek, 4-en estek be egy hajóról, és az asszonyt vonszolta egy madzagon az ő hajójuk, vitte a szél a Balaton közepén, akkor utolértük azt a hajót, az asszonyt is kiszedtük, átültek a kormányosunkra, és kivitték az ő hajójukat a partra. Mi nagy vidáman, hogy milyen sikeresen megmentettük őket, kitettük őket a parton, mentünk tovább, kaptunk egy pöfföt, és mi is fölborultunk, és úgy, hogy lefúrt az árbóc, potyogtunk, mint a büdös bogarak, ugye, mert így egyszer csak így emelkedett, meg puff, átfordult a mi hajónk is, és ez elég nehéz volt visszafordítani a hajót, ki kellett állni a tőkesúr és ilyen mindenféle madzagokkal, úgyhogy gyakorlatilag ott kiszedtünk egy családot a Balatonból.
0: egyszer este elmentem hazafelé, az M3-as kivezetőn, tehát a Városligetet épp, hogy elhagytam ott a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáron, és ott a külső sávban állt román rendszámmal, azt hiszem kolozsvári, tehát C és rendszámmal egy autó vészvillogóval, és ott is volt mint egy kisgyerek is, ott kószáltak a legszélén, akkor még talán nem volt a zajvédőfal. És megálltam, és mondták, hogy hát így kifogyott a benzin, meg nem tudom mi, és fogtam meg, elmentem, ott van egy kút ugye a Körvas útsor előtt, vagy a Körvas út előtt, ott volt kannájuk, azt mondtam, adják ide, abba tankoltam, nem tudom már, azt hiszem, egy 5 vagy 10 literes kanna volt, azt visszapördültem vele, betöltötték, nagyon szépen megköszönték, és akkor azzal mentek tovább, és most az jutott eszembe, hogy egy kicsit nyilván a félelmeink azért ellene dolgoznak sokszor. Tehát én őszintén hiszem azt, hogy nem minden ember nem törődömségből nem segít, hanem sajnos ugye a sztereotípiák azok bennünk vannak, hogy látsz ott a semmi közepén, vagy egy autópályán éjszaka valakit. Nem mersz sokszor megállni, mert nem tudod, hogy nem fog-e rátámadni, nincs valami rossz szándék, mert azért hallunk ilyen történeteket.
1: Igen, éjszaka nem, de én ezt értem.
0: De hogy fényes nappal, ilyenkor is látod, én sem mondtam azt, hogy üljön be mellém, meg jöjjünk, meg nem tudom, adj ide a kannát, elmegyek, hozok neki benzint. Tehát tudsz azért úgy segíteni, hogy persze, közben vigyázol magadra, hogyha vannak mondjuk valamiféle félelmeid. És a másik ilyen félelem, ami eszembe jut, hogy én is azt mondom így alapból, hogy persze tanultam ugye elsősegély nyújtást, nyilván a Kressz vizsgával együtt ez kötelező volt. Nem biztos, hogy oda mernék lépni, mondom ezt most, mert úristen, mi van, ha nagyobb kárt okozok. De azt el tudom képzelni, hogy ha ott lenne ez az adott szituáció, akkor vagy ösztönösen azt mondta, hogy azt most lesz, ami lesz. Hát csak kell valamit csinálni. Tehát, mert nagyon sokan félnek ettől, hogy jaj, nem, mert ha vért látok, meg stb. De hogy szerintem az emberi elme az csodásan működik, mert hogy van, amikor felül tudsz ezen emelkedni, amikor az ösztöneid vezetnek. Tehát, hogy szerintem merjünk azért lépni, és oké, gondolj arra, készülj fel arra, hogy lehet, hogy valami baj lesz, ha segítséget akarsz nyújtani, de csak emiatt önmagában nem mondj le a segítségnyújtásról.
1: De hát Peti, te is azonnal ugrottál a Balatonba.
3: Igen, mert láttam, hogy ott maradt, és mi a hajó meg ment tovább, meg vitte a lendület a mi hajónkat, és én hál' Istennek jó úszó vagyok, meg én úsztam régen, és bevállaltam ezt a dolgot, hogy ezt csak meg tudom oldani, amíg ők tudtam, hogy nem hagynak magunkra, ott, hogy visszafordulnak előbb-utóbb, tehát tartom ezt a palit.
0: Ne haragudj, de az előbb azt mondtad, hogy nem mentél be az úszóedzésre, mert leléptél onnan valójában.
1: És mégis jól úszik.
0: Most akkor hogy van ez?
3: De azért kellett mennem, mert ugye versenyszerűen úsztam, és már reggel 6-ra is kellett menni, meg délután 4-re is.
0: Jó, és már untat,
3: tehát már nem nagyon megutáltatták velem, igen. Azért kemény világ az.
1: Ja, az nagyon, nagyon. Tehát ott sajnos minden igaz, amiről az ember olvas. Vagy hát sok minden. Mondjuk nekem jó edzőm volt, úgyhogy én mázlista voltam ilyen szempontból, amikor versenyúztam. No, ha mentettek esetleg már emberéletet, akkor várjuk a pozitív történeteket.
0: 0630 30 30 95 8.

0: Sláger reggel.
1: 4:15.
2: Itt van velünk egy bátor nő, Marian, aki képzeljétek, megmentett egy srácot. Szia, jó reggelt!
1: Hello, Marian, kitől és mitől?
3: Sziasztok, sziasztok. Hát ez körülbelül 17 évvel ezelőtt történt. A hannoveri villamoson voltam a kisfiammal, aki még akkor babakocsiban volt, és egy fiatal fiú, olyan 13-14 éves lehetett, akihez oda ment két férfi, és elkezdtek először nagyon, nagyon kedvesen, udvarisan mosolyogva beszélgetni vele, hova jársz iskolába, hol laksz, ilyenek. A fiú válaszolt, de már lehetett sejteni, hogy mire megy ki ez az egész. Hát hozzáteszem, hogy tele volt a villamos. Olyan másfél méterre állhattak tőlem, és utána jött az, hogy mi is ott le fogunk veled szállni, ahol te, elveszük, ami van nálad, a pénzedet, telefonodat, kés van nálunk, hogyha nem fogod ideadni, akkor meg fogunk szurkálni. A fiú nagyon-nagyon megijedt.
2: Hát, gondolom.
3: És még azt is elmondatták vele, hogy te leszel a mi kutyánk, ezt utána neki is el kellett ismételni. És akkor azt éreztem, hogy ha most nem csinálok valamit, akkor nem fogok tudni tükörbe nézni, és nagyon féltem. Meg azt éreztem, hogyha az én gyerekem felnő, akkor remélem, hogy ugyanúgy oda megy hozzá valaki, hogyha szükség lesz rá. És akkor megfogtam a gyereket, odatoltam, és mondtam, hogy szia, de rég láttalak, hogy vannak a szüleid, jaj, de jó, hogy találkoztunk, gyere, meghívlak egy sütire.
1: Ez nagyon fifikás.
2: Ügyes
1: volt. Ez nekem tetszik, hogy nem konfrontálódtál a támadókkal, hanem egy ilyen kerülőutat választottál, ami nagyon fifikás megoldás. Ez le a kalappal.
3: Igen, hogy lássák, hogy
2: ismeritek egymást. Nagyon jól csináltad. És amikor leszálltatok?
3: Hát az a helyzet, hogy toltam végig a villamoson a babakocsit, jött mögöttem, és közben mondta a halkam, hogy köszönöm.
2: Édesem.
3: És leszálltunk, és tényleg ott volt egy cukrászba, bementünk, nagyon, ők is leszálltak, egy darabig jöttek utánunk, de azután eltűntek. Bementünk a cukrászba, megettünk egy sütit, beszélgettünk, és mondtam neki, hogy most egy darabig a szüleivel menjen iskolába, mert valahol Pest mellő jött. De annyira sajnálom, hogy nem kértem el a telefonszámát, mert annyira ideges voltam, meg rémült, de viszont rá két évre körülbelül láttam a buszon egy barátjával jókat nevetgéltet beszélgetni, és akkor én nagyon megnyugodtam.
1: Hogy jól van, és
2: hát nagyon köszönjük, Marianna, hogy tettél. Ez nagyon-nagyon elmés volt.
1: Látod,
2: ahogy
1: te
2: ezt csináltad.
1: Igen. Te tényleg egy hős vagy.
2: Köszi, Marian.
1: Köszi.
2: Szia.
3: Én köszönöm, hogy elmondtattam.
1: Szia.
2: Azért ez egy kemény sztori,
3: sziasztok.
2: Hogy egy nő megy oda.
4: Igen, szia, bátran.
1: Mondjuk itt ugye szóbelileg hangzott el, de az a durva, hogy amikor ugye valahol már mondjuk tetlegességig fajul, és ilyet is hallottunk már a budapesti tömegközlekedés világából, és ott is ugye azt mondják, hogy te látod, hogy tényleg van nála mondjuk valami, vagy sanszos, hogy van nála valami mondjuk szúróeszköz, akkor és ugye mondják, hogy senki nem avatkozott közben, hát azt, tehát, hogy valahol megpszichésen értem, hogy te is úgy vagy vele, hogy elfordítod a fejed, hogy szeretnél kimaradni, hogy csak te megúzd. Miközben, ha összefognának az emberek, és érted, egy villamos egyszerre állna föl, akkor azért nyilván sarokban van szorítva, és már nem tudna mit tenni. Vagy nem tudom, hát az igen. A baj, hogy erre nem tudom, mi a jó megoldás.
4: Csak aki elől van, lehet, hogy megsérül, akár lehet, hogy le tudják parancsolni a villamosot, de lehet, hogy ott hadonászik, akkor lehet, hogy valaki ez is csak megsérül.
1: Igen,
2: nekem az a baj, nekem szívfájdalmam az, amikor nem történik semmi ilyenkor, mert én többször voltam már olyan helyzetben, például legutóbb egy ilyen bemindenezett srác volt a villamoson, és elkezdett vegzálni másokat, két srácot, és ilyen rasszista kijelentéseket tett, mert az egyik fiú egy indiai származású fiúnak tűnt nekem, és akkor én álltam oda, hogy figyelj, ezt hagyd abba, de láttam, hogy tudod, ő azt se tudja, hogy hol van, és utána elkezdett nekem magyarázni, és senki nem jött oda. És egyszer csak ilyen három megállóval később felszállt egy ilyen 30 pár éves pasi, és akkor átvette tőlem ezt a srácot, mert tudtuk, hogy ő nem fog, tehát nem ő ártalmatlannak tűnt, csak mivel nem volt normális állapotában, igen, ezért csinálta ezt, de hogy ott sem történt semmi.
1: Ugye ezért jó, most január óta létezik, most gyorsan rákerestem, a BKK-nak van ez a bizonyos utasbiztonsági szolgálat.
2: Is meg tudod nyomni, így van.
1: Egyrészt van a 1443-as hívószám, ezt mindenki egyezze meg jól, tehát 1443, vagy a Budapest Go applikáción belül, ott ugye tudsz még akár azt hiszem csetet is lehet intézni, mert nyilván telefonon nem tudod elkezdeni.
2: Nem, de üzenetet tudsz írni.
1: Szerben valaki késő, nyilván azzal fölhívod magadra a figyelmet, de hogyha írsz cseten, és azt valóban valaki real-time-ban, akkor azonnal időben látja, uh-huh. akkor az viszont lehet egy hát jó segélyhívás.
4: Nem az van, hogy a veled valaki kötözködik, akkor először telefonod,
1: hát és elkezdett
2: hanem, hogyha látod, van. Ja, szerintem itt, igen,
1: tehát
2: igen.
1: Ott ülsz két ülésnyire, igen. Nem tudsz hangosan te telefonálni, hogy itt van valaki késem, akkor lehet, hogy akkor rögtön oda megy hozzád, hogy mit akarsz, vagy de mondjuk, hogy tudsz ilyen rejtett üzenetet küldeni, az például már egy megnyugvás lehet talán. Tehát 14.43 vagy a Budapest Go app-ban. Ez a Sláger reggel 9:30-kor.
0: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
1: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota a 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plazsiofok.hu-n.
12: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
13: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
14: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
13: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
14: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
13: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
14: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármit.
13: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
14: Igen.
12: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után.
15: Igen, kellemes nyári idő vár ma ránk. Most 23 fokos a reggel, délutára pedig 29 fokot ígérhetek. Holnap lesz némi zápor, zivatar, de a legmelegebb ezen a héten, ahogy látom, pénteken várható 34 fokkal.
16: Az M3-ason Budapest felé korán reggel baleset történt a kerekharaszti pihenőhely után, az 50-es kilométernél. A korlátozás már jó ideje megszűnt, de a kialakult több kilométeres torlódás még mindig érezteti hatását. Legyenek tehát türelmesek, vezessenek óvatosan, kicsit nagyobb követési távolsággal. Budapesten a Károly körúton az Astoria előtt lezárták a belső sávot csatorna karbantartás miatt, itt is alakul a torlódás. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál a belső sávot zárták le távhővezeték felújítás miatt, szintén torlódás alakult ki, illetve mától a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a két irány forgalmát felváltva engedik át, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál vízvezeték építés miatt. A Szénatéren délig, a Margit körúton a Lövőház utcánál pedig délután 3-ig karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák. Információink szerint a Szénatéren a forgalmat jelenleg rendőrök irányítják, itt is legyenek tehát figyelmesek. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Yeah, ez a Sláger reggel 3-10 előtt 2 perccel, és ez itt a jelentkezett Budapestről, aki arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy van egy olyan érdekes helyzet is, amikor az ember szeretne, meg próbálna segíteni, viszont mondjuk ez a másik fél szempontjából ütközik valamiféle akadályba. Na. Jól mondom? Szia! Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szia!
2: Szevasztok! Jó reggelt! Welcome in a board! Újra 2 hét után örülök,
1: köszönjük,
2: hogy itt vagy.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük. Ki vagy.
2: Na hát annyi az én sztorim röviden, hogy én általában úgy közlekedek a városba autóval, hogy úgy nézek jobbra-balra, észrevételezem a gyalogosokat, körforgalomba engedek a autókat, közel-keleten edukálódtam, ahol ja. 4-sávos körforgalom van, okay. és balkész szabály. Na és ilyen esetekben a busz megállókban mindig észrevételezem a kicsit magányosan ott ülő idős embereket, nagy pakkokkal, és akkor jövök le a, mit tudom én, a Kapi úton, és tudom, hogy sehol a közelben 29-es busz, és pasaréten ott ül a hölgy, és hát megállok, kiállok a busz megállóba, hogy elnézést, és kiszállok, és oda megyek hozzá, hogy elnézést, ne haragudjon, nem akarom vegzálni, tehát rögtön exkuzálom magam, hogy félreértések ne legyenek, hogy arra megyek, amerre maga. Hát, hogy honnan tudom? Hát mondom, mert itt megyek fel a Hűvösvégi úton, és tudom a 29-esnek a vonal, esetleg elvihetem, mert ne. Hát meleg van, meg nem. És hogy néznek rám rettenet nagy kerek szemekkel, hogy ez most komoly? És hogy beül persze, és, de hogy ezt én miért? És akkor mondom, hát, hogy hát azért ez nyilván nem önzetlen, mert hát mondom, nekem is azért a lelkemnek nagyon jól esik, hogy én nap, mint nap. Én aprósággal. És volt, amikor piacra, lehelpiacra járok 30 éve, és lefele menet szedtem össze egy hölgyet, akivel olyan fantasztikusan, nagyon-nagyon jót beszélgettem, hogy hát, hogy a lánya velem egyidős, és akkor elkezdte a lányának a egészségügyi problémáját nekem mesélni. De hát, akkor... hogy mert, hogy én... Milyen szuperül állok hozzá a világra, és hogy hát a lánya is, és hogy hát, de valami elképesztően jó leső, pozitív visszajelzés.
0: Ez tök jó, mert én egy kicsit félreértettelek akkor, mert azt hiszem, hogy azt próbáltad mondani, hogy sokszor nem fogadják el, mert attól félnek, hogy mit tudom én, el akarod őket rabolni, vagy ilyesmi. Mert én jártam úgy, bocsáss meg, hogy az Oktogonnál egyszer egy francia házaspár állt, és azt se tudták, hogy a térképet hogyan tartsák a kezükben. Uh-huh. Ez igen, pár éve volt, igen. Még nem volt applikációk, egy idősebb házas. Forgatták, úgyis odaléptem, akkor még friss volt a francia nyelvtudásom, hogy megkezdtem, hogy segíthetek. Ezek úgy megijedtek, hogy azt hitték, hogy minimum ki akarom őket rabolni, vagy nem tudom. Hogy elfordulni. Mondtam, hát akkor tévedjenek.
1: Ha van egy rossz tapasztalatod, akkor ez észre így
0: van. De akkor tőled elfogadják.
2: Igen, az a szomorú tény, hogy pláne a mai világban eleve nem érted, hogy van az, ahogyan korábban is meséltétek, hogy a tömegközlekedésen senki nem mer odalépni, és akkor jössz te, aki igen, majd megváltod a világot. És ezt az emberek ma borzasztóan fenntartással fogadják, igen. Ami valahol érthető. Csak ugyanakkor ez meg a hozzám hasonló embereknek ez egy picikét olyan negatív visszacsatolás, hogy hát könyörgöm, tényleg nem akarom bántani, meg vegzálni.
1: Zitán, figyelj, te úgy írtad nekünk az üzenetet, hogy drága Petra és Soma. De a Soma, az Oli, Soma?
2: Egyszer hallottam, hogy Őt így nevezik.
1: Ja, a Suliában.
0: Az a gimnáziumban volt.
1: Igen, az a gimnáziumban volt.
2: De te megjegyeztem. Én
1: te megjegyezted? Azt hittem, hogy gimiben együtt jártatok.
2: Nem.
1: Megjegyezted.
2: Én egy kicsit idősebb kiadás vagyok, úgyhogy nem volt szerencsém a Somával egy padot.
1: Koptatni.
0: Nem biztos, hogy ez olyan nagy szerencse. De egyébként jövő héten pont, jó is, hogy mondod, mert jövő héten ott oda megyünk tanévet nyitni Petrával.
1: Képzeld el az ő régi suliába.
2: Olvastam, hogy a Szent, melyik is?
0: István.
1: Szent István Gimnázium. Igen, oda megyünk majd a tanévnyitóra. Ott fogjuk
0: rolkodni.
1: Őrületlen.
2: Láttam, nagyon, nagyon pozitívra értékelem. Egyébként
3: hány csillagra?
0: Csillagokat, igen.
1: Csillagokat
0: pedig elbírálja.
2: Oktatásban dolgozom.
0: Vagy úgy. Köszönjük, Zita!
1: Legyen
0: szép napod!
2: Szia!
3: Egyébként szerintem minden Sipos Sipinek hívnak az iskolában, minden Kovácsot Kokónak,
1: igen.
3: Legtöbb Somogyi Somának, tehát ezért nem annyira meglepő.
0: A pornából mit lehet csinálni?
1: Popó.
0: Ez a Sláger reggel 9:48.

0: Sláger reggel.
1: És 10 óra lesz már 9 percen belül, úgyhogy hát itt az ideje, hogy lassan a Sipos Petinek megköszönjük, hogy társul szegődött hozzánk, és ugye rögtön földobta az első reggelünket így 2 hét kihagyás után.
2: Köszönöm a meghívást, köszönöm a kávét, köszönöm a croissant, úgyhogy igazán jól éreztem. Mit. Mi még szívesen jövök hozzá.
3: Ugye mi 5-ösre értékelünk téged, ha a Google értékeléseket néznünk kell.
2: Nyomjatok meg, nem tudom, az IHM-hez semmit.
3: De hol tudunk rád egy 5-ös nyomni, érted? Nincs nálad, az a baj, az oldaladon nincs ilyen funkció.
2: Hát mi nem maradi gyerekek vagyunk, ilyen retrók, ilyen boomerek, boomerek.
3: Hú, boomerek, hívjuk
2: ahogy a Tumacsba is mindig a Lackóval kifigurázzuk saját magunkat is, hogy mi boomerek vagyunk, és nem nagyon értünk semmihez. De hát mi felvállaljuk ezt azért, hát lassan 60 éves leszek.
3: És a Lackó?
2: Lackó, hát velem egy idős, ő novemberi.
3: Egy idősek vagytok, tényleg?
2: Ő novemberi, én augusztusi.
3: Egyébként azokat a videóikatokat nagyon szeretem. Úgy,
2: egy kicsit szabad szájú, néha kapunk érte, de hát mi már csak ilyenek
3: de
2: vagyunk.
3: De hát abban az a lényeg, hogy szabad szájú, mert az interneten legalább azt lehet.
2: Szóval, igen, hogy egy kicsit ezt... csúnyán beszél a Laci.
3: Jó, hát
2: én
3: néha igen.
2: Csak a Laci, én nem.
3: Csak a Laci.
1: Kicsit az is az old school irányba mutat, hogy dolgoztok, mint a hülye. Tehát igen. Ugye kiderült, hogy márciusban voltál egyet pár napot hajókázni Horvátországban. Ezen kívül valami nyaralás, vagy pihenés, vagy hát ilyenkor kell tolni a szekeret, tudom, amikor megy, de hogy most is készült.
2: 3-4 napokat tudtunk elmenni. Aha. Most ami a legközelebbi dátum, a szeptember 18-a Barbanegrába a Triászal nagy koncert, ahol volt kollégátok, Abaházi Csabi lesz az egyik sztárvendég, és vele is néhány dalt előadunk. És ezzel egy időben hamarosan megjelenik egy kis rövid dokumentumfilm, ugye volt a 35-ös nagy koncertünk, és úgy a koncert összefoglalója a felkészülésről és a megvalósításról, és mindenkivel vannak külön interjúk a zenekarból, és nagyon rafinált volt, Indián csinált az egész filmet, hogy tőlem, meg tőlünk kérdezett olyat, hogy kit kérdezzünk a másiktól, aha. És akkor ilyen jó ciki sztorikat kérdezett, és az, ezt honnan tudod, hogy mikor, mi a volt igen. Akkor, amikor Tokajban az asztalon táncoltál, és akkor ezt honnan tudod, mert ugye a riporterek nem szoktak erre felkészülni, hanem az, hogy miért ez a nevetek, hány éve alakultatok, stb.
1: Mi újság most?
2: És egy nagyon, nagyon színes riportfilm lett, sok bevágással, sok háttérinformációval, ez hamarosan kikerül a YouTube-ra, és évvégén meg megint lesz egy nagy 35-ös koncert.

0: lesz jó, vagy mostantól. Igen. Akkor jó munkát, jó készülést.
1: Köszönöm, hogy
0: itt meg jó pihenést, és köszönjük, hogy jöttél. Búcsúzik már a Pordán Petra is.
2: Somogyi Zoltán is.
0: Holnap reggel. Viszal!
2: Csók!
3: A legnagyobb magyar

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szent

0: Breiút 63.
1: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
2: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
4: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után.

0: A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul. Inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. Molnár Róbert vagyok. A megújult Veszprém Balaton Film Piknik Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várja a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. A nyitófilm Olasz Renátó Minden Csillag című független alkotása lesz. Számos közönség találkozó is színesíti a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. Megnézhet a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. Tegyük emlékezetessé, filmnézéssel a nyár utolsó napjait írják közleményükben a Veszprém Balaton Filmpiknik szervezői. Augusztus 27-én 20 óra 30 perckor a veszprémi Óváros téren Olasz Renátó Minden Csillag című független alkotásával nyit a megújult Filmpiknik. A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul, amelyben a családok megváltozott utazási szokásai, a munkavégzés átalakulása és a nyárvégi időjárás is szerepet játszik. Egyre inkább olyan időszak rajzolódik ki, amelyben a tó nem csak a klasszikus nyári hónapokban lehet vonzó úti cél, közölte a Veollal a Balatoni Turizmus Szövetség. Az iskola kezdés előtti napok korábban komoly választóvonalat jelentettek a balatoni szezonban. A családoknak az iskolai felszerelések beszerzését és az egyéb előkészítését már az utazás előtt el kellett intézniük, ezért augusztus 20-a után sokan már nem maradtak a tónál. Az online vásárlás azonban ezt is rugalmasabbá tette. A tanszerek és az iskola kezdéshez szükséges egyéb kellékek jelentős része már interneten keresztül is beszerezhető. Újabb helyekkel, élményekkel, történetekkel és inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. A 2021-ben indított kezdeményezés célja, hogy személyes történeteken és tippeken keresztül mutassa meg a tó különleges, négy évszakos arcát. A kézműves pékségektől és csárdáktól kezdve a téli korcsolyázásig és a kolotkó miniszobrokig. A Best of Balaton nagykövetei Gianni Annoni, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra Tillatilla és Vecsei H. Miklós mellett 2026-ban új ajánlói kör is bekapcsolódott a programba. A Balaton kerekasztal tagjai a korábbi ajánlottak, a programban résztvevő szervezetek és vállalkozások képviselői, valamint a Best of Balaton kurátorai is megosztották saját balatoni kedvenceiket, írja az Index. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. A rendőrség közleménye szerint augusztus 20-án késő délután kaptak bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton az 58-as kilométer szelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet. A sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel tovább hajtott Tihany felé, ahol nekiütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. Az autó azonban ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is tovább hajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd tovább hajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel tovább haladt, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.
1: Kamion és egy traktor ütközött össze a 49-es főúton a Csengeri lehajtónál. A 49-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Erős a reggeli forgalom, és még mindig tart Budapest felé a fő útvonalakon, így lassulásra kell számítani az M0-ás autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es és az M5-ös csomópontja között, az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, főként a külső sávon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem egyszerű a helyzet. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vémént, Palota, Bozsók csomópont fel és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Baleset miatt lezárták a második kerületben a Pasaréti utat a Nagyajtai utcánál, az 5-ös busz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Vasas sportpálya és a Júlia utca megállót, valamint a Pasaréti tér felé a Gábor Áron utca megállót sem. Sötétek a jelzőlámpák a Széna téren, valamint a Margit körúton, a Lövőház utcánál karbantartás miatt a Széna téren a forgalmat rendőrök irányítják, úgyhogy óvatosan közlekedjünk arrafele, és jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Nagyon szép hetet kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Jekkel Dániel, és engem annyira fel tud teríteni az, hogy végre nincs olyan meleg. Szépen lassan visszanyugszunk ebbe az őszi állapotunkba. Indulunk is ennek jegyében Rihannával, Don't Stop the Music.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kezdjünk egy jó hírrel, egy jó budapesti hírrel, ugyanis a Gubacsi híd újjáépítésének kivitelezési szerződését aláírták, így még az idén megkezdődhet a beruházás. A 21 milliárd forintos projekt célja, hogy 2029 végére egy vadonatúj hídon lehessen áthaladni az ország teljes vasúti áruforgalmának, mintegy 10-15%-ának, Pest Erzsébet és Csepel között, ezzel tehermentesítve a közutakat. Ez mindenképpen egy jó hír, legalábbis én tudok örülni neki, remélem, hogy önök is. Megyünk tovább, érkezik Chris Rea és The Road to Hell itt a Sláger FM-en. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison,

0: Egy jó kis Sabrina Carpenter féle espresszót fogyasztottunk az előzőekben itt a Sláger FM-en, aztán most érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Miley Cyrus nyitja az óra második felét, ez lesz tőle az End of the World az infopak után. Let's pretend it's not the end of the world.
1: Kellemes, többnyire napos nyári idővel indul a hét a vételkörzetünk legtöbb településén. Bár délelőtt még időnként több felhő lehet az égen, és elszórtan előfordulhat egy-egy futózápor vagy gyenge cseppergés, a nap második felében már a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Az észak-észak-nyugati szél általában mérsékelt marad, a magasban áramló, melegebb levegő miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül tetőzik.
0: Erős a reggeli forgalom, és még mindig tart Budapest felé. A fő útvonalakon így lassulásra kell számítani az M0-ás autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es és az M5-ös csomópontja között, az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, főként a külső sávon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem egyszerű a helyzet. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vémént, Palota, Bozsók csomópont fel és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Baleset miatt lezárták a második kerületben a Pasaréti utat a Nagyajtai utcánál, az 5-ös busz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Vasas sportpálya és a Júlia utca megállót, valamint a Pasaréti tér felé a Gábor Áron utca megállót sem. Sötétek a jelzőlámpák a Széna téren, valamint a Margit körúton, a Lövőház utcánál karbantartás miatt a Széna téren a forgalmat rendőrök irányítják, úgyhogy óvatosan közlekedjünk. Arrafele is jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan egy 2003-as No Doubt sláger, az It's My Life pörkött itt az előzőekben, aztán megyünk tovább, érkezik napjaink egyik legnépszerűbb magyar zenekara, a Kowalski meg a Vega, akinek frontembere Kowalski eredetileg a Blackout nevű underground metal zenekar énekese volt, mielőtt 2004-ben megalapította a dallamosabb, pozitív üzenetű, spirituális és filozófiai tartalmú szövegekkel dolgozó bandáját. Ez a Kowalski meg a Vega, figyeljük őket, tőlük most 2009-ből indítom a Mindenem című slágerüket itt a Sláger FM-en.

0: Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
5: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
6: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
9: Pölöskei, a családi szörp.
10: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban.

0: Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok közelében. Minden vizsgált tanszer megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, és Sólett Fesztivállal kezdődik a Zsinagógák hete Budapesten. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe ma délelőtt Szolnok mellett, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a baleset oka egyelőre ismeretlen. A gép pilótája sikeresen katapultált. A történtek körülményeinek vizsgálata már megkezdődött, a honvédelmi miniszter pedig a helyszínre tart. A balesetről egyelőre további részleteket nem közöltek. Így az sem ismert, hogy pontosan hol zuhant le a repülőgép, illetve keletkezett-e más kár, vagy történt-e személyi sérülés a földön. Sokan továbbra sem jelentik be alkalmi vagy idény munkásaikat, pedig ezért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott egyszerűsített formában, a bejelentett munkanapok száma pedig csak nem elérte a 2 milliót. A NAV hangsúlyozta, hogy a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt be kell jelenteni. Alkalmi munkára egy munkáltatónál legfeljebb 5 egymást követő napra, egy hónapon belül pedig összesen 15 napra lehet szerződni. Egy munkavállaló évente legfeljebb 120 napot dolgozhat ilyen formában. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét is vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmeztetett a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartóságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes ellenőrizni. Aláírták a Gubacsi híd újjáépítéséről szóló kivitelezési szerződést, így még idén megkezdődhet a beruházás, írta az Infostart. Vitézi Dávid közlése szerint a jelenlegi hídon 2014 óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes a vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A közbeszerzést a Hedo Kft. Nyerte netto 21 milliárd forintos ajánlattal. A tervek szerint új híd szerkezetet és csatlakozó vágányhálózatot építenek Pesterzsébet és Csepel között. A beruházás 2029 végére készülhet el, és a közúti hídrész, valamint a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítése is folytatódik. 10. alkalommal rendezik meg a Sólett Fesztivált augusztus 30-án a Budapesti Városháza Parkban, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. A délelőtt 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható rendezvény egyben a Zsinagógák hetének nyitó eseménye. A fesztiválon négyféle sóletet lehet megkóstolni, magyar, izraeli, hegyaljai és street food változatot. A gasztronómiai programok mellett kulturális eseményekkel és zenével is várják a látogatókat. A rendezvénye mások mellett Csonka András színművész, Lantos Lili gastro-influencer és Megyeri Jonathan Rabbi is részt vesz. Az utakon túlnyomó részt száraz burkolatokra számíthatunk, csupán a futózáporokkal érintett szakaszon lehet átmenetileg nedves az aszfalt. A naposabb tájakon vezetés közben érdemes napszemüveget hordani. Délután 29 fok lesz a maximum.
7: Megszűnt a forgalmi akadály a második kerületben a Pasaréti úton a Nagyajtai utcánál, az 5-ös autóbusz újra az eredeti útvonalán tud közlekedni. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a József körúton, a Petőfi híd felé a Rákóczi térnél. Helyszínenleg a Belgrád rakparton a Szabadság híd felé az Erzsébet hídnál a külső sávban. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot, ott távhővezeték felújítás zajlik, torlódás alakult ki emiatt. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig és az Ülői úton befelé a Nagykörút előtt, ezt Erik küldte. Köszönöm szépen! Nézzük az autópályákon mi a helyzet. Az erős reggeli forgalom miatt az M0-ás keleti szektorában, az M1-es Bicske és Biatorbágy közötti szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán utaznak sokan, úgyhogy kitartást arra fele. És ha önnek is van közlekedési információja, írjon vagy hívjon 0630 30 30 95 8, mindkét esetben a számunk.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Indul az újabb óra, a délelőtt utolsó óráját nyitjuk meg most ünnepélyesen, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is, meg délután is. Jön az első, Billie Eilish és a Birds of a Feather.
8: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

a Sláger FM a mikrofonnál továbbra is. Jekkel, Dániel. A holnapi napig még tart egy szuper program a Margit szigeten, aminek neve Mózis sziget. A Margit szigeti atlétikai centrum ad otthont ugyanis a szabadtéri vetítés sorozatnak, ahol 16 ország, Spanyolországtól Dél-Koreán át finnországi kulturális intézeteinek válogatott filmjeit láthatja a közönség. Az ingyenes, eredeti nyelvű, magyar feliratos vetítésekre saját étellel, itallal és pokróccal is érkezhetnek a látogatók, ami tehát még a holnapi napon tart, úgyhogy érdemes lehet kihasználni ezt a lehetőséget. Vegyük tovább a Pronszki Bittel.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Sláger FM-en ez volt Fleur East és a Sucks. Aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd az idei Sziget Fesztiválon is fellépett Zara Larsson a Pink Panthers csapatával összefogva hozza nekünk a Stateside-ot, és ezzel nyílik a második fele az órának itt a Sláger FM-en.
1: Napsütéses és felhősebb időszakok váltják egymást a délelőtti órákban, az utakon pedig túlnyomó részt száraz burkolatok fogadják az autósokat, ahol kialakul egy-egy futózápor, ott átmenetileg csúszóssá válhat az aszfalt, és lecsökkenhet a látótávolság. A naposabb tájakon elengedhetetlen a napszemüveg viselése a volán mögött. A 18 fokos reggeli minimumot követően délutára már 29 fokig húszik fel a hőmérő higany szála. Az erős UV-sugárzás miatt pedig gondoskodjanak bőrük védelmét.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a második kerületben a Pasaréti úton, a Nagyajtai utcánál. Az 5-ös autóbusz újra az eredeti útvonalán tud közlekedni. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a József körúton, a Petőfi híd felé a Rákóczi térnél. Helyszínenek a Belgrád rakparton, a Szabadság híd felé az Erzsébet hídnál a külső sávban. A Dózsa-György úton, a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot, ott távhővezeték felújítás zajlik, torlódás alakult ki emiatt. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig, és az Ülői úton befelé a Nagykörút előtt, ezt Erik küldte. Köszönöm szépen! Nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Az erős reggeli forgalom miatt az M0-ás keleti szektorában, az M1-es Bicske és Biatorbágy közötti szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán utaznak sokan, úgyhogy kitartást arra fele. És ha önnek is van közlekedési információja, írjon vagy hívjon 0630 30 30 95 8, mindkét esetben a számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Christina Aguilera és a Candyman után emlékezzünk meg egy nagyon fontos évfordulóról, ugyanis 38 évvel ezelőtt, 1989. augusztus 24-én Pécsett megszületett az első magyar Lombik Baby, egy 3850 grammos kislány. Ekkor történt először Magyarországon a megtermékenyítés méhen kívül, vagyis Lombikban, majd a sejtosztódást követően ültették be az embriót az anyatestébe, mindez 38 évvel ezelőtt. Na, Eurythmics és a Sweet Dreams érkezik majd a Nox és a Szeretem Le is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Sláger FM.
12: Köszönjük.
11: A reklám után.

Meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban. Útfelújítás történt egy fontos szakaszon. Molnár Róbert vagyok. Újabb meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi

Rémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT berendezése meghibásodott. A szakszervizt a kórház azonnal értesítette, a hibát pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt. Mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT vizsgálatokat az onkológiai centrum CT készülékén végzik el, adta hírül a Beol. A sürgős CT vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmények bevonásával oldják meg. Több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban, írja a veol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terv Plus programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínné alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme egy 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hidraulikusan mozgó ülésekkel és vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangeffektusok is társulnak. A kis terembe egy Zero-G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett két álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvíz elvezető rendszert is. A két irányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lúci utcát a 71-es főútat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus második felében is tovább csökkent. Augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm-t mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a megyei napilap. A nyár során jelentős változás történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mértek, majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délután az ebédhez. Nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel délután is bízom benne, hogy együtt rádiózunk és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Az első a délutánunkban, Nabiáé. Jöttél a Never

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Így augusztus 20-a környékén szoktunk venni egy nagy levegőt, és akkor így megállapítjuk, hogy oké, most már megyünk bele az őszbe. Egy ilyen száraz, meleg nyár után egyébként én annyira ezt nem is sajnálom, de a jó hír, hogy azért vannak még jó kis programok Budapesten és a környéken. Például augusztus 27-én, tehát hogyha jól számolom, akkor ezen a héten csütörtökön még egyszer kertmozivá alakul a Bikás Park. Az Újbudai Kertmozi 4 ingyenes szabadtéri vetítéssel várta a film rajongó 27-én a Kód 4 lelke című filmet fogják vetíteni, és a legjobb benne, hogy ezt ingyenesen tudjuk megtekinteni, mármint a filmet, meg ezt az egész vibe-ot, úgyhogy mindenkinek nagyon tudjuk javasolni augusztus 27-én. Most érdemes a Bikás Parkban kihasználni még az utolsó vetítést a kertmoziban ebben a szezonban. Majka és a Csurran Cseppen érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Slágerekkel változtasson a Boyzone és a Picture of You. Ez szólt itt nálunk. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók. Majd egy Sheeran 2021-es slágerével, a Shivers-zel nyitjuk az óra második felét.
1: Az előrejelzések szerint kellemes mérsékelten meleg idő határozza meg a délutáni órákat is a térségben. A melegfront jellegű hatás miatt tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság nehezítheti a reflexeket a volán mögött, az északkeleti szelesebb tájakon pedig a széllökések enyhén ronthatják a járművek menet stabilitását, vezessenek körültekintően is, tartsák meg a megfelelő követési távolságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma eléri a 29 fokot, fogyasszanak sok vizet és ne tartózkodjanak a tűző napon.
0: A Dózsa György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot, távhővezeték felújítás zajlik, ott torlódás alakult ki. A 147-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik viszont, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír. Sávszűkülésre kell számítani az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt, és mától a harmadik kerületben a Csetsz János közben a Csetsz János utca és az Anikó utca között. Egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek ott. Lezárták mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát, ott sem megszokásból közlekedjünk. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon és mondja el, segítsen rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatónak. 0-30-30-30-95-8, ide érkezett egy SMS. Hello Dani, az M3-ason Budapest felé terelés, kiépítés van éppen Gyöngyösnél, a 75-ös és a 68-as kilométerek között, hogyha jól láttam, jó a műsor. Köszönöm szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Ez a Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, The Weeknd és a Blinding Lights. Ez szólt itt nálunk, és talán sokan nem tudták, hogy The Weeknd úgy írja a nevét, hogy a második E hangot azt nem írja, azt csak mondjuk, és mindez egyébként azért van így, mert már van egy olyan zenekar, amit Weeknd-nek hívnak hagyományos írással, és ez a Weeknd így igyekezett egy picit ezen a problémán átlendülni, hogy ne legyen ilyen, hogy akkor most kinek volt előbb ez a neve, kinek nem volt előbb ez a neve. Egyszerűen elvette a második E hangot nevéből, és így írjuk most, hogy de hogyha most így magyarul akarom kiejteni, akkor az annyira nem hangzik jó. A Benzombó viszont annál jobban hangzik, úgyhogy tőle most a Sorry I'm Here For Someone Else-t indítom itt a Sláger FM-en.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
14: Nem.
13: Nem? Ha nem?
14: Nyuszi.
13: A nyuszi! Van nyuszitok is?
14: Mm-mm.
13: De szeretnél?
14: Nem.
13: Nem szeretnél? De jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
14: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
12: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
14: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
12: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
13: Jó.
12: Nem? Nem?
14: Nem.
12: Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
14: Nagyon cuki.
12: Jó, az igaz. Ez igaz.
13: Nagyon cuki nyuszi.
11: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Stabil a Szolnoknál lezuhant Gripen pilótájának állapota. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A Fidesz viszont nem vesz részt a Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetőinek kiválasztásában. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Stabil a Szolnok mellett lezuhant Gripen vadászgép pilótájának állapota, közölte az Országos Mentőszolgálat. A pilóta sikeresen katapultált, majd megfigyelés céljából mentőhelikopterrel kórházba szállították. A Magyar Honvédség gépe ma délelőtt egyelőre ismeretlen okból lezuhant a szolnoki Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dander területén. A vadászgép Kecskemétről szállt fel. Az előzetes információk szerint más nem sérült meg, és a civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. Kétnapos rendkívüli ülést tart csütörtökön és pénteken az országgyűlés. A képviselők pedig pénteken dönthetnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről. Hallerné Nagy Anikó az országgyűlés alelnöke közölte, az NVVH elnökéről és elnök helyetteseiről várhatóan pénteken délelőtt titkos szavazással döntenek, a megválasztott tisztviselők pedig az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. Csütörtökön

0: Negyebek mellett a médiatanács vezetőit jelölő eseti bizottság létrehozásáról, valamint több törvénymódosításról tárgyalnak. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét napon felszólal napi rendelőt. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, és az Alkotmánybírósághoz fordul a hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt. Az ellenzéki párt közleménye szerint az NVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, mert a szervezet széles vizsgálati, nyomozati és vádemelési jogkörökkel rendelkezik. A Fidesz azt kifogásolta, hogy a hivatal szerintük megfelelő külső felügyelet nélkül alkalmazhat kényszerítő eszközöket és folytathat titkos információgyűjtést. A frakció ezért nem vett részt az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának mai ülésén sem, ahol a vezetői pályázatokról tárgyaltak. A Budapesti Közlekedési Központ elemzése szerint jól igazodik az utasforgalomhoz a 4-es metró menetrendje. A BKK több mint 200 nap forgalmi adatait vizsgált a mobilcella technológia segítségével. Az elemzés ugyanakkor azt is kimutatta, hogy az iskolaszüneti péntekeken érdemes volt korábbra tenni a legsűrűbb követési időszakot. Kelenföld felé ugyanis már délután 1:30-tól óránként 800-1000-rel több utas közlekedik, mint a korábban csúcsidőnek számító kora esti időszakban. A nyári menetrendet ennek megfelelően módosították, az utólagos mérések pedig igazolták a változtatás eredményességét. A BKK a jövőben további adatvezérelt fejlesztéseket tervez. A Szatmár Németi Északi Színház Haraggyőr társulatának vendégjátékával zárul a Szentendrei Teátrum idei nyári szezonja. A társulat kedden és szerdán mutatja be Heinrich von Kleist Kohlhaas című művének adaptációját, amelynek ez lesz a magyarországi premierje. A vendégjáték egyben új szakmai együttműködés kezdetét is jelenti a Szentendrei Fesztivál és a határon túli társulat között. Kifejezetten kellemes nyári időben telik a kora délután, a felhők fokozatosan felszakadoznak és egyre inkább a napsütés veszi át a teret. A mérsékelt északi szélben az utak mindenhol teljesen szárazak maradnak, könnyű lesz így közlekedni, a délutáni hőmérséklet pedig elérheti a 29 fokot.
1: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán továbbra is zajlik a terelés kiépítés Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között kell torlódásra készülni. A 61-es főúton Alsó-Szent Iván térségében egy motoros lesodródott az útról. A 15-ös kilométernél jelenleg teljes útzár van érvényben. Budapesten továbbra is sötétek a jelzőlámpák. A Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt várhatóan délután 3 óráig lesz ott ez a helyzet. A Margit körúton a Margit híd felé a belső sávot lezárták, a Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot, távhővezeték felújítás zajlik ott, sávszűkületre kell készülni mától az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt, és lezárták mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Hogyha ennek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható is SMS számunk 030 30 30 95 8. Előre is köszönjük az infókat, jó utat mindenkinek a Sláger FM-nál.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszöntök mindenkit a legnagyobb slágerek birodalmában, amiket pörgetünk is, szépen változatosan jönnek a legnagyobb kedvenceink. Az első ebben az órában a Daft Punk

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, hoztam egy programajánlatot, ugyanis a 35. Budapesti Borfesztivál szeptember 9-e és 12-e között megnyitja kapuit a Budavári Palotában. Idén szerdától szombatig tart megújult időpontban a rendezvény, melyen több mint 1000 bor és pezsgő kóstolható, meg különös figyelmet szentelve az amerikai kontinens borvidékeinek, valamint a hazai újdonságoknak. A borkínálat mellett prémium gasztronómiai egységek, zenei programok, vezetett kóstolók és jótékonysági borárverés is várja a látogatókat, mindez tehát szeptember 9-e és 12-e között a 35. Budapest Borfesztiválon. Megyünk tovább Kylie Minoggal, jön tőle a The Locomotion.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: itt a Sláger FM-en Ariana Grande újdonságát hallgattuk, ez volt tőle a Hate That I Made You Love Me, aztán megyünk tovább a friss időjárási és közlekedési infók után, majd Mark Ambor és a Belong Together nyitja a második szakaszát az órának. You and me belong together.
1: Sok napsütéssel, csapadékmentes időben telik a kora délután, az utak az egész régióban szárazak és jól járhatók. A délelőtti felhők fokozatosan elvonulnak, a mérsékelt légmozgásban pedig kifejezetten kellemes nyári időben lehet részünk. A melegedő levegő miatt a frontérzékenyeknél vérnyomás ingadozás és fejfájás is jelentkezhet. A hőmérséklet pedig hamarosan eléri a napi maximumot, ami 28-29 fok lesz. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a rendszeres folyadékbe. Erre a meleg miatt.
0: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán továbbra is zajlik a terelés kiépítés Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között kell torlódásra készülni. A 61-es főúton Alsó-Szent Iván térségében egy motoros lesodródott az útról. A 15-ös kilométernél jelenleg teljes útzár van érvényben. Budapesten továbbra is sötétek a jelzőlámpák, a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt várhatóan délután 3 óráig lesz ott ez a helyzet, a Margit körúton a Margit híd felé a belső sávot lezárták, a Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot, távhővezeték felújítás zajlik ott, sávszűkületre kell készülni mától az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt, és lezárták mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Hogyha ennek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Előre is köszönjük az infókat, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Britney Spears és tőle a Toxic. Több mint 10 éves a Soha véget nem érő című film. 2016-ban jelent meg a Well Hello slágereire épülő Soha véget nem érő című zenés játékfilm, amely Tiszeker Dániel rendezésében a 20 évesek életérzését és párkapcsolati dilemmáit mutatta be. A kerek évforduló alkalmából a Fluor Tom és Diaz alkotta duó most egy nagyszabású eseménnyel készül a rajongóknak, további részleteket biztosan el fognak árulni, egyelőre még nem tették, de érdemes figyelni őket, na meg érdemes hallgatni is őket, tőlük jön most a város szemei.

legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM. Sláger.

0: A zajból kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi 7 napban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul. Inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. Molnár Róbert vagyok. A megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várja a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. A nyitófilm Olasz Renátó Minden csillag című független alkotása lesz. Számos közönség találkozó is színesíti a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. Megnézhetik a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. Tegyük emlékezetessé, filmnézéssel a nyár utolsó napjait írják közleményükben a Veszprém Balaton filmpiknik szervezői. Augusztus 27-én 20 óra 30 perckor a veszprémi Óváros téren Olasz Renátó Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult filmpiknik. A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul, amelyben a családok megváltozott utazási szokásai, a munkavégzés átalakulása és a nyárvégi időjárás is szerepet játszik. Egyre inkább olyan időszak rajzolódik ki, amelyben a tó nem csak a klasszikus nyári hónapokban lehet vonzó úti cél, közölte a Veollal a Balatoni Turizmus Szövetség. Az iskola kezdés előtti napok korábban komoly választóvonalat jelentettek a balatoni szezonban. A családoknak az iskolai felszerelések beszerzését és az egyéb előkészülését már az utazás előtt el kellett intézniük, ezért augusztus 20-a után sokan már nem maradtak a tónál. Az online vásárlás azonban ezt is rugalmasabbá tett.

0: közölte. A tanszerek és az iskola kezdéshez szükséges egyéb kellékek jelentős része már interneten keresztül is beszerezhető. Újabb helyekkel, élményekkel, történetekkel és inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. A 2021-ben indított kezdeményezés célja, hogy személyes történeteken és tippeken keresztül mutassa meg a tó különleges, 4 évszakos arcát. A kézműves pékségektől és csárdáktól kezdve a téli korcsolyázásig és a kolotkó miniszobrokig. A Best of Balaton nagykövetei Gianni Annoni, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra Tillatilla és Vecsei H. Miklós mellett 2026-ban új ajánlói kör is bekapcsolódott a programba. A Balaton kerekasztal tagjai a korábbi ajánlottak, a programban résztvevő szervezetek és vállalkozások képviselői, valamint a Best of Balaton kurátorai is megosztották saját balatoni kedvenceiket, írja az Index. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. A rendőrség közleménye szerint augusztus 20-án késő délután kaptak bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton az 58-as kilométer szelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet. A sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel tovább hajtott Tihany felé, ahol neki ütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. Az autó azonban ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is tovább hajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd tovább hajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel tovább haladt, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.
1: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés kiépítés zajlik továbbra is Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között 5 kilométeres a torlódás jelenleg. Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában. A 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Balaton-Györök belterületén egy furgon és egy személyautó ütközött a 71-es főúton. A 93-as kilométernél rendőri irányítás mellett engedik csak a forgalmat. Budapesten sötétek a jelzőlámpák a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt várhatóan 15 óráig. A Margit körúton a Margit híd felé a belső sávot lezárták, megszűnt viszont a forgalmi akadály a 19. kerületben a Temesvár utcában, az Ipolyság utcánál a 194-es és a 194B jelzésű autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a legnagyobb slágerek birodalmában a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel, Dániel, üdvözlök mindenkit, és akkor csapjunk is bele. Indulunk Alex Warren újdonságával, ez tőle a Fever Dream.
2: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift-től az újdonság a legújabb, az I Knew It, I Knew You. Ez szólt az előzőekben. Hogy tetszett? Ízlelgettük 0-30-30-30-9-8. Ide jöhetnek a visszajelzések akár ezzel a zenével kapcsolatban. Egy különleges nap van ma, ugyanis a mai napon, augusztus 24-én helyezte el Habsburg József Nádor a Lánchíd pesti pillérének jelképes alapkövét Gróf Széchenyi István és az ország főbb méltóságainak körében. Annak idején ezzel a történelmi eseménnyel vette kezdetét hivatalosan is a legendás híd építése, amely végleg összekapcsolta a Duna két partján fekvő Pestet és Budát, mindez 184 évvel ezelőtt, 1842. augusztus 24-én. Érdemes volt megemlékezni erről a jeles napról, én azt gondolom, úgyhogy most már jöhet Nick Kershaw, ez tőle The Riddle.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2017-ből szólt a Don't Be So Shy. A friss időjárás és közlekedési infók pedig most szólnak majd, aztán érkezik a Kecály és a Gabriela is megjesnítja az óra második felét.

0: A mai napra jósolt maximum 28-29 fok körül tettőzik, az igen a zavartalan, ragyogó napsütés uralkodik. A csapadékmentes időnek köszönhetően a forgalomban haladó kifogástalan látási viszonyokra és száraz aszfaltra számíthatnak mindenfelé. A melegfronti hatás okozta figyelmetlenség miatt azonban a sávváltásoknál és előzéseknél vezessenek óvatosan és tartsák meg a követési távolságot. Vezetés közben már a napszemüveget is érdemes felvenni a tűző napsütés miatt.
1: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés kiépítés zajlik továbbra is Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között 5 kilométeres a torlódás jelenleg. Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában. A 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Balaton-Györök belterületén egy furgon és egy személyautó ütközött a 71-es főúton. A 93-as kilométernél rendőri irányítás mellett engedik csak a forgalmat. Budapesten sötétek a jelzőlámpák a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt várhatóan 15 óráig. A Margit körúton a Margit híd felé a belső sávot lezárták, megszűnt viszont a forgalmi akadály a 19. kerületben a Temesvár utcában, az Ipolyság utcánál a 194-es és a 194B jelzésű autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630303098.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: változatosság frekvenciája.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Lionel Richievel folytatjuk, aki az Earth, Wind & Fire közös turnén van, ami váratlan nehézségekbe ütközött, miután a 77 éves énekes korábban szédülés és egészségügyi rosszulét miatt kórházi ellátásra szorult, és fellépéseket volt kénytelen elhalasztani. Bár a San Franciscói koncertet ezúttal az együttes saját egészségügyi vészhelyzete miatt mondták le, Lionel Richie korábbi kényszerű pihenője is rányomta a bélyegét a nyári turnékra. Ők közösen turnézgatnak az Earth, Wind & Fire és Lionel Richie. Bízunk benne, hogy minél hamarabb, minél jobban lesz mindenki. Vele folytatjuk. Lionel Richie és az All Night Long érkezik itt a Sláger FM-en. Well,

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásra. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motor.

0: www.schiller.hu per Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében.
3: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
4: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
5: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
1: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
7: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár alapítvány állami támogatásai miatt. Három blokk már teljes kapacitással termel a paksi atomerőműben, és a kecskeméti piacok jövőjéről várják a lakosság és az árusok véleményét. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Nemzeti Nyomozóirodánál a Kommentár Alapítványnak 2020 és 2026 között kifizetett állami támogatások ügyében. A tárca szerint az alapítvány 6 év alatt összesen 27,8 milliárd forint közpénzt kapott működésre, ingatlanvásárlásra és fejlesztésekre. A feljelentést egyebek mellett hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával tették. A miniszterelnökség szerint vizsgálatra ad okot, hogy a működési támogatások pályázati versenynél emelkedtek jelentősen. Egyes közbeszerzéseknél versenykockázatok merültek fel, a tranzitház felújításáról pedig ellentmondásos beszámolók születtek. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Tájékoztatása szerint mind a 8 szivattyú rendszert üzembe helyezték, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is. A tervek alapján 2 napon belül ismét megközelítheti a 2000 megawattot az erőmű teljesítménye. Vasárnap reggel még valamivel 800 megawatt fölött termelt paks, és akkor az egyes blokkban már egy turbina működött. A blokkok fokozatos visszakapcsolása az elmúlt napokban folytatódott, a teljes kapacitás elérését szerdára várják. Aláírták a Gubacsi híd új híd szerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a kivitelezési szerződését. Így még idén elindulhat a beruházás, írja az MFOR. A munkát a Hedo Kft. Végzi nettó 21 milliárd forintért. A hídon 2014 óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter szerint 2029 végére új hídon közlekedhetnek a tehervonatok Pesterzsébet.

0: Erzsébet és Csepel között. A közúti hídrész és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítése is folytatódik. Nyilvános egyeztetést tart szerdán a Kecskeméti piacfejlesztési munkacsoport a város piacainak jövőjéről, írta a Baon. Az ülés délután 1 órakor kezdődik a Városháza Kada elektermében, és bárki részt vehet rajta. A szervezők elsősorban helyi termelők, őstermelők, piaci árusok, civil és szakmai szervezetek, valamint vásárlók véleményére kíváncsiak. Szó lesz a piacok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztéséről, a helyi termékek támogatásáról, valamint arról is, hogyan lehetne erősíteni a piacok közösségi, kulturális és turisztikai szerepét. Csak nem 24 ezer nevezőt várnak a szeptember 6-ai 41. Vízer Budapest félmaratonra, közölte a Budapest Sportiroda. A verseny résztvevőinek készülő egyéni és váltóérmek ösztömege idén eléri a 2 tonnát. A medálok központi motívum a Budapest sziluettje és a Duna vonala. Az előzetes nevezések alapján 1103 magyar településről és 111 országból érkeznek futók a fővárosba. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A programban az egyéni félmaraton mellett 2 és 3 fős váltó, valamint 10 kilométeres versenyszám is szerepel. Zavartalan napsütésben telik a délután, az égen felhők alig akadnak. Csapadékra nem kell számítani, a forgalomban közlekedők akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak. 29 fok lesz a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában. A 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A 61-es főúton Alsó-Szentivén térségében lesodródott egy motoros az útról. A 15-ös kilométernél teljes útzár van érvényben. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés kiépítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között jelenleg 5 kilométeres a torlódás. Budapesten megszűnt a forgalom. Ami akadálya 19. kerületben a Temesvári utcában, az Ipolyság utcánál a 194-es és a 194 B-jelzésű autóbusz újra a teljes útvonalán közlekedik. Történt viszont egy baleset a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál, illetve a Szent Gellért rakparton az Erzsébet híd felé a Gyógyfürdő előtt, úgyhogy óvatosan közlekedjenek arrafele, viszont a jó hír, hogy a Margit körúton a Lövőház utcánál ismét működnek a jelzőlámpák.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel Csőrre töltöttem ezt az órát is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az első George Ezra-é. Jön tőle az Anyone For You. Indulunk.

0: a slágerek, ha már szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Love Shack, ami után már is megyünk tovább, és érkezik Billie Eilish, de előtte még beszéljünk arról, hogy augusztus 27-én a Mindenárison ingyenes piknik mozit szervez az ökumenikus segélyszervezet az iskola kezdés együtt adománygyűjtés részeként. A délutáni játékok és a Futni Mentem című film vetítése mellett a látogatók közönség találkozón találkozhatnak Tenki Rékával, Csányi Sándorral és Trill Beatrix-el, miközben a popcorn és a jó jegy vásárlással rászoruló gyerekeket lehet támogatni. Mindez tehát most csütörtökön augusztus 27-én a Millenárison, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk, és akkor most jön Billie Eilish.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Two Times, Enli slágerét hallgattuk itt a Sláger FM-en, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk majd, az idei labdarúgó világbajnokság egyik főcímdala, ha nem legfőbb főcím betétdala, Shakira Burna Boy és a Tie Tie nyitja az óra második felét.
1: A délután második felében is folytatódik a szikrázó, napos, kellemes nyári időjárás. A délutáni csúcsforgalomban közlekedők és a munkából hazaindulók akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak az egész vételkörzetben. Az északi légmozgás pedig késő estig mérsékelt marad. A mai nap csúcsa a 29 fok, nyugodt derült este elé nézünk, a levegő pedig a holnap hajnali órákra egészen 17-18 fokig frissül majd fel.
0: Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában. A 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A 61-es főúton Alsó-Szentivent térségében lesodródott egy motoros az útról. A 15-ös kilométernél teljes útzár van érvényben. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés-kiépítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között jelenleg 5 kilométeres a torlódás. Budapesten megszűnt a forgalmi akadály. A 19. kerületben a Temesvári utcában, az Ipolyság utcánál a 194-es és a 194B jelzésű autóbusz újra a teljes útvonalán közlekedik. Történt viszont egy baleset a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál, illetve a Szent Gellért rakparton az Erzsébet híd felé a Gyógyfürdő előtt, úgyhogy óvatosan közlekedjenek arrafele. Viszont a jó hír, hogy a Margit körúton a Lövőház utcánál ismét működnek a jelzőlámpák.
2: A legnagyobb slágerek változatosan,

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ittől Kiskata fogja őket tálalni, prezentálni, aki túledzett, és éppen próbál életre kelni. Azt látjuk, hogy nagyon liheg, nagyon masszírozgatja magát. Hát bízunk benne, hogy sikerül majd neki. Egyelőre nehézkes a mozgása, legalábbis én ezt látom, de szája azért tud mozogni, úgyhogy érkezik, vele lehet tehát a továbbiakban rádiózni. Gyekel Dániel kicsekkol, és köszöni szépen a figyelmet mindenkinek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi 7 napban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.

0: a küldetést.
1: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.

0: Ihaz! Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban. Útfelújítás történt egy fontos szakaszon. Molnár Róbert vagyok. Újabb meghibásodás nehezíti a képalkotó diagnosztikai ellátást a Veszprémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT berendezése meghibásodott. A szakszervizt a kórház azonnal értesítette, a hibát pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt. Mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT vizsgálatokat az onkológiai centrum CT készülékén végzik. Adta hírül a Veol. A sűrűs CT vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmények bevonásával oldják meg. Több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban, írja a veol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint visszanemtérítendő, 100%-os intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terv Plus programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínné alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme egy 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hidraulikusan mozgó ülésekkel és vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangeffektusok is társulnak. A kis terembe egy Zero-G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett két álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvíz elvezető rendszert is. A két irányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lúci utcát a 71-es főutat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus 2. felében is tovább csökkent. Augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm-t mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a megyei napilap. A nyár során jelentős változást

0: történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm-t mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mértek, majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint.
1: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárás. Nagyon kellemes most az idő, odakint 30 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is, felhőtlen az ég fölöttünk. Az éjszakai órákban pedig végre 20 fok alá csökken a hőmérséklet, ugye már az elmúlt napokban tapasztaltuk azt, hogy érdemes kinyitni az ablakot éjszakára és úgy szellőztetni, ma éjjel is érdemes lesz. A 18 fokot pedig napközben 30-31 fok követi, majd viszont változóan felhős időben lesz részünk, és holnap a délutáni órákban még esőre is lehet számítani, úgyhogy mikor indulnak, akkor reggel vegyenek magukhoz egy esernyőt, mert lehet, hogy annak hasznát vesszük majd.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Szétnézzünk már is az utakon. Történt egy baleset a fővárosban, a 16. kerületben, a Szabadföld úton befelé, a Vidám Vásár utcánál, úgyhogy itt számítsanak rá, hogy lelassult a haladás. Az M6-oson is volt egy baleset, Iván Dárda felé, Dunaújváros közelében egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a 73-as kilométernél lezárták a külső sávot, itt is torlódásra kell készülni. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom Budapest térségében. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik, valamint onnan is indul. Kivételt csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek végállomása továbbra is a keleti pályaudvaron maradt. A Bakony vasúton Veszprém és Zirc között szerda estig karbantartást végeznek. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasainkat. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután, és ahogy elnézem, olyan zenék jönnek, amik mellett nem nagyon fogom tudni kipihenni magam. Érkezik Kava Max és a Who's Laughing Now, előtte pedig My Smith Stargazing című dalával indítjuk az órát. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy velünk tartanak.

I Ilyen az, amikor Madonna és Sabrina Carpenter együtt adnak ritmust a délutánunknak. Jó utat kívánok a hazafelé tartóknak. Ez a Sláger FM és benne a Sláger délután, így pontosan 2 perccel 4:15 után. Én Kiskata vagyok, és ha már ritmusba kerültünk, hát egy futóversenyt, egy futóprogramot szeretnék önöknek ajánlani. Nem annyira a versenyen van a hangsúly, sokkal inkább tényleg a programon, mert hogy ezen a hétvégén rendezik a Night Run Budapest programját. Ez egy különleges éjszakai futóverseny, amely a város lenyűgöző fényei között zajlik. A Műegyetem rakparton kap helyet, ahol több táv és különböző kategóriák várják majd a futás szerelmeseit. Sőt, nem csak futva, de akár biciklivel is teljesíthető a kihívás, hiszen a Night Run mellett Night Bike is vár bennünket, illetve egy nagyon mókás versenyszámot is meghirdettek, ez a Cipellem a párom, kétfős élményfutam, amiben nem csak szerelmes párok, de akár testvérek vagy jó barátok is benevezhetnek. A látvány is remek lesz, úgyhogy szurkolni is érdemes lesz kimenni szombat este a Műegyetem rakpartra. Itt a Sláger FM-en pedig érdemes feltekerni a hangerőt, mert hogy érkezik már is Rúzsa Magdi Rúzs című dala. Előtte azonban Cindy Lauper énekel, a Girls Just Wanna Have Fun-nal megyünk tovább.

0: Jazz Glyn dala szólt, ez volt a Don't Be So Hard On Yourself itt a Sláger FM-en. Kellemes rádiózást is, laza hazautat kívánok önöknek. Nálunk lassan helyreáll a megszokott rend, a szabadságok véget értek, mindenki ismét elfoglalta a helyét. Reggel Pordán Petra és Somogyi Zoli, aztán Jekkel Dani és Zsuposági, most pedig Ortutai Dórival kiegészülve én tartom szóval önöket, és hát biztos vagyok benne, hogy a munkahelyeken is lassan kezdik fölvenni a nyár elején elengedett fonalat, és hát lassan az iskolák is fölkészülnek a gyerkőcök fogadására. Ez a hét persze még lazább egy kicsit, de aztán jövő héten fejest ugorhatunk a szorgalmi időszakba. Itt a Sláger FM-en pedig a slágerek közé ugrunk fejest, és ez bizony független attól, hogy milyen évszak van. Loi érkezik hamarosan, és a Get Lucky.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Jött egy üzenet, meghallgatom.
7: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
6: Pölöskei, a családi szörp.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
8: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban. Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidőközpontban.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
13: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. A mai szép napsütéses, kellemes időt holnap egy picit felhősebb időjárás váltja majd fel, sőt, a délutáni órákra még esőt is ígérnek a meteorológusok, úgyhogy reggel, amikor útra kelnek a 18-19 fokban, akkor vegyenek magukhoz esernyőt, mert délután 4-től holnap csapadék várható. Napközben egyébként 30-31 fok körül alakul a hőmérséklet, és változóan felhős napos időben lesz részünk, és a légmozgás is élénk lesz, de ezzel együtt szerintem nagyon kellemes nap vár ránk holnap. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában, a Dolmány utcánál. Itt tart a helyszínelés, úgyhogy óvatosan közelítsék meg ezt a helyszínt. A Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közműépítés miatt, ezért lelassult az előrejutás a Hősök terétől, és erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttal befelé, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a vásárlóközpontoknál. Figyeljünk arra is, hogy a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél útszűkület van felújítás miatt, illetve a 3. kerületben, a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. A 8. kerületben pedig a Dankó utcán zárták le a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert itt is felújítják a csatornát. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
13: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Szia és Kendrick Lamar közösen forgott, ez volt a The Greatest. 10 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy hamarosan érkezik Ortutai Dória friss információkkal. Én pedig várom önöktől a közlekedési infókat a 06303030958-as számunkra, akár SMS-ben, akár telefonon, sőt SMS-ben már akár a holnap reggeli hablatjátékunkba is jelentkezhetnek. Szeretnénk egy kicsit megtolni a nyár végét fantasztikus koncertbelépőkkel augusztus 28-ára, 29-ére, 30-ára, szeptember 2-ára és 5-ére is intézhetnek maguknak programot, hogyha próbára teszik a dal felismerő képességüket, úgyhogy jelentkezzenek a hablatyba, holnap reggel Pordán Petrával, Somogyi Zolival is persze Cilával játszhatnak együtt. Most pedig Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Eyja dala, a DNA zárja az óránkat, előtte azonban még szól a Halott pénztől, a Valami van a levegőben. Valami.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
4: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
3: Aha.
4: És ilyenek.
3: Mert a cigaretta az a természetre káros?
4: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
3: Te hogy véded a természetet, Dorina?
5: Mi nem szemetelünk.
3: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
4: Mert ő is megóv téged.
6: Milyen bölcs.
1: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További

Töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50 000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlásra.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Folyósították az iskolakezdési támogatás első részletét. Vasárnap 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. A pilóta felkészültségének és a honvédség, valamint a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában Szolnokon a Gripen vadászgép lezuhanásakor, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon. A tárcavezető szerint a gépen levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszerek voltak, amelyek további kárt okozhattak volna, ha a tűzoltók nem kezdik meg azonnal a hűtést. A vizsgálatokra várhatóan svéd szakértők is érkeznek, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. Sándor Zsolt vezérezredes elmondta, hogy jelenleg annyit tudnak, hogy a gép veszélyjelzést adott le, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre. A műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és ez a helyzet gyakorlatilag a leszállásig fennmaradt. A gép azonban a földetérés után olyan manőverbe kezdett, amely miatt a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell, ezt követően gyulladt ki az a Gripen, amely a kecskeméti légibázison szolgált. Aláírták a közbeszerzésen nyertes magyar Hedo Kft-vel a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a híd újjáépítése, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A kormány július végén döntött arról, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében még az idén elindul a Gubacsi híd újjáépítése, valamint a csepeli szabadkikötő és a csepeli konténer terminál kiszolgálási infrastruktúrájának fejlesztése, emlékeztetett Vitézy Dávid. A miniszter jelezte, hogy a beruházás még az idén megkezdődhet, és 2029 végére vadonatúj hídon kelhetnek át a tehervonatok Pest-Erzsébet és Csepel között. Emellett megkezdik és folytatják a Gubacsi híd közúti részének és a Korbin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Hétfőn folyósították az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, és erre a napra előrehozták a szeptemberi családi pótlékot is, így a családok augusztusban két alkalommal kapnak családi pótlékot. A rászoruló családok hétfőn kapták meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első felét, közölte korábban Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben, és automatikusan érkezik a Magyar Állam kincstár folyósítás. A második, szintén 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak utalvány formájában. Mobilcella adatok igazolták a 4-es metró menetrendi finom hangulásának eredményeit, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A több mint 200 napnyi elemzés megerősítette, hogy a metró menetrendje jól követi az utasforgalmat, ugyanakkor az iskolaszüneti pénteki napokon további finom hangulási lehetőséget is feltártak. A BKK nyártól módosította ezeknek a napoknak a menetrendjét. Kelenföld felé továbbra is a kora délutáni időszakban jelentkezik az erősebb forgalom, míg a keleti pályaudvar felé a forgalmi csúcs később alakul ki, a legsűrűbb követési időszak fél és másfél órával korábbra került. A nyári ellenőrző mérések megerősítették az új csúcsidőszakot is. 10. alkalommal

0: látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban vasárnap a zsinagógák hetének nyitó eseményeként. A 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon négyféle Sólet változatot mutatnak be. A rendezvényen a látogatók a zsidókonya hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A következő napok hát igen változatosak lesznek már időjárás szempontjából. Holnap ugyanis eleinte még napsütésben indul a nap és 18-19 fokkal, de délutára egyre vastagabb felhők érkeznek fölénk, és lehet számítani esőre, záporra, zivatarra, de ettől függetlenül 30-31 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Szerdán már csak 29-30 fok lehet, csütörtökön pénteken megint kánikulát kapunk a nyakunkba 33-34 fokkal, szombaton pedig érkezik egy újabb hidegfront, ami lehűti a kedélyeket a hétvégére, de nyugodtan lehet akár a szabadban tölteni a szombat-vasárnapot is, hiszen csupán szombatra ígérnek kevéske csapadékot a meteorológusok. Hát, ilyen lesz a hetünk. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul a forgalom. Történt egy baleset a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök tere után a buszsávban, úgyhogy itt lassabb haladásra számítsanak. A Dózsa-György úton pedig a Váci utca felé, a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közműépítés miatt, úgyhogy ezért is lelassult ezen az útvonalon a haladás. Hogyha tudják, akkor inkább ezt az útszakaszt most próbálják meg elkerülni. Egyébként erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttal befelé, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér és az Asztória közt, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a bevásárló központoknál. Figyeljenek arra is, hogy a 14. kerületben a Kocsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell készülni távhővezetéképítés miatt. Szintén a 14. kerületben lezárták a félútpályát a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében közműépítés miatt, a 13. kerületben pedig a Keszkenő utcában van félpályás útlezárás a Szent László útnál, mert építik a csatornát. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És repülünk tovább a legnagyobb slágerekkel, például Ed Sheeran dalával. A Sapphire érkezik már is itt a sláger délutánban. Előtte azonban Raven Lane gondoskodik az erős rajtról. Jön a Love Me Not, én pedig Kiskata vagyok. Jó rádiózást!
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Hi, Hungary. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: The Manic Monday itt a Sláger FM-ben. A mai hétfő nem volt annyira vészes, és szerintem még a jövő heti sem lesz, az majd kedtől indul a tánc. Jövő héten kedden kezdődik a szorgalmi időszak, de igyekszem ezzel nem sokkolni önöket. Élvezzük ki a nyár utolsó hetét. 0630303095, ez pedig SMS és telefonszámunk, akár már most lehet küldeni a kívánságokat, hiszen 6 órakor ma is elstartol majd a kívánságműsor, hétvégén pedig elstartol a zsinagógák hete. A nyitó esemény pedig gasztronómiában igen erőssé teszi majd a hétvégénket, hiszen idén már 10. alkalommal rendezik meg a Sólet Fesztivált itt Budapesten a Városháza Parkban. Az ingyenes fesztiválon idén 4 féle sólet változatot mutatnak be, és ezeket kóstolhatjuk meg. A magyar sóletet, az izraeli sóletet, a hegyalja sóletet és a street food sóletet. Mindegyik ízvariációnak lesz majd egy nagy követe, sőt, Izraelből érkezik egy DJ, aki a finom falatok mellé a muzsikáról is gondoskodik majd. Mindez tehát augusztus 30-án, vagyis vasárnap a Városháza Parkban. Érdemes lesz éhesen érkezni, a Sláger FM-et pedig érdemes táncra készen hallgatni, hiszen már is megyünk tovább Rey Dalával, szóval a Where is my husband?
1: Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek

A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Az Earth, Wind & Fire dala szólt, ez volt a szeptember itt a Sláger FM-en, holnaphoz egy hétre pedig beköszön szeptember, a srácoknak azonban csupán október 22-ig kell kibírni, addig tart az első etap, ráadásul az őszi szünet irigylésre méltóan hosszú lesz, hiszen egészen november 2-ig tart majd, ezeket a dátumokat egyébként érdemes fölvésni a naptárba. No, de most még tart a nyári szünet, úgyhogy már is oda csapunk a Bully Lovaknak, a Huntrix dalával érkezik a Golden... De előtte megnézzük, hogy hogy alakul az időjárásunk. Holnapra felhősebb időt ígérnek a meteorológusok, bár a nap első felében még a napsütés lesz túlsúlyban, aztán délutántól a Dunántúl felől egyre vastagabb felhők érkeznek fölénk, és esőre is lehet számítani, úgyhogy aki nem akar elázni, az kora reggel vegyen magához egy esernyőt. Reggel egyébként 18-19 fok lesz, délután pedig 30-31 fokot mutatnak majd a hőmérőink, szóval igazán kellemes lesz az időjárás. Szerdára pedig, ha minden igaz, kitisztul majd az ég, akkor már csak elszórtan lehet esőre számítani, és akkor is 29-30 fok körül alakul majd a csúcs. Történt egy baleset az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon, itt egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a 30-as kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódás 2-3 kilométeres, és hatással van az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Budapesten pedig helyszínelnek a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé a Hősök tere után a buszsávban, itt korábban volt egy baleset, és figyeljenek arra is, hogy lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát, a Kassai utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a harmadik kerületben pedig egyirányú az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. Egy picit szétnézünk városon kívül is, mert bizony ott is várnak bennünket nehézségek. Az M31-esen például az M3-as felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, úgyhogy lezárták itt a külső sávot. A 12-es számú főúton pedig Zedegény átkelési szakaszán sáros kőtörmelék borult a burkolatra a töltésről, a 20-as kilométernél egy pár száz méteres szakaszon, ezért útszűkület nehezíti a haladást. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Harry Styles énekelt nekünk, ez volt a Late Night Talking itt a Sláger FM-en, és azt hiszem, hogy Harry Styles nagyon örülne, hogyha Benson Boone leckét adna neki Szaltóból, mert hogy nem is olyan régen történt vele egy igen váratlan és igen kellemetlen színpadi baleset, megcsúszott, és egy hatalmasat esett a színpadon, de nagyon cuki reagálta le a helyzetet, egyszerűen csak az oldalára gördült, énekelt, tovább aztán felpattant, és folytatódott a show, mint hogyha ez a kis jelenet mindig is része lett volna a show műsornak. No, de a Sláger FM kívánság műsorra indul hamarosan, hiszen mindjárt 6 óra lesz, úgyhogy meghallgatjuk a friss információkat, de utána önök jönnek, melyik dal legyen része a napunknak, esténknek. 0630303095-8, ide jöhetnek az üzenetek, de akár fel is hívhatnak, és ott van mobil applikációnk is. A hírek előtt azonban még meghallgatjuk Király Viktor dalát, jön a

0: Hello, it's Dush Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változ.

0: Christmas time!
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Kolornyomda. www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
4: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
5: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Webfilmpiknik.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik.

0: Fárdi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
2: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul. Inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. Molnár Róbert vagyok. A megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várja a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. A nyitófilm Olasz Renátó Minden csillag című független alkotása lesz. Számos közönség találkozó is színesíti a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. Megnézhetik a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. Tegyük emlékezetessé, filmnézéssel a nyár utolsó napjait írják közleményükben a Veszprém Balaton filmpiknik szervezői. Augusztus 27-én 20 óra 30 perckor a veszprémi Óváros téren Olasz Renátó Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult filmpiknik. A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul, amelyben a családok megváltozott utazási szokásai, a munkavégzés átalakulása és a nyár végi időjárás is szerepet játszik. Egyre inkább olyan időszak rajzolódik ki, amelyben a tó nem csak a klasszikus nyári hónapokban lehet vonzó úti cél, közölte a Veollal a Balatoni Turizmus Szövetség. Az iskola kezdés előtti napok korábban komoly választóvonalat jelentettek a balatoni szezonban. A családoknak az iskolai felszerelések beszerzését és az egyéb előkészülését már az utazás előtt el kellett intézniük, ezért augusztus 20-a után sokan már nem maradtak a tónál. Az online vásárlás azonban ezt is rugalmasabbá tette. A tanszerek és az iskola kezdéshez szükséges egyéb kellékek jelentős része már interneten keresztül is beszerezhető. Újabb helyekkel, élményekkel, történetekkel és inspiráló személyekkel bővült a Best of Balaton ajánlási listája. A 2021-ben indított kezdeményezés célja, hogy személyes történeteken és tippeken keresztül mutassa meg a tó különleges, négy évszakos arcát. A kézműves pékségektől és csárdáktól kezdve a téli korcsolyázásig és a kolotkó miniszobrokig. A Best of Balaton nagykövetei Gianni Annoni, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra Tillatilla és Vecsei H. Miklós mellett 2026-ban új ajánlói kör is bekapcsolódott a programba. A Balaton kerekasztal tagjai a korábbi ajánlottak, a programban résztvevő szervezetek és vállalkozások képviselői, valamint a Best of Balaton kurátorai is megosztották saját balatoni kedvenceiket, írja az Index. Több rendőr megsérült és szolgálati járművek törtek össze Veszprém megyében. A rendőrség közleménye szerint augusztus 20-án késő délután kaptak bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton az 58-as kilométer szelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet. A sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel tovább hajtott Tihany felé, ahol neki ütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol megkísérelte elütni az ott tartózkodó rendőröket. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. Az autó azonban ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is tovább hajtott. Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd tovább hajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött. Ezt követően nagy sebességgel tovább haladt, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.
1: Köszönjük szépen a híreket, Mári!

0: mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Nos, a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarja majd meg, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, és szinte egész nap élénk lesz a légmozgás. A kora reggeli órákban 18-19 fokot mutatnak majd a hőmérőink, délutánra pedig 30-31 fokig melegszik az idő. Szerdán már több lesz a napsütés, akkor csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor, és aznap csupán 29-30 fok lehet odakint. Húzom a segítséget az úton lévőknek. A 19. kerületben lezárták a Nádasdi utcát a Batthyány utcánál, mert javítják a csatornát, ezért a 194-es, illetve 194B jelzésű autóbusz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Batthyány utcai megállót, illetve a határút felé a Kossuth-Lajos utca, Nádasdi utca és a Hunyadi tér megállót sem. Még tart a helyszínen és a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után a buszsávban, és ugye itt az is nehezíti a közlekedők dolgát, hogy a Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közműépítés miatt. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra, illetve a Sztyál Kálmán tér környékén is telítettek a sávok. Figyeljünk arra is, hogy a 13. kerületben a Béke utcában útszűkületen kell áthajtani mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt, a Kőbányai úton pedig a gázvezetéket javítják, úgyhogy a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a kívánság műsor, itt van Árpi üzenete. Szia Kata, páromnak, Gyöngyinek küldöm Álvaro Soler Sofia című számát, nagyon jó dalválasztás. Imádom ezt a latinos hangulatú dalt, előtte azonban Teddy Swims-től a Bad Dreams szól Lucának.
1: Ez a

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az Erasure dala, az Always. Én pedig várom az üzeneteket, 0630303095, ez a Sláger FM SMS és telefonszáma, szeretném egészen 8-ig teljesíteni az önök kéréseit, de még mielőtt rátérnénk az üzenetekre, hadd ajánljak önöknek, illetve elsősorban a gyerkőcöknek egy szerda délelőtti programot. A Cifra György Nagy Tétényi Közösségi Színtér ugyanis várja a kicsiket egy nyárzáró matinéval szerdán, ahol a Robin Hood című előadást nézhetik meg. Ugye a történetet mindenki ismeri, Robin Hoodról, a Sherwoodi erdő lakóinak bátor vezéréről mindenki hallott, az ő története elevenedik majd meg. Ez egy interaktív előadás lesz, amely a vásári bábjátékok hagyományaiból merít, úgyhogy nagyon klassz kis nyárzáró program lehet ez a kicsiknek. Tehát szerdán a Cifra György Nagy Tétényi Közösségi Színtérben. Itt a Sláger FM-en pedig lássuk az üzeneteket. Szia Kata, szeretném meghallgatni Dr. Béres Ugye nem bántad meg című dalát. Azt hiszem Puskás Peti vagy Veréb Tomi énekli a dalt. Nagyon tetszik, köszi szépen. Rita írta nekünk ezt az üzenetet. Veréb Tomi az, aki énekel a dalban. Azonnal érkezik. Betty pedig azt írja, Hello Sláger FM, az I was born to love you-t küldeném a Queen-től a csajoknak, Krisztinek és Bertának azzal az üzenettel, hogy tartsanak ki. Hát akkor kitartást a csajoknak, jön a dal!

0: Dr. Béres újra varázsolt nekünk Verép Tomival együtt, ez volt az Ugye nem bántad meg itt a Sláger FM-en, és remélem, hogy Ortutai Dóri sem bánja meg, hogy beült ide mellém a stúdióba. Szia!
1: Szia, Kata, soha nem bánom meg, hogy itt lehetek vele. Soha.
0: Helyes.
1: Most hoztam egy olyan hírt, ami nekem kedves hír, én szeretem a sportot, te is nagyon szeretett, tudom. Egy kínai humanoid robotról lesz szó, 9,39 másodperc alatt teljesítette a 100 méteres pekingi humanoid robotok világjátékának ezt a távját. Ezzel csak nem 0,2-del jobb időt futott, mint Usain Bolt világrekordja.
0: Azt
1: képzeld el. Tehát, hogy a robotok már annyira tudnak, és annyira jobbak, mint az, jó, hát nyilván jobbak, hát teljesen másként működnek, mondjuk, mint egy Usain Bolt, de hát ő, nekem ő a non plus ultra.
0: Hát futásban ő mindenképpen.
1: Igen. Viszont tudod ám te is ezt, hogy a 8-szoros olimpiai bajnok Usain Bolt jön Budapestre, igen. Mert hogy ő az első atlétikai világdöntő hivatalos nagykövete. Ha nem tudok vele találkozni szeptember 11-e és 13-a között itt Budapesten, nem tudom, mi legyek.
0: Robot legyek.
1: Tehát ha valaki hallotta, hogy Usain Bolttal én szeretnék találkozni, de nagyon. Oda is futok, ha kell. Intézkedjen. Szóval igen, Budapestre ő most ide jön hozzánk. Jaj, a nagy eseményre. Hát igen.
0: Nagyon remélem, hogy összejön a találkozó. Bár csak ezt a kívánságot is teljesíthetnénk. Dorci, várunk vissza 7-kor. A kívánságműsor pedig már is folytatódik Liza üzenetével, aki exének, Fecónak szeretné küldeni Ariana Grande-tól a We Can't Be Friends című dalt, úgyhogy már is ez forog.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Érkezik egy kisebb hideg front, ami holnap ér majd el bennünket, és át is vonul rajtunk, úgyhogy ennek hatására holnap délutántól záporokra, zivatarokra és megerősödő légmozgással lehet számítani. Lehűlést azonban ez a hideg front még nem hoz. Majd szombaton érkezik egy olyan hideg front, ami lehűlést is hoz magával, az viszont csapadékkal nem kecsegtet, úgyhogy a nyár utolsó hétvégéje pár fokkal hűvösebben, de napsütésesen alakul majd a mostani előrejelzések szerint. Holnap azonban legyen nálunk esernyő, egyébként reggel 18-19, délután pedig 30-31 fok várható. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset Csepelen, a Weiss-Manfréd úton kifelé a Szállító utcánál a külső sávban, úgyhogy itt némi fennakadásra számíthatnak az autósok, és még van torlódás a Károly körúton az Astoria felé, a Szél-Kálmán tér környékén és a budai alsórakparton is a Rákóczi hídtól északra, de lassan túljutunk a mai délutáni csúcson. Ez most rövidkére sikerült. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca közt, mert javítják a távhővezetéket. Erre figyeljenek, és szintén a 13. kerületben félpályás az útzár a Keszkenő utcában, a Szent László útnál, illetve Újpesten a Tűr István utcában a Nádor utca közelében ugyanez a helyzet, mindkét helyszínen javítják a csatornát. Félpályás az útzár a 14. kerületben a Fischer István utcában és az Ajka utca közelében közműépítés miatt, a Soroksári úton pedig kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak, és félpályás az útzár a 18. kerületben az Alacskai út, Iharos utca kereszteződés, mert itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Figyeljenek ezekre az útlezárásokra is, vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Shania Twain dala szólt, ez volt a The Don't Impress Me Much, és ez a dal mindig feldob engem. Ez a Sláger FM, és benne tart a kívánságműsor. Írják meg, hogy az önök kedve milyen daloktól lenne még ragyogóbb. 0630303095 a számunk. Amíg gondolkodnak, vagy üzenetet írnak, addig én gyorsan elviszem önöket a Skanzenbe, a Szentendreibe, mert hogy itt egy fantasztikus program lesz majd augusztus 28-án, pénteken este. Schwarz Zoltán és Szigeti Bence érkezik majd, és adnak nekünk egy gyertyafényes koncertet a csillagok alatt. A koncerten többek között meghallgathatjuk majd több ezer gyertya aranyló ragyogása mellett Antonio Vivaldi Négy évszak című darabját, és az lesz a különlegesség ennek a koncertnek, hogy ez alkalommal nem szimfonikus zenekar vagy kamarazenekar játsza el a zeneirodalom egyik legismertebb klasszikusát, hanem egy szál gitáron és egy szál hegedűn csendül fel ez a csodálatos zenemű, de nem csak ez teszi ki a koncert anyagát, érdemes elmenni és meghallgatni, biztos, hogy fantasztikus lesz. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Tibi azt írja, szia Kata, a családomnak küldeném a Quimby-től az Autó egy szerpentinen című számot, remélem, hogy le tudod játszani. Tibi, természetesen le tudom, az egyik kedvencem a csapattól, úgyhogy már is forog, és Ildi-től is kaptunk egy üzenetet. Szia Kata, szép szemű Attilámnak küldöm Gloria Gaynor-tól a Can't Take My Eyes Off You című számot. Ezt a kérést is örömmel teljesítem. Jó,

Ez volt a Coldplay dala, ha Feels Like I'm Falling in Love itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig hamarosan 7 óra lesz, egészen pontosan 3 perc múlva, úgyhogy érkezik majd Ortutai Dória friss információkkal, de most még teljesítem Ákos kérését. Sziasztok, Ákos vagyok, feleségemnek Sárinak üzenem, hogy nagyon sietek haza, és nagyon szeretem, küldöm neki a Follow the Flow-tól a Tőlem ne című

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Gripen pilótája. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya. Megújul a Balatonfűzfői Balatoncsillagvizsgáló. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótájának a katapultálás során megsérült a gerince, a tisztet megműtik, közölte az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház, kiemelve, hogy a pilóta jól van, a tervek szerint kedden műtik a Honvéd Kórház szakemberei. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán arról számolt be, hogy meglátogatta a sérült pilótát, aki jó hangulatban volt és első kérdései között szerepelt, mikor ülhet újra repülőgépbe. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szintén meglátogatta a tisztet, és azt mondta, hogy a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium minden segítséget meg fog neki adni. A tárcavezető Facebook oldalán jelezte, hogy az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repült órával, ezek egy részét nemzetközi műveletekben hajtotta végre. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A laboratóriumi vizsgálatok során műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat teszteltek, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes mennyiségű káros anyagot. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy tanszervásárláskor ne csak az árat és a megjelenést, hanem a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya egy üzletember nagylelkű felajánlásának köszönhetően, aki a készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta. Az átadás a Madarász utcai gyermekkórházban történt, az adományt professzor dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos vette át. A modern inkubátor mikroprocesszoros vezérléssel stabil és ellenőrzött környezetet biztosít, szabályozza a hőmérsékletet, a páratartalmat és az oxigén koncentrációt. Kettős falu búrája pedig egyenletes belső klímát teremt. A könnyen tisztítható elemek és az állítható fekvő felület megkönnyítik az orvosok munkáját, több vizsgálatot is lehetővé téve a gyermekek mozgatása nélkül. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is módosult, ami komoly alkalmazkodási kihívást jelent, mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője Lovászi Péter. A hosszú távra vonuló fajok állománya csökken, mert egyre kevesebb megfelelő pihenőhely áll rendelkezésükre. A sekélytavak kiszáradása, a bogyós termések korábbi érése és a rovarok tavaszi megjelenésének előretolódása mind hatással vannak a vonulás időzítésére. A gólyák is korábban gyülekeznek, egyre többen keresik fel a hulladéklerakókat, így eltűnésük feltűnőbb. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői Balatoncsillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrsétás szimulátor is helyet kap majd. A Balatonfűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épülete és a kupolát is lecserélik. A legkésőbb 2029 áprilisában záruló fejlesztéssel az előadóterem VR élménymozit alakítanak ki 16 hidraulikusan mozgatható üléssel és VR sisakokkal. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben, és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Holnap fátyol felhős lesz fölöttünk az ég eleinte, aztán délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól pedig lehet számítani szorványosan záporra, zivatarra. A napunk 18-19 fokkal indul, majd a legmelegebb órákban pedig 30-31 fokot mérhetünk. A picit felhősebb, esősebb időt egy gyengécske hidegfrontnak köszönhetjük, ami szerdára már tovább is áll, és akkor megint csak szinte zavartalan lesz a napsütés, és azért lesznek fölöttünk felhők is, elszórtan még aznap is lehet egy-egy futózáporra, zivatarra számítani, a hőmérséklet csúcsértéke pedig akkor 29-30 fok lehet. Hozom a friss infókat az utakról. Korábban történt egy baleset Csepelen a Weiss-Manfréd úton kifelé a Szállító utcánál a külső sávban, itt elvileg még mindig ott az útakadály, viszont

0: Lassan véget ér a délutáni csúcs, már csak a Széll Kálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton erősebb a forgalom a Rákóczi hídtól északra. Figyeljünk arra, hogy az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt javítják a csatornát, ezért sávszűkületre kell számítani. A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkület van felújítás miatt, a Dózsa-György úton pedig a Váci út felé a Szondi utcánál lezertek a belső sávot elektromos közmű építés miatt, de lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát és a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert itt is felújítják a csatornát, a 9. kerületben pedig a Vágóhíd utcában a Soroksári út, Szervíz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkület van, mert szegélyt építenek. 13. kerületben pedig a Béke utcában mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani a Gyöngyösi utcánál, mert tart a felújítás. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folytatódik a kívánság műsor, és benne Icu kérése teljesül, aki Zsuzsinak küldi a Bagosi Brothers Company valamelyik dalát, hát jön a csapattól a Csak az ég tudja, előtte azonban Marci kérésére Mike Posner énekel, a Cooler the Meat Rolinak küldi.

A Dadara Live dala dobta fel az esténket, ez volt a You Spin Around itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Én pedig Kiskata vagyok, és várom az üzeneteket 0630303098. Ugye idén ünnepeljük Viktor Vazarelli 120. születésnapját. Picit több mint egy hete a Szépművészeti Múzeumban bezárt már a Vazarelli kiállítás, azonban a neokortárs művészeti térben még látható a Vazarelli Dongle Home című kiállítás egészen szeptember 13-áig. Ráadásul holnap délután lesz itt egy ehhez a kiállításhoz kapcsolódó kísérő program, Hallható mintázatok címmel. Horváth Balázs zenei példákon keresztül mutatja meg, hogy miként épül fel egy kompozíció, hogyan érzékeljük a kompozíció belső szerkezetét, és miként jönnek létre a hallási illúziók. Az előadás arra hív bennünket, hogy a képek és a hangok mögött rokon szervező elveket fedezzünk fel, olyan szerkesztési logikát, amelyek a vizuális és a zenei térben egyaránt működhetnek. Mert hogy vannak ilyenek, nagyon jó szívvel ajánlom önöknek ezt az előadást, tehát holnap délután a neokortárs művészeti térben, itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mivel megyünk tovább. Szia Kata, a budapesti Ságvári Nagy Indián Törzs főnökének üzenem, tripla takis taktikai egység szükséges, a nagyobbik része a tyúkanyónak, ő kórházban is volt, a kisebbik fele a kis csirkének. Üdvözlöm a csapatot, köszönöm a segítséget, és küldök a csapatnak egy számot. Tisztelettel és köszönettel Jóska Budakesziről. Jóska üzenetei mindig olyan rejtélyesek, de én továbbítottam, remélem, hogy a címzett pontosan tudja, hogy miről van szó. Azonnal keresünk valami jó kis dalt akkor a csapatnak. Előtte azonban Santanától hallgatjuk meg a Smooth című számot, ez pedig Anna választotta, és Gabinak szeretné azt üzenni ezzel a dallal, hogy jó pihenést!

Alex Warrendal szólt, ez volt a Fever Dream itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, az SMS és telefonszámunkat tudják, 0630303095-8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Szia Kata, ma van a szülinapom, és a barátnőmtől kaptam egy Green Day dalt, neki küldök köszönetként egy Justin Bieber számot. Köszi, Évi írta nekünk ezt az üzenetet, a drága Évi, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked, akkor már is érkezik a barátnődnek egy Justin Bieber dal, remélem tetszeni fog a Ghost, mert én ezt választottam, azonnal érkezik. Judit pedig azt írja, sziasztok, köszönöm a barátaimnak a feledhetetlen nyári emlékeket, Noéminek, Trudinak, Orsinak és Bencének, és küldöm nekik a Soulwave miattad című számát. Remek dalválasztás, már is forgatom.

0: Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Most 28 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, holnap reggel 18-19 fokra ébredünk majd, és a délelőtti órákban még alig-alig lesz fölöttünk felhő, esetleg fátyol felhők, de délutántól eső felhők érkezésére is számíthatunk, valamint csapadékra is, úgyhogy a biztonság kedvéért legyen önöknél ernyő. Egyébként 30-31 fok várható a legmelegebb órákban, viszont élénk lesz a légmozgás. Mindezt egy hidegfrontnak köszönhetjük, ami holnap végig söpör az országon, de a levegőt nem hűti le jelentősen. És jönnek az utak hírei. A 12-es számú főúton Zebegény átkelési szakaszán sáros kőtörmelék borult a burkolatra a töltésről. A 20-as kilométernél egy pár száz méteres szakaszon útszűkület nehezíti a haladást. Nagymaroson pedig a Millennium soron a Felsőmező utcai kereszteződésnél gyalogátkelő helyet létesítenek. A 14-es kilométer környékén útszűkületen kell áthajtani. De dolgoznak a 4-esen is Vecsés átkelési szakaszán. A 21-es kilométernél útszűkület alkalmanként félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat, egyébként itt új gyalogátkelő helyet hoznak létre. A fővárosban pedig sajnos történt egy baleset a 11. kerületben a Sáfrány utcában, a Herend utcánál. Itt a forgalom egy sávon váltakozva tud haladni, a Soroksári út, Kvassai Jenő út csomópontban pedig jelenleg nem működnek a jelzőlámpák, úgyhogy fokozott óvatossággal közelítsék meg ezt az útszakaszt. Sávszűkület van az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, mert javítják a csatornát, és félpályás az útzár a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeret.

Sheryl Crow-tól szólt az All I Wanna Do itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, de már csak 8-ig tudom teljesíteni a kéréseket, és hát rövid idejük van arra is, hogy megnézzék az Üvegbe foglalt történetek című kiállítást, mert hogy az egyik legrangosabb nemzetközi kortárs üvegművészeti esemény, az olaszországi Venice Glass Week magyar anyaga 2 héten át lesz látható a Rezoárt Villa impozáns tereiben, augusztus 26-án, tehát szerdán nyílik majd meg ez a kiállítás, ami szeptember 12-ig lesz itt látható, utána pedig Velencébe költözik. A kiállítást különleges kísérő programok is színessé teszik, például a megnyitó napján érkezik majd Borkovics Péter üvegművész, aki nem csak alkotásain keresztül személyesen is bepillantást enged az üvegművészeti világba. Érdemes ellátogatni, de meghallgatni őt, és hát persze megnézni a kiállítást. A 0630303095-8-as SMS számunkra pedig érdemes megírni, hogy milyen dalt szeretnének hallani. Sziasztok, Gergőnek üzenem, hogy büszke vagyok a szép eredményeire, és küldöm neki a Mindenki legyen rohadt gazdag című számot, mert megérdemli, anyu aláírással jött ez az üzenet. Geszti Péter énekel hát hamarosan Gergőnek. Szia Kata, Léci jázd le Michael Jacksontól a Bedet, Olgicának küldem, ezt pedig Moncsi írta nekünk, úgyhogy ezzel a dallal megyünk tovább.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és lassan búcsúzik a kívánság műsor, hiszen 7 perccel járunk 8 óra előtt, és 8 órakor érkeznek majd a friss információk, viszont a kívánság műsor holnap is jelentkezik majd, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Búcsúzóul pedig, hát illetve nem annyira búcsúzóul, mert én magam még nem búcsúzom önöktől, egészen 10-ig itt leszek önökkel, viszont a kívánság műsor búcsúzójaként akkor meghallgatjuk a Valmar és Szikora Robi közösét. Itt van hozzá az üzenet Szabitól. Hello Kata, mesének kérem az Úristent a Valmartól, remélem süt nekem cserébe császármorzsát a vacsorára. Hú, hát most nagyon megjött a kedvem egy jó adag császármorzsához. A legtöbben egyébként ezt barack lekvárral szeretik, én málna lekvárt szoktam rátenni. Na hát, Szabi, remélem, hogy emese készít neked egy adaggal. Jó étvágyat kívánok hozzá, a dal pedig már is forog.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film. Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság, a környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM!

0: látást a Veszprémi Kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint a képalkotó diagnosztikai centrum egyik CT berendezése meghibásodott. A szakszervizt a kórház azonnal értesítette, a hibát pedig már beazonosították, és megrendelték a javításhoz szükséges alkatrészt. Mivel az alkatrész külföldről érkezik, a szállítása néhány napot igénybe vesz. A meghibásodás elhárításáig a sürgős CT vizsgálatokat az onkológiai centrum CT készülékén végzik el, adta hírül a Veol. A sürgős CT vizsgálatok elvégzése ugyanakkor továbbra is biztosított az intézményben. A súlyosan sérült betegek ellátását az országos mentőszolgálattal egyeztetve társ intézmények bevonásával oldják meg. Több mint 216 millió forintos fejlesztés indul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgálóban, írja a veol.hu. A város önkormányzata 216,7 millió forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a beruházásra a Széchenyi Terv Plus programban. A Nike körút 16 szám alatti csillagvizsgáló nem egyszerűen felújítást kap. A tervek szerint 4 évszakos élményközpontú turisztikai helyszínné alakítják. A Balaton csillagvizsgáló leglátványosabb új eleme egy 16 férőhelyes VR élménymozi lesz. A közlemény szerint a hidraulikusan mozgó ülésekkel és vezeték nélküli VR sisakokkal vetítenek majd egy 15 perces csillagászati témájú animációs filmet, amelyhez szél és hangeffektusok is társulnak. A kis terembe egy Zero-G csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró kerül. Emellett két álló mozgó szimulációs egységet is telepítenek. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert is. A két irányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lúci utcát a 71-es főútat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus második felében is tovább csökkent. Augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a megyei napilap. A nyár során jelentős változás történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mért. Majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a vétek dala, ha visszahúz a szívem. Én pedig Kiskata vagyok, és még egészen 10-ig rádiózhatunk együtt. Nagyon boldog névnapot kívánok a Bertalanoknak, ugye ezen a napon, augusztus 24-én ők ünnepelnek, és hát a néphit szerint velük együtt búcsúzik a nyár. Augusztus 24-e ugyanis a betakarítás, a szüret kezdet, a szántásvetés előkészítésének kezdete. Úgy tartották elődeink, hogyha ezen a napon Bertalan késével kezdik meg a szőlőfürtök lemetszését, akkor pompás bor lesz a végeredmény. Viszont e nap időjárásából az őszi időjárásra is lehet következtetni, amint Szent Bertalan magát mutogatja, az őszi idő is magát mind azt szerint tartja, vagyis amilyen az időjárás ezen a napon, olyan lesz az időjárás ősszel. Hogyha esik az eső, akkor esős ősz áll előttünk, hogyha napsütéses, akkor hosszan elhúzódó, napsütéses, kellemes, meleg őszi idő vár ránk. Hát a mai nap nagyon kellemes, meleg volt, úgyhogy valószínű ilyen lesz az ősz is. De ha már a babonáknál tartunk, azt is gondolták elődeink, hogy a Bertalan napkor köpült vajnak gyógyító az ereje. Úgyhogy ha tehetik, akkor köpüljenek vajat, már ha van még egyáltalán bárki, aki kézzel végzi ezt a műveletet. No de itt a Sláger FM-e, már is repülünk tovább. A babonák után visszatérünk a zenék közé. Ágnes Vanilla érkezik, és a Most jó.

0: Ez volt a Magnakum Laudadala, ha piros az alma itt a Sláger FM-en, és ma reggel a Sláger reggel vendége, illetve műsorvezető társa Pordán Petra és Somogyi Zoli mellett Sípos Peti volt, és hát többek között a hétköznapi hősökről is beszélgettek, és egy hétköznapi hőssel is beszéltek.
1: Itt van velünk egy bátornő, Marian, aki képzeljétek, megmentett egy srácot. Szia, jó reggelt!
2: Hello, Marian, kitől és mitől?
3: Sziasztok! Hát ez körülbelül 17 évvel ezelőtt történt. A hannoveri villamoson voltam a kisfiammal, aki még akkor babakocsiban volt, és egy fiatal fiú, olyan 13-14 éves lehetett, akihez oda ment két férfi, és elkezdtek először nagyon, nagyon kedvesen, udvarisan mosolyogva beszélgetni vele, hova jársz iskolába, hol laksz, ilyenek. A fiú válaszolt, de már lehetett sejteni, hogy mire megy ki ez az egész. Hát hozzáteszem, hogy tele volt a villamos. Olyan másfél méterre állhattak tőlem, és utána jött az, hogy mi is ott le fogunk veled szállni, ahol te. Elveszük, ami van nálad, a pénzedet, telefonodat, kés van nálunk. Hogyha nem fogod ideadni, akkor meg fogunk szurkálni.
4: Úristen!
3: A fiú nagyon-nagyon megijedt.
4: Hát, gondolom.
3: És még azt is elmondatták vele, hogy te leszel a mi kutyánk, ezt utána neki is el kellett ismételni. És akkor azt éreztem, hogy ha most nem csinálok valamit, akkor nem fogok tudni tükörben nézni, és nagyon féltem. Meg azt éreztem, hogyha az én gyerekem felnő, akkor remélem, hogy ugyanúgy oda megy hozzá valaki, hogyha szükség lesz rá. És akkor megfogtam a gyereket, odatoltam, és mondtam, hogy szia, de rég láttalak, hogy vannak a szüleid, jaj, de jó, hogy találkoztunk, gyere, meghívlak egy sütire.
4: Ez nagyon fifikás.
1: Igen, ügyes voltál.
2: Ez nekem tetszik, hogy nem konfrontálódtál a támadókkal, hanem egy ilyen kerülőutat választottál, ami nagyon fifikás megoldás. Ez
3: igen, igen, hogy lássák, hogy
1: ismeritek egymást.
3: Vagyunk.
1: Nagyon igen, jól igen. Csináltad. És amikor leszálltatok?
3: Hát az a helyzet, hogy toltam végig a villamoson a babakocsit, jött mögöttem, és közben mondta a halkan, hogy köszönöm.
1: Édesem.
3: És leszálltunk, és tényleg ott volt egy cukrászba, bementünk, nagyon, ők is leszálltak, egy darabig jöttek utánunk, de azután eltűntek. Bementünk a cukrászba, megettünk egy sütit, beszélgettünk, és mondtam neki, hogy most egy darabig a szüleivel menjen iskolába, mert valahol Pest mellől jött. De annyira sajnálom, hogy nem kértem el a telefonszámát, mert annyira ideges voltam, meg rémült, de viszont rá két évre körülbelül láttam a buszon egy barátjával jókat nevetgéltek, beszélgetek, és akkor én nagyon megjugodtam.
2: Hogy jól van, és
1: hát nagyon köszönjük, Marianna, hogy tettél. Ez nagyon-nagyon elmés volt.
2: Látod,
1: ahogy
2: te egy hős vagy. Igen. Te tényleg egy hős vagy.
1: Köszi, Marian.
2: Köszi.
1: Szia.
3: Én köszönöm, hogy elmondtattam.
2: Szia.
1: Ez egy kemény sztori, hogy egy nő megy oda.
5: Igen, így. Szia, bátran.
2: Mondjuk itt ugye szóbelileg hangzott el, de az a durva, hogy amikor ugye valahol már mondjuk tetlegességig fajul, és ilyet is hallottunk már a budapesti tömegközlekedés világából, és ott is ugye azt mondják, hogy mit látod, hogy tényleg van nála mondjuk valami, vagy sanszos, hogy van nála valami mondjuk szúróeszköz, akkor és ugye mondják, hogy senki nem avatkozott közben, hát azt, tehát hogy valahol meg pszichésen értem, hogy te is úgy vagy vele, hogy elfordítod a fejed, hogy szeretnél kimaradni, csak te megúzd. Miközben, ha összefognának az emberek, és érted, egy villamos egyszerre állna föl, akkor azért nyilván sarokban van szorítva, és már nem tudna mit tenni. Vagy nem tudom, az hát a baj, hogy erre nem tudom, mi a jó megoldás.
5: És akkor erről van, lehet, hogy megsérül, akár lehet, hogy le tudják parancsolni a villamosot, de lehet, hogy ott hadonászik, akkor lehet, hogy valaki azért csak megsérül.
2: Igen,
1: nekem az a baj, nekem szívfájdalmam az, amikor nem történik semmi ilyenkor, mert én többször voltam már olyan helyzetben, például legutóbb egy ilyen bemindenezett srác volt a villamoson, és elkezdett vegzálni másokat, két srácot, és ilyen rasszista kijelentéseket tett, mert az egyik fiú egy indiai származású fiúnak tűnt nekem, és akkor én álltam oda, hogy figyelj, ezt hagyd abba, de láttam, hogy tudod, ő azt se tudja, hogy hol van, és utána elkezdett nekem magyarázni, és senki nem jött oda. És egyszer csak ilyen három megállóval később felszállt egy ilyen 30 pár éves pasi, és akkor átvette tőlem ezt a srácot, mert tudtuk, hogy ő nem fog, tehát nem, ő ártalmatlannak tűnt, csak mivel nem volt normális állapotában, Kanadában, igen, ezért csinálta ezt, de hogy ott sem történt semmi.
2: Ugye ezért jó, most január óta létezik, most gyorsan rákerestem, a BKK-nak van ez a bizonyos utasbiztonsági szolgálata.
1: Igen, a Go-ban is meg tudod nyomni, így van.
2: Egyrészt van a 1443-as hívószám, igen. Ezt mindenki egyezze meg jól, tehát 1443, vagy a Budapest Go applikáción belül, ott ugye tudsz még akár azt hiszem csetet is lehet intézni, mert nyilván telefonon nem tudod elkezdeni.
1: Nem,
2: de üzenetet tudsz írni. Figyelmet, de hogyha írsz cseten, és azt valóban valaki real-time-ban, akkor azonnal időben látja, uh-huh. akkor az viszont lehet egy jó segélyhívás.
5: Nem az van, hogy a veled valaki kötözködik, akkor először telefonod,
1: hanem hogyha látod,
2: ott ülsz két ülésnyire, nem tudsz hangosan telefonálni, hogy itt van valaki késsem, akkor lehet, hogy akkor rögtön oda megy hozzád, hogy mit akarsz, vagy de mondjuk, hogy tudsz ilyen rejtett üzenetet küldeni, az például már egy megnyugvás lehet talán. Tehát 1443 vagy a Budapest Go appban.
0: 1443, ezt tényleg jegyezzük meg. És azt is, hogy 6 órakor indul holnap reggel is a Sláger reggel, Pornán Petra és Somogyi Zoli számít megtisztelő figyelmükre, sőt, akár a hablatjátékunkban is próbára tehetik magukat, amire akár már most is lehet jelentkezni. Itt a Sláger FM-en pedig már is Mr. X dalával megyünk tovább. Jön a Száj csak száj!

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűlt

0: Ez volt Hevesi Tamás dala, szólj rám, ha hangosan énekelek itt a Sláger FM-en. Helyesebben szólva, nem Hevesi Tamás dala volt ez, hanem egy LGT dal, amit Hevesi Tomi átdolgozott még a 90-es évek elején. Itt a Sláger FM-en pedig ma este is jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora, akihez Kocsis Tibor érkezik majd, aki brit slágerekkel tér majd vissza az Orfeumba októberben. Egy teljes estét épít fel azokból a brit dalokból, amelyek végig kísérték az elmúlt évtizedeit, és amelyek előadóként újra meg újra megtalálták őt. A London Calling című koncertről beszélgetnek majd ma este Andrissal, mi pedig egy picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Szóval én a mai napig, hogyha felállok a színpadra, akkor ott van a gombolc a torkomban, meg a zapszem, és ez ettől jó, mert el is múlik 3 percen belül, amikor már ott állsz a színpadon, és az első dal közepén érzed, hogy megvan a közönség.
2: De oké, de az elején ott van egyébként, ez minden fellépési helyszínre értendő?
1: Igen.
2: Tehát például az Orfeumban is így van?
1: Az Orfeumban képzeld el, hogy különösen így van valamiért. Annak van egy olyan varázsa annak a helynek, ahogy azt látod, hogy megérkeznek az emberek, szépen fel vannak öltözve, megvacsoráznak, isznak egy jó bort, vagy egy koktélt, vagy bármit, és azt látod, hogy úgy hangolódnak a rendezvényre, a koncertre, te pedig állsz a színfalak mögött, még átgondolod, hogy melyik dalnak hol fogod elfelejteni a szövegét, és de hogy annak van egy olyan varázsa, eleganciája, amit hála Istennek most már 15 éve megtapasztalok, mert még annak idején az első lemezbemutató koncertem is az Orfeumban volt, hát akkor, mikor most már kicsit tudom számolni, de igen, szóval rég, és az egy hát 2012-re tippelek, mert hogy 11-ben volt az X-faktor, tehát én 12-ben voltam, és ott először, mint fellépő. És ezért az Orfeum az ebből a szempontból is eléggé különleges helyet foglal a szívemben.
2: És nem véletlenül jöttél most sem ide, hiszen az Orfeum kapcsán beszélgetünk.
1: Így van. Az Orfeum, ami most már egy ilyen állandó pont az életemben, nem mindig egyforma intenzitással, de most újult erővel.
2: Az érzés, ami volt anno, a lemezbemutató, és mert hogy nem vagy már ugyanaz az ember, hát a tegnapihoz képest sem vagy ugyanaz az ember, tehát igen. Változol, fejlődsz, érsz másabb bemenni? Tehát mennyire van otthon érzésed?
1: Nyilván van az ember mögött pár év tapasztalat, egyfajta relax érzés, amikor azt érzed, hogy most már a közönség talán jobban tudja, hogy mire számítson veled kapcsolatban, tehát az, aki odajön és megveszi a jegyet, az számíthat valamire, és nyilván ennek meg is kell felelni, de legalábbis van mögöttem az a pár év, ami alapján már volt időm bizonyítani azt, hogy aki beül egy ilyen estre, mire számíthat. Úgyhogy ilyen szempontból persze más, és sokkal komfortosabb talán mondhatom ezt, de ahogy beszéltük az előbb, azért az izgalom ugyanúgy ott van, és hát főleg most egy olyan műsorra készülünk, ami brit előadók legismertebb slágereiből lesz összeállítva, és hát a műsor címe is ez, hogy London vagy London Calling, ami egy ilyen nagyon szép válogatás, és egy nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon jó dalokból álló válogatás, amik közül nagyon sokat már énekeltem, de még nagyon sokat nem. És most pont én szeretem egyébként egy kicsit mindig magasabbra tenni a lécet, és bár dalokat tanulni nem szeretek.
2: Tényleg?
1: Inkább úgy mondom, hogy nem jó benne nagyon erős, legalábbis a dalszöveg az azért, hogyha sokat kell egyszerre, nyilván fel a leckét, de mindig szeretem bővíteni a repertoárt, és szeretek olyan dalokat énekelni azért, ami nem a kis újjam olyan már ki, hanem nagyon szeretem a dalt, és mondjuk kihívás el énekelni, és nekem is egyfajta újdonság. És nyilván így a közönség számára is valami újat adhatok mindig, akik mondjuk rendszeresen járnak fellépésre, és szeretnek tőlem valami újat hallgatni, hogy nekik is legyen valami újdonság. Úgyhogy most így állítottuk össze ezt a műsort, ami még egyébként nincs teljesen összeállítva.
2: Ott van egy rendező, aki ezt szerkeszti?
1: Én vagyok a rendező, saját magam rendezője.
2: Tényleg?
1: Hát nagyjából igen, de nyilván a zenekarral egyeztetve, vagy a zenekar vezetővel egyeztetve.
2: Tehát a setlist az teljesen a te?
1: A setlist az én, mondjuk úgy, hogy egy tágabb listáról készül, vagy egy szűkebb lista. És nagyon nehéz lesz ezt a szűkebb listát összeállítani egyébként. Pont azért, mert egyébként egy ilyen viszonylag vegyes műsort szeretnék hozni ide is, ahol akik szeretik az érzelmesebb oldalamat, ők is megtalálják a számításukat, de közben meg az Orfeum mindig adja a lehetőséget arra, hogy ott azért jó hangulat legyen, és buli legyen akár, vagy legalábbis egy felszabadult este.
2: Ott mindig van tánc, amikor te fellépsz?
1: Nem mondanám, hogy mindig, de nyilván a műsort függő, mert egyébként tényleg... Igen, meg egyébként tényleg sok produkció volt legutoljára, például a Nikával voltam vendég, és ott Barbra Streisand dalok, hát nyilván az nem annyira a táncos műfaj. Jó, vagy amikor karácsonyi koncert van, az is inkább az érzelmekről szól. De ez a dal, vagy illetve ez a koncert, ez bízom abban, hogy egy olyan lesz, egy olyan esemény lesz, aminek a második felében akár már táncra is perdülnek a nézők. Ez nem elvárás, inkább csak opció, de azért általában azt hiszem, hogy van erre lehetőség.
2: De ilyenkor te saját dalt nem is teszel, hiszen ez egy tematizált műsor?
1: Most ez abszolút tematizált műsor, ettől függetlenül nem tartom kizártnak, hogy egy-két saját dalt ne tegyek be a műsorba. Már csak azért is, mert közben készült tényleg az új lemezem, amiről most már mondjuk 6 dal nagyjából készen van, és akár adná is a magát a helyzet, hogy akár ott legyen egy-egy dalnak a bemutatója.
2: Kísérlet
1: egy kicsit is. Kísérlet miatt is, meg egy kicsit így, mint ízelítő ebből az új anyagból, ami most folyamatosan készül. És hát stílusában, hangulatában azért alapvetően beleillik abba a világba, amit ezek az előadók képviselnek. De csak, hogy nevesítsem, hogy milyen előadókra gondolunk.
2: Pont kérdezni akartam.
1: Igen, mert hogy nyilván, ha valaki a brit előadókra gondol, akkor azért egy nagyon táglista van a fejében, de igen. Hát nekem az első számú kedvenceim általában ezek az előadók, nyilván Phil Collins, Robbie Williams, Sting természetesen, Elton John, aztán Tom Jones, vagy az újabbak közül Sam Smith, Simply Red, aztán a Take That bizonyos dalai, Rick Astley, tehát olyan dalok, amik részben érzelmes brit dalok, részben pedig igazi bulislágerek.
0: Érdemes a teljes interjút meghallgatni, aztán október 2-án ellátogatni az Orfeumba Kocsis Tibor koncertjére. Most pedig itt a Sláger FM-en megyünk tovább Somló Tamás dalával. Jön a Gondolsz rám!

Gáspár Laci Dola szólt, ez volt a Szeretet él itt a Sláger FM-en, és semmi csoda tűzijáték volt néhány perccel ezelőtt. Próbáltam utána nézni, hogy miért, de nem sikerült kideríteni, hogyha önök tudják, 06 30 30 30 95 8, mi pedig zárjuk az órát Roy és Ádám dalával, jön az Otthon itt van.

0: a pilóta felkészültségének és a honvédség, valamint a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában Szolnokon a Gripen vadászgép lezuhanásakor, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon. A tárcavezető szerint a gépen levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszerek voltak, amelyek további kárt okozhattak volna, ha a tűzoltók nem kezdik meg azonnal a hűtést. A vizsgálatokra várhatóan svéd szakértők is érkeznek, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. Sándor Zsolt vezérezredes elmondta, hogy jelenleg annyit tudnak, hogy a gép veszélyjelzést adott le, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre. A műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és ez a helyzet gyakorlatilag a leszállásig fenmaradt. A gép azonban a földetérés után olyan manőverbe kezdett, amely miatt a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell, ezt követően gyulladt ki az a Gripen, amely a kecskeméti légibázison szolgált. Aláírták a közbeszerzésen nyertes magyar Hedo Kft-vel a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a híd újjáépítése, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A kormány július végén döntött arról, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében még az idén elindul a Gubacsi híd újjáépítése, valamint a Csepeli szabadkikötő és a Csepeli konténer terminál kiszolgálási infrastruktúrájának fejlesztése, emlékeztetett Vitézy Dávid. A miniszter jelezte, hogy a beruházás még az idén megkezdődhet, és 2029 végére vadonatúj hídon kelhetnek át a tehervonatok Pest-Erzsébet és Csepel között. Emellett megkezdik és folytatják a Gubacsi híd közúti részének és a Korbin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Hétfőn folyósították az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, és erre a napra előrehozták a szeptemberi családi pótlékot is, így a családok augusztusban két alkalommal kapnak családi pótlékot. A rászoruló családok hétfőn kapták meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első felét, közölte korábban Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben, és automatikusan érkezik a Magyar Állam kincstár folyósítására. A második szintén 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak utalvány formájában. Mobilcella adatok igazolták a 4-es metró menetrendi finom hangulásának eredményeit, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A több mint 200 napnyi elemzés megerősítette, hogy a metró menetrendje jól követi az utasforgalmat, ugyanakkor az iskolaszüneti pénteki napokon további finom hangulási lehetőséget is feltártak. A BKK nyártól módosította ezeknek a napoknak a menetrendjét. Kelenföld felé továbbra is a kora délutáni időszakban jelentkezik az erősebb forgalom, míg a keleti pályaudvar felé a forgalmi csúcs később alakul ki, a legsűrűbb követési időszak fél és másfél órával korábbra került. A nyári ellenőrző mérések megerősítették az új csúcsidőszakot is. 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban, vasárnap a zsinagógák hetének nyitó eseményeként. A 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon 4 féle Sólet változatot mutatnak be. A rendezvényen a látogatók a zsidókonya hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Freddy Dalaszolt, ez volt a Mary Jo itt a Sláger FM-en. Kellemes estét kívánok önöknek, és jó regenerálódást, hogyha túl vannak a napi kihívásokon, hogyha még tart a munkaidejük, akkor pedig kitartást kívánok önöknek. És hát a sportokhoz is kell a kitartás, viszont hogyha az ember elindul, akkor nincs megállás, és hát ugye tudjuk, hogy ez az egyetlen olyan tevékenység már, mint a sport, aminek csak pozitív hatásai vannak. Na jó, az izomlás tekinthető negatív hatásnak, de azon egy-két nap után túl van az ember. A testmozgás nagyon jó hatással van a mentális egészségünkre, javítja az alapálló képességünket, fejleszti az izomzatunkat, sőt, a csontjainkra is jó hatással van, hiszen kutatások igazolták már korábban azt, hogyha valaki rendszeresen mozog, azt kevésbé érinti a csontritkulás. Azonban most a Semmelweis Egyetem szakemberei arra próbálták meg megkeresni a választ, hogy milyen edzésformák segítik leginkább a csontanyag cserét, és hát persze nagyon jó a futás, a kondizás, viszont kiderült, hogy a leghatékonyabbak azok a magas intenzitású sportok, amelyek sok robbanékony mozdulatot, gyors irányváltást és fordulást tartalmaznak. Ezek közé pedig a foci, a kézilabda, sőt a kosárlabda is oda sorolható. Ezekben a sportokban megvan az intenzív futás, de mellette a robbanékony mozdulatok, a gyors irányváltások és a fordulások is. Úgyhogy, ha vigyázni szeretnének a csontjaikra, a legjobb, hogyha csatlakoznak valamilyen baráti foci vagy kézilabda csapathoz is, akár hétvégente lejárnak kicsit rúgni a bőrt, az egyébként is szórakoztató, és hát szórakoztatóak a legnagyobb slágerek is. Érkezik már is a Tátrai Band és az Utazás az ismeretlenbe, hogy egy kicsit lazítsunk is, előtte viszont Ákostól szól az Agyhitet.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Most, hogy már nyugovóra tért a nap, szépen elkezdett csökkenni a hőmérséklet is odakint, már csak 20 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. No, de nézzük, hogy mi vár bennünket holnap. Nos, elér minket egy hideg front, aminek következtében a délutáni órákat felhős ég alatt töltjük, majd délelőtt azonban még szép napsütéses időben lesz részünk, azonban napközben megélénkül a légmozgás, viszont a hőmérséklet egészen kellemesen alakul, majd reggel 18-19 fok, délután pedig 30-31 fok várható majd. Esernyőt is vigyenek magukkal reggel, amikor indulnak otthonról, mert délután csapadék érkezhet. A hidegfront gyorsan átvonul majd fölöttünk, úgyhogy a szerdánk már zavartalannak ígérkezik, bár akkor is jöhet elszórtan egy-egy futózápor zivatar, de a hőmérséklet akkor is 30-31 fok körül alakul majd. Itt a Sláger FM-en pedig alakítjuk tovább az esténket Lábas Viki dalával, jön a 30-valahány.

0: Odett és Marsalkó Dáviddal a Forgott itt a Sláger estében. Jó estét kívánok Önöknek, ez a Sláger FM, és ma jó reggelünk volt, hiszen az Irigy Hónai Mirigy egyik oszlopos tagja, Sipos Peti volt a műsorvezető társa ma reggel Porten Petrának és Somogyi Zolinak, akikkel még kirándultunk is irány Japán.
1: Ti jártatok-e már a Fuji hegynél?
2: Sajnos még nem volt rá lehetőségem.
3: Sipos Peti? Pécs alatt ugye ott van egy hegy, és elnevezték ott a Siklos és a Billány között, vagy hol ott van a Billánykövest, nem tudom hol. Van egy ilyen kőbánya, és egy kicsit úgy
1: néz ki. Ja, ott voltam, hogy építettek is egy ilyen jópofa és rozsdamentes van, ott régen voltak ilyen táborok, ahol kőfaragók dolgoztak, még az elég is elismertek is, és ott maradtak bizonyos nyomok. Hát azért az nem egészen ugyanaz.
2: Nem egészen ugyanaz.
1: De nálatok is bakancs listás? Meg úgy Japán, ugye általában?
2: Japánba elmennék.
3: Hát én gondolkoztam már rajta, de az még nincs rajta teljesen a bakancs listámban. Valamiért, pedig már sok helyen jártam, ugye most idén voltam
1: Vietnámban.
3: Nem tudom, valahogy nagyon más kultúra, de lehet, hogy megnézném.
1: Uh-huh.
3: Kína.
1: Egy apuka nagyon lelkes volt. Azt nem tudjuk, hogy igazából ő maga vágyott a Japánban, vagy tényleg az munkált benne, hogy hát a gyermekeinek, a családjának szeretné megmutatni. Mindenesetre elment Japánba, és két kisfiát vitte magával, és az egyikük, a 7 éves kisfiú elfáradt, miközben túráztak a Fuji hegyen. A másik kis porontyú lelkes volt, és akkor apu úgy döntött, hogy mégiscsak itt vagyunk a Fujinál. Leültette, ott hagyta a 7 éves kisfiút, hogy akkor várja meg őket, ők elmennek még túrázni, és majd visszafelé, hazafelé úton összegyűjtik őt. Hát ott órákon át ücsörgött a kisgyerkőc, ez feltűnt egyébként valakinek, aki ott dolgozott a hegyen, nem tudom, most hegyi mentő, vagy a nem tudom, nemzeti parkhoz tartozik, vagy bárki. Ő észrevette, elvitte biztonságos helyre, szóltak a rendőrségnek, és aztán valahogy előkerült apuka is, és hát nem tudom hány állomással jártak, előrébe onnan visszafordultak aztán, hogy ja jó, hát akkor jó, hát most hogyha egy aggódnak, hogy ott a gyerekkel mi lesz, akkor ő visszamegy a gyerekéért, de egyrészt nyilván a egyik következtetés, nem kéne mindenkinek gyereket vállalni, ugye?
2: Szerintem igen. Tehát talán ez a legjobb következtetés.
3: Igen. És a fölfagy egy vérpanda, ott megtalálja a gyereket, érted?
1: Apuka állítólag azóta megbánta, amit tett. Ő úgy számolt egyébként, hogy csak cirka 7,5 órára maradna magára a kisfiú. Tehát gondolt, hogy 7,5-8 óra alatt ők úgyis visszaérnek, érted?
3: Egy 7 éves gyerek az úgy egy helybe ül 7 órát, nem?
2: Igen,
3: egy percig nem ül egy 7 éves gyerek.
1: Jó, mondjuk nálunk a szomszédban lakott egy érdekes család, azt elköltöztek ők Amerikába, és ott emlékszem, amikor még én is általános iskolás voltam, a Zsoltika, a nagyobbik fiúk volt nálam egy vagy két éve fiatalabb, tehát ilyen negyedikes forma lehetett, alsó tagozatos volt még, és született egy kis öccse, a Márk, aki még hát járókában volt. Uh-huh. És a szülők simán otthon hagyták őket, így kettesben nyáron, kint a tűző napon ott volt Márk a kis járókájában, és amikor megkérdezte unokatesom, amikor hazajöttek, hogy te úristen, hát itt volt, nem tudom hány órán keresztül, majd az angyalok vigyáznak rájuk, ezt mondták. Valami szektában voltak, azt hiszem.
3: Aha. És egy kis fényt is adtak hozzá.
2: Igen, valószínűleg.
1: Szóval, hogy hát az angyal, és akkor ott emlékszem, unokatesom gondolkodott, hogy lehet, hogy egy gyámügynek, vagy valakinek azért szólni kéne, mert ez így nem túl üzemszerű,
2: Jézus
1: hogy
2: Mária.
1: A nem tudom, másfél éves, vagy egy éves kisgyereket ott hagyod a...
2: Jézus Mária.
1: Nem tudom, 8-9-10 éves forma bátyjával, hogy
3: a korábbi kultúrákban ez nagyon divatos volt, az is volt sok gyerek, hogy tényleg az volt, hogy a nagyobbik vigyázott, mert a szülőknek muszáj volt dolgozni, igen, az, hogy én ne vajanak éljen, és tényleg az volt, hogy mindig a nagyobbra bízták. Ez egy bevett szokás volt, tudom, apámnak is, hogy 8 unoka testvére volt.
2: Uh-huh. Ja. El tudod te azt képzelni egyébként, Peti, hogy ti elmennétek valahova nyaralni, amikor ilyen kicsik voltak a gyerekek, és te valamit nagyon látni akarsz, aztán mondtad, hogy szeretsz menni, és mondjuk ők nem akartak. Mert gondolom volt ilyen, amikor ők még kicsik voltak, és gondolom nem az volt, hogy te ráerőltetted az akaratodat, nem a gyerekekre.
3: Nem, de próbáltam presszionálni, hogy menjünk még egy kicsit, már most már tényleg csak 9 kilométer.
2: De ilyen kedvesed, de nem ott hagyod, érted a gyereket, hogy nem. Jó, el leszel itt Józsika 7,5 órán keresztül.
3: Valószínű van egy kicsi abban, hogy a szülők a beteljesületlen vágyaikat próbálják a gyereknek. Ahogy én például megvettem minden hülyeséget a fiaimnak, például nekem nem volt ilyen elektromos autópályám, egyszer se használták, de és én megvettem nekik,
1: de mert nekem nekik nem vetted, volt. Vagy egy kicsit magadnak is.
2: Hát
1: Hát
2: magának, hogy ő nézegethesse.
3: Igen, szóval vannak ilyenek, amit úgy próbálsz, te ha már meg tud venni, vagy meg tudod oldani, és akkor hát, ha gyereknek is tetszik, közben azt veszem észre, hogy a legdrágább ajándékot megveszik, és a gyerek egy tejfölös dobozzal
2: és
3: játszik utána, ami zörög, tudod, igen, mert azt tetszik neki.
1: De meg ha már a vágyaknál tartunk, itt is szerintem benne van a pakliban, hogy apuka annyira vágyott a a Fuji-ra. Lehet, hogy neki is ez egy ilyen bakacsistás vágy volt évtizedek óta, és úgy volt, hogy itt vagyok, hát nincs az az Isten, hogy ne menjek föl a hegyre. Hát majd az én kis porontyom ő megvár. Úgyis Japán az egy biztonságos ország. Mi baja eshetik, ha ott ücsörök 7,5 órát? Szóval ez is benne van azért.
2: Meg veletek olyan nem volt, hogy ti valamit nagyon meg akartok, és a másiknak nagyon akartátok mutatni, és ő nem élvezte annyira, hogy de nézd, ez milyen szép, hát nem látom, ja, milyen szép. Lehet, hogy ez az apukával is így volt.
3: A metál lemezeimi motor a feleségemnek.
2: De tényleg, tehát, hogy ez így, hát ez ilyen szerintem. Hmm. Szerintem apuka nem akart rosszat, csak nagyon hülye volt. Hát egy kicsi gyereket nem hagysz ott a Fuji-n.
1: Igen, itt ez a hülyeség. De, és akkor erről jutott eszembe még az is, hogy és akkor van, amikor ugye nevelési célzattal teszed. Uh-huh. Nem. Jó, akkor üljél le.
2: Akkor üljél le, és maradj
1: akkor itt. Majd vár, meg is gondolkozzál.
0: Igen. Ez utóbbi, amit Zoli mondott, nagyon beszokott jönni, mert ilyenkor derül ki, hogy mégsem annyira fáradt a gyerek, és inkább jön velünk szépen ügyesen a nevelés titokzatos módszerei. Na de vissza a zenékhez, a Kim Novák dalával megyünk tovább, már is szól egy gyémánt, önök pedig húzzák fel az órát reggel 6-ra, mert akkor rajtol majd a sláger reggel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rég nem látott lehetőséget kapott a magyar külpolitika az új kormánnyal. Speciális hővédő bevonattal teszi ellenállóbbá a sorompóházakat a MÁV. Szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány megalakulásával a magyar diplomácia rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolatok és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, miután misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit Budapesten a külügyminisztériumban. A kormányfő kérte a misszióvezetőktől, hogy mindig az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársat képviseljék. Hozzátette, hogy a nagykövetek munkáját nem a protokolláris események száma alapján, hanem az elért eredmények szerint fogják megítélni. A MÁV keresi és tette.

0: Ház kap hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon, hogy csökkentsék a meghibásodások számát. Forgalomkorlátozás lépett életbe a fővárosi Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan a vasúti pálya vízzel vezetésén dolgoznak, a sávlezárás szakaszosan halad a munkavégzés üteméhez igazodva, a munkálatok várhatóan 6 hétig tartanak. A kivitelező egy héttel korábban kezdte a munkát, hogy az iskola kezdés utáni időszakban mérsékelje a forgalmi hatásokat. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. A déli körvasút fejlesztése során Kelenföld és Ferencváros között 3,8 kilométeren újul meg a vasúti infrastruktúra, új vágányok és megállóhelyek épülnek, valamint vasúti hidak és zajvédelmi elemek is megújulnak. Néhány éves szünet után szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a biztonságot, sőt kedvező és kiszámítható feltételeket teremt. A táv 500 méter, az úszók egyesével rajtolhatnak 10-30 és 13-30 között. A szervezők szerint idén kiemelkedően jó vízminőség és kellemes vízhőmérséklet várja a résztvevőket.
1: Egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A Műegyetem rakparton, onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Maharnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz a indulás. Nagyon fontos arra figyelni, hogy az első 200 méter

direction of the groove.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Gripen pilótája. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya. Megújul a Balatonfűzfői Balatoncsillagvizsgáló. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótájának a katapultálás során megsérült a gerince, a tisztet megműtik, közölte az Északpesti Centrumkórház Honvédkórház, kiemelve, hogy a pilóta jól van, a tervek szerint kedden műtik a Honvédkórház szakemberei. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán arról számolt be, hogy meglátogatta a sérült pilótát, aki jó hangulatban volt és első kérdései között szerepelt, mikor ülhet újra repülőgépbe. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szintén meglátogatta a és azt mondta, hogy a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium minden segítséget meg fog neki adni. A tárcavezető Facebook oldalán jelezte, hogy az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repült órával, ezek egy részét nemzetközi műveletekben hajtotta végre. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A laboratóriumi vizsgálatok során műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat teszteltek, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes mennyiségű káros anyagot. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy

0: A könnyen tisztítható elemek és az állítható fekvő felület megkönnyítik az orvosok munkáját, több vizsgálatot is lehetővé téve a gyermekek mozgatása nélkül. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is módosult, ami komoly alkalmazkodási kihívást jelent, mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője Lovászi Péter. A hosszú távra vonuló fajok állománya csökken, mert egyre kevesebb megfelelő pihenőhely áll rendelkezésükre. A sekélytavak kiszáradása, a bogyós termések korábbi érése és a rovarok tavaszi megjelenésének előretolódása mind hatással vannak a vonulás időzítésére. A gólyák és korábban gyülekeznek, egyre többen keresik fel a hulladéklerakókat, így eltűnésük feltűnőbb. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élmény mozi, valamint interaktív hold és űrsétás szimulátor is helyet kap majd. A Balaton fűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épülete és a kupolát is lecserélik. A legkésőbb 2029 áprilisában záruló fejlesztéssel az előadóterem VR élménymozit alakítanak ki 16 hidraulikusan mozgatható üléssel és VR sisakokkal. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben, és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gerincsérülés szenvedett a katapultálás során a Gripen pilótája. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya. Megújul a Balatonfűzfői Balatoncsillagvizsgáló. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótájának a katapultálás során megsérült a gerince, a tisztet megműtik, közölte az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház, kiemelve, hogy a pilóta jól van, a tervek szerint kedden műtik a Honvéd Kórház szakemberei. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán arról számolt be, hogy meglátogatta a sérült pilótát, aki jó hangulatban volt és első kérdései között szerepelt, mikor ülhet újra repülőgépbe. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szintén meglátogatta a tisztet, és azt mondta, hogy a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium minden segítséget meg fog neki adni. A tárcavezető Facebook oldalán jelezte, hogy az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repült órával, ezek egy részét nemzetközi műveletekben hajtotta végre. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A laboratóriumi vizsgálatok során műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat teszteltek, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes mennyiségű káros anyagot. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy tanszervásárláskor ne csak az árat és a megjelenést, hanem a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya egy üzletember nagylelkű felajánlásának köszönhetően, aki a készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta. Az átadás a Madarász utcai gyermekkórházban történt, az adományt professzor dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos vette át. A modern inkubátor mikroprocesszoros vezérléssel stabil és ellenőrzött környezetet biztosít, szabályozza a hőmérsékletet, a páratartalmat és az oxigén koncentrációt. Kettős falu búrája pedig egyenletes belső klímát teremt. A könnyen tisztítható elemek és az állítások

0: eltolódása mind hatással vannak a vonulás időzítésére. A gólyák is korábban gyülekeznek, egyre többen keresik fel a hulladéklerakókat, így eltűnésük feltűnőbb. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrsétás szimulátor is helyet kap majd. A Balaton fűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épülete és a kupolát is lecserélik. A legkésőbb 2029 áprilisában záruló fejlesztéssel az előadóterem VR élménymozit alakítanak ki 16 hidraulikusan mozgatható üléssel és VR sisakokkal. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben, és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam, már szinte a kezdetektől lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajra. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20.30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balaton felvidék, illetve az ötletgazdag producer Punk Zsóf és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatos a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Folyósították az iskolakezdési támogatás első részletét. Vasárnap 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. A pilóta felkészültségének és a honvédség, valamint a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában Szolnokon a Gripen vadászgép lezuhanásakor, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon. A tárcavezető szerint a gépen levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszerek voltak, amelyek további kárt okozhattak volna, ha a tűzoltók nem kezdik meg azonnal a hűtést. A vizsgálatokra várhatóan svéd szakértők is érkeznek, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. Sándor Zsolt vezérezredes elmondta, hogy jelenleg annyit tudnak, hogy a gép veszélyjelzést adott le, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre. A műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és ez a helyzet gyakorlatilag a leszállásig fenmaradt. A gép azonban a földetérés után olyan manőverbe kezdett, amely miatt a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell, ezt követően gyulladt ki az a Gripen, amely a kecskeméti légibázison szolgált. Aláírták a közbeszerzésen nyertes magyar Hedo Kft-vel a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a híd újjáépítése, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A kormány július végén döntött arról, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében még az idén elindul a Gubacsi híd újjáépítése, valamint a Csepeli szabadkikötő és a Csepeli konténer terminál kiszolgálási infrastruktúrájának fejlesztése, emlékeztetett Vitézy Dávid. A miniszter jelezte, hogy a beruházás még az idén megkezdődhet, és 2029 végére vadonatúj hídon kelhetnek át a tehervonatok Pesterzsébet és Csepel között. Emellett megkezdik és folytatják a Gubacsi híd közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Hétfőn folyósították az iskolakezdési támogatás első 50.000 forintos részletét, és erre a napra előrehozták a szeptemberi családi pótlékot is, így a családok augusztusban 2 alkalommal kapnak családi pótlékot. A rászoruló családok hétfőn kapták meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás első felét, közölte korábban Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400.000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben, és automatikusan érkezik a Magyar Állam kincstár folyósítására. Budapesten. A második szintén 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak utalvány formájában. Mobilcella adatok igazolták a 4-es metró menetrendi

0: Tizedik alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban, vasárnap a zsinagógák hetének nyitó eseményeként. A 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon négyféle Sólet változatot mutatnak be. A rendezvényen a látogatók a zsidókonya hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszóval a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rég nem látott lehetőséget kapott a magyar külpolitika az új kormánnyal. Speciális hővédő bevonattal teszi ellenállóbbá a sorompóházakat a MÁV. Szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány megalakulásával a magyar diplomácia rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolatok és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, miután misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit Budapesten a külügyminisztériumban. A kormányfő kérte a misszióvezetőktől, hogy mindig az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársat képviselje.